0: fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

Ma arról fogok beszélni, hogy egy bolti eladó káromkodása hogyan emlékeztetett arra, hogy a végső szellemi fegyver az a szeretet.

0: Tudjátok, én régebben rengeteg időt töltöttem azzal, hogy démonokkal ordítottam. Megtanultam az összes szellemi harc kifejezést. Amikor először csatlakoztam az ige és hit mozgalomhoz, akkor rengeteg tanítás ment a szellemi harcról. Még szellemi harc szemináriumokat is tartottunk. Megdorgállak, sátán! Távozz tőlem, sátán! Megkötözlek téged! Emlékszem azokra az időkre, amikor az időm nagy részét azzal töltöttem, hogy gonosszal ordítottam, és csak annyit értem el, hogy jól berekedtem. Azt gondoltam, ha imádkozol, akkor hangosan kell imádkozni. Minél hangosabb vagy, annál hatásosabb vagy. A férjemet meg jól megítéltem. Azt gondoltam, ő nem is imádkozik, mert csak ült és nyitott szemmel nézett kifelé az ablakon. Én meg azt gondoltam, nyitott szemmel nem is lehet imádkozni. Nem lehet ücsörögve imádkozni, harcosan kell viselkedni. Azt kell sugározni, így hát én össze-vissza sétáltam, ordítottam, üvöltöztem, miközben David a felhőket meg a füvet nézegette, és így csinált. Aztán egyik nap, amikor épp üvöltözve imádkozom, akkor úgy éreztem, a Szent Szellem azt mondja, jobb, ha te is meghallgatod magadat. Olyan volt ez, mintha Isten elkezdett volna kijelentést adni, és azt mondta. Jézusnak soha nem volt gondja a gonosszal. Miért nem tanulmányozod, hogy ő hogyan végezte a szellemi harcot? Neki semmi gondja nem volt a gonosszal. Ő közeli kapcsolatban maradt Istennel. Az Efézus 6:10, belőle merítsétek az erőtöket, azt az erőt, ami a vele való egységetekből fakad. Ő békességben járt, nem hagyta, hogy bármi felidegesítse. Nem véletlenül mondta azt Isten Mózesnek, majd Mózes az izraelitáknak, amikor ott voltak a Vörös tenger és az egyiptomi sereg között, tehát azt mondta, legyetek békességben is, Isten majd harcol értetek. A békesség az egy harci eszköz. Azért, mert ha megtartod a békességedet egy nehéz helyzetben, akkor azzal azt bizonyítod, hogy bízol Istenben. Nem csak mondogatod, hogy bízok Istenben, miközben küszködsz vele, hanem bizonyítod, hogy bízol benne. Öltsd fel a megigazultságot, tudd, hogy ki vagy Krisztusban. Az Isten királysága nem különféle dolgokat jelent, hanem megigazultságot. És azt, hogy tudod, ki vagy Krisztusban, és ebből fakadóan majd békességed lesz. Aztán pedig a Szent Szellem öröme is jön. Emlékszem, hogy az ördöggel ordibáltam éveken keresztül, közben olyan dolgokért gyakoroltam a hitemet, amik teljesen haszontalanok voltak. Például hittem, hogy kapok majd egy szörmebundát. Tudjátok, akkoriban mindenki szörmebundát hordott. Olyan volt ez, mint egy státuszszimbólum. Ezért én hittem, hogy kapok majd egy szörmebundát. Azt is hittem, hogy növekedni fog a szolgálatom. Hittem, hogy előléptetést kapok, és hittem még ebben is, meg abban is. Közben pedig fogalmam sem volt, hogy ki voltam Krisztusban. Állandóan vádlás és bűntudat alatt éltem. Nem volt békességem. Nem volt bennem öröm. S miközben arról beszéltem, hogy a mennyei királyság gyermeke vagyok, pedig még azt sem tudtam, hogy miről is szól a királyság. Egy felszínes, testi keresztény voltam. Minden arról szólt, hogy én mit akartam, mit gondoltam és mit éreztem. Volt elhívás az életemen. Akkoriban 25 ember tanítottam a nappalinkban. Aztán 5 év múlva kaptam egy kisebb előléptetést Istentől, és Szent Louisban kezdtem tanítani egy gyülekezetben, ahol egyike voltam a segédpásztoroknak. Egy hatalmas, méretű nemzetközi elhívás volt az életemen, de Isten nem helyezett bele engem, amíg meg nem tanultam, hogy hogyan öltözzek fel szellemileg. Ugyanis, ha Isten nagy helyekre tesz téged, te pedig ott állsz majd szellemileg mesztelenül, akkor a gonosz meg fog ölni téged. Szóval, mialatt te azért imádkozol, hogy növekedjen a szolgálatod, hogy te légy a főnök a munkahelyeden, vagy amit szeretnél, akkor jól teszed, hogy elkezdesz sokat imádkozni szellemi növekedésért és érettségért is, és ajánlatos, hogy minden reggel megnézd, milyen szellemi ruhát öltöttél fel. Gyerünk! Nos, a Kolossi 3.12. Egy nagyon fontos ige volt a számomra, amikor Isten megmutatta nekem ezt a sok különféle dolgot arról, hogy öltsük fel, amaz tegyük le, legyünk szellemileg felöltözve. Emlékszem, még olyan szemináriumokra is elmentem, ahol arról beszéltek, hogy vegyük fel a fegyverzetet, és azt tanították az embereknek, hogy álljanak fel, és most akkor vegyük fel az övedet, vedd fel a sisakodat, vedd fel a mellvasadat, vedd fel a cipődet. De látjátok, ezek egyik sem ér sokat, hogyha nem csinálod meg. Úgy értem, lehet, hogy én minden reggel felvehetem a cipőmet, utána meg kisétálok a szobámból, és rögtön le akarom tépni a gyermekem fejét. Tudjátok, rájöttem, hogy én nagyon békés tudok lenni, és mindenkivel jól kijövök egészen addig, amíg valaki haza nem ér. Amikor egyedül voltam otthon, mert Dave dolgozott, a gyerekek meg iskolába voltak, akkor egész nap dicsőítés meg tanításokat hallgattam, és úgy voltam, hogy ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Nagyon szelleminek éreztem magamat. A barátaim felhívtak, én pedig jó tanácsokat osztogattam nekik, vagy mondtam nekik egy üzenetet az Úrtól. Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek? Aztán végül rá kellett döbbennem az igazságra. Tudod mit? Semmi győzelem nincs az életemben. Csak üvöltözök, és ordibálok. Közben a gonosz meg röhög rajtam. Hát annyira szellemi voltam egész nap, de aztán, amikor az egyik gyerekem a garázs felől jött be a konyhába, és talán elejtett valamit, vagy megbotlott, akkor rögtön kitört. Mi a bajod van neked? Semmit sem tudsz normálisan csinálni. Aztán miután kidühöngtem magamat, persze bűntudatom volt, és azt mondtam, Istenem, én egyszerűen nem tudok ezen változtatni. De tudjátok mit? Isten elkezdett tanítani engem, és azt mondta, de igenis, tudsz változtatni, ha akarsz. De ha valakire jó benyomást akarsz tenni, akkor nem viselkednél így. Tehát az öltsétek fel, az egy utasítás számunkra, hogy céltudatosan megtegyünk valamit. Kolossé 3.12. Ó, Uram, mi nagyon jól érezzük magunkat ma. Látjátok, a legfontosabb dolog az, hogy mit teszünk legfőképpen akkor, amikor senki sem figyel minket, akit el akarnánk kápráztatni. Hallottok engem? A legfontosabb dolog az, hogy mit teszünk, nem pedig az, hogy mennyire van aláhúzogatva a Bibliánk sárgával, rózsaszínnel vagy kékkel, akár kifestővé is alakíthatod a Bibliádat, de az még mindig nem jelenti azt, hogy tudsz is valamit. Ó, mi olyan szelleminek érezzük magunkat, amikor a pásztor azt mondja, hogy nyissuk ki a Bibliát egy bizonyos helyen, és pont ott van aláhúzva, és ki van színezve az ige, olyankor egy kicsit oldalra húzódunk, azt remélve, hogy a szomszédunk is észreveszi majd. Tudjátok, miért nevettek? Azért, mert pontosan tudjátok, miről beszélek. Ó, igen, igen. Első kézből ismerem ezt a dolgot.
1: Már.
0: A legfontosabb dolog nem az, amit aláhúztunk, hanem az, amit teszünk, főleg amikor senki olyan nem figyel minket, akire jó benyomást akarnánk tenni. Ezért olyan fontos mindenkivel jól bánni, mindenkit tisztelni, minden ember számára megbecsülést mutatni. Nem csak azzal bánni jól, akivel jó viszonyt akarunk, vagy akinek szemében kedvesek akarunk lenni. Ezért legfőképpen azokhoz legyünk jók, akik a természetes szinten nem jelentenek számunkra sokat, de akik Isten számára igenis fontosak. Az öltsétek fel azt jelenti, hogy valamit céltudatosan teszünk, hogy előre eldöntjük azt, hogy miként fogunk viselkedni, és mit fogunk tenni. Én hiszem, hogy reggelente időt kell töltenünk azzal, hogy szellemileg felöltözzünk. Buzdítalak benneteket, hogy reggelente szálljatok arra 15 percet, hogy felvegyétek a szellemi ruhátokat. Ez a következőképpen néz ki. Istenem, én ma egy kegyelemmel teljes személy akarok lenni. Amikor az emberek nem úgy tesznek dolgokat, ahogy én szeretném, olyan gyorsan, ahogy én szeretném, akkor is kegyelmes leszek. Ha az a fickó, aki tegnap vezetés közben mutatott nekem egy fél békejelet, ha ő felöltötte volna a kegyelmet, mielőtt elindul, akkor nem viselkedett volna így. Én sajnálom az embereket. Annak a szerencsétlen fickónak fogalma sem volt róla, hogy mit csinál. Mert a szellemi valóságban itt vagyok, és az Isten igéjét hordozom a városnak. Itt vagyok, hogy Isten szószólója legyek, és ennek a fickónak meg nem tetszik, hogy egy kicsit belógtunk a sávjába. Ezért elég csúnyán viselkedett. Tudjátok, ezért kell imádkoznunk értük, hogy Isten befedezze őket, mert ők tudatlanok. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ez jó oka az ilyesfajta imáknak. Ennek a fickónak fogalma sem volt, hogy mit tett. Kolossé 3.12. Mint Isten választottai, az ő kijelölt képviselői, akik tiszták, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek fel könyörületes szívet, kedvességet, alázatot, szelídséget és olyan türelmet, ami nem fárad el, hosszan tűr, és bármit, ami csak megtörténhet, jó mérséklettel el tud viselni. Legyetek kedvesek egymással, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha egyetemértés van köztetek, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is ingyen megbocsájtott nektek, úgy bocsássatok meg ti is egymásnak. Mindezek fölébe pedig öltsétek fel a szeretetet. Mindazok fölé, amit felvesztek, öltsétek fel a szeretetet. A szeretet egy szellemi fegyver. A Máté 24 az, ami miatt úgy hiszem, hogy olyan intenzíven sötét időkben élünk, hogyha nem tudjuk arra motiválni a Krisztus testét, hogy valóban szeretetben járjon, akkor ahogyan egyre sötétebb lesz minden, úgy lesz egyre veszélyesebb számunkra az élet. Hallottok engem? Igazán értitek, amiről beszélek? Nem engedhetjük meg magunknak, hogy amikor a házból kilépünk, úgy viselkedjünk, mint a világ. Itt az ideje döntést hoznunk, hogy megtegyük, amiről tudjuk, hogy meg kell tennünk. Igen, Isten kegyelmes. Igen, az ő kegyelme betakarja a bűneinket, de nem szabad többé azokat a dolgokat tennünk, amikről tudjuk, hogy nem kellene. Tehát nem tudok mit kezdeni ezzel. Nos, akkor tölts több időt Istennel, és kezd el használni a Szent Szellem benned lévő erejét, és akkor majd képes leszel ellenállni ezeknek a dolgoknak. Máté 24.10 azt mondja, akkor majd sokan eltántorodnak az utolsó időkben. Ez a teljes fejezet a végidők jeleiről szól, háborúkról, háborúk híreiről, éhínségről, földrengésekről. Már látjuk ezeket, igaz? Látjuk ezeket mindenhol. Tudjátok, a fiam Indonéziában van, és azon a környéken hihetetlen dolgok történtek. A fiam pedig azt mondja, tiszta őrület itt minden, olyan, mintha a különböző események egymást érnék. Ezért mi azt mondjuk, igen, ezek bizony már történnek. Ám olyan gyakran, amikor az emberek erről tanítanak, akkor megállnak a 8. versnél, pedig ha tovább olvassuk a 10-11-12 versekig, akkor válik csak igazán érdekessé az ige. Azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, eltántorodnak, elkezdenek majd bizalmatlanná válni az iránt, akiben bízniuk kellene, és akiknek engedelmeskedniük kellene. Hány megbántodott ember van ma az egyházban? Akkor sokan megbotránkoznak majd. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek, és tévútra vezetnek. Ezt látjuk ma. A nagy testben lévő szeretet, ezek mi vagyunk, az egyház meghidegül. Ez a végidők jele. Értitek ezt? Ezt már ma láthatjuk. A nagy testhez tartozó emberekben meghidegült a szeretet. Tudjátok, tragikus dolog az, ami történt. Már biztos vagyok abban, hogy amikor Roosevelt elnök ezt az intézkedést meghozta, akkor meg volt győződve róla, hogy segített, hiszen csak meg akart oldani egy helyzetet. Amikor a kormány azt mondta, hogy mi majd gondoskodunk a szegényekről, akkor az emberek elkezdtek a kormányban bízni ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, és ez valahogy ellustította az egyházat is, mert ha elolvasod a Bibliádat, akkor látod majd, hogy nekünk kellene gondoskodnunk a szegényekről. Világos utasítások vannak a Bibliában, hogy kik az igazi özvegyek, és hogyan kell gondoskodni róluk. És ha ők pletykásak, vagy nem Isten szerinti módon viselkednek, akkor nem kell nekik segíteni. Látjátok, most egy olyan rendszerünk van, hogy a kormány mindenkinek segít, aki beáll a sorba és feliratkozik. Túlságosan messzire jutott ez a dolog. Igen, vannak emberek, akiknek szükségük van segítségre, és meg is érdemlik az, de a rendszer túlságosan kibillent az egyensúlyból. Isten nem a kormányt kente fel arra, hogy gondoskodjon a szegényekről, Isten a gyülekezetet kente fel erre. Mi azonban nem értettük, hogy mi történt. Jó dolognak tűnt ez, egy új dolognak, rendben, mi több adót fizetünk, ti pedig elintézitek ezt. Tudjátok, legtöbbször inkább adunk egy kicsit több pénzt, csak ne kelljen belefolynunk a dolgokba és bekoszolnunk a kezünket. Amen. Inkább imádkozunk egy ébredésért, mint hogy tényleg történjen köztünk egy ébredés. Mert ha olyan emberek közölenek be, akiknek tényleg szükségük van Istenre, akkor azok nem olyanok lesznek, mint mi. Nem a mi nyelvükön beszélnek majd. Lehet, hogy nem lesz jó a szaguk. Lehet, hogy nem viselkednek majd megfelelően. Mi sokszor olyanok vagyunk, hogy Nos, a szeretet az nem zárt körül, hanem befogadó. A szeretet mindenki számára ad helyet, nem csak azoknak, akik olyanok, mint én. Ó, halleluja, nagyon tetszik nekem a mai prédikáció. Elmondok egy történetet egy káromkodó eladóról. Épp vásárolgattam, és bementem egy üzletbe, hogy állítassak a napszemüvegemen, és az üzletvezetőnőnek elég mocskos szája volt. Az országnak egy olyan részén voltunk, ami egy kicsit lazább a bűnöket illetően, mint amilyenek mi vagyunk itt Középen-Keleten, úgy értem, itt Középnyugaton, vagy akárhol is vagyunk ma. Középnyugat, igen, rendben. Jól van, lehet, hogy holnap a Közel-Keleten leszek, ki tudja.
1: That's right, I might be in the Middle East tomorrow, you never know.
0: Szóval, egy olyan lány volt velem, akinek nagyon erős evangélista elhívás van az életén. El is kezdett beszélni ezzel a nővel, hogy egy konferenciát vezetünk itt, tudjátok, keresztények vagyunk, és van a kapcsolatod Istennel, erre a nő azt mondja, ó, igen, én nagyon szellemi vagyok. Azt gondoltam, Általában aggódom az olyan emberek miatt, akik szellemiek, mert soha nem tudhatod, mit is jelent. Mindenesetre elég csúnyán beszélt, és elég hamar előjöttek a bőszóval. Én különösen érzékeny vagyok a káromkodásra, ki nem állhatom, mert az apámnak mocskos szája volt gyerekkoromban, és ő gonosz is volt, meg bántalmazott is engem. Ezért nagyon vigyáznom kell, hogy ne legyek hipervallásos ezzel kapcsolatban. Szóval tovább beszélgettünk egy kicsit, és azt mondja a nő, nos, biztos vagyok benne, hogy nem kéne így beszélnem, de azt mondja, tudjátok, szerintem időnként Isten is káromkodik egyet. Most ezen a ponton felborzolódott a vallásos szőr a hátamon. Áthajoltam a pulton, és azt mondtam, Isten nem káromkodik. Látjátok, én rögtön azt gondoltam, hogy meg fogom védeni Istent. A velem lévő lány azonban, aki egy evangélista, rögtön odahajolt, és azt mondta, de Isten szereti azokat, akik igen. Én meg azt gondoltam, na tessék, megpróbálom megtisztítani a halat, pedig még ki sem fogtuk. Hát nem ezt tesszük nagyon sokszor. Megpróbálunk mindenkit kiigazítani, kijavítani a viselkedésüket, pedig még nem is mutattuk meg nekik a Krisztus szeretetét, ahhoz, hogy egyáltalán keresztényeknek akarjanak lenni. Az egyházban lévő szeretet meghidegül majd, mert a földön megsokasodik a gonoszság és a törvénytelenség. Öltsétek fel a szeretetet. Ez egy szellemi fegyver. Vegyétek fel a békességet. Öltsétek fel az igazságosságot, győződjetek meg arról, hogy kik vagytok Krisztusban. Ha valami rosszat teszel, de aztán őszintén megbánod azt, akkor Isten megmos téged a vérben, és nincs több vádlás ellened. Amikor pedig jön a gonosz, és próbál vádolni téged, akkor kezd el használni az igét, és mondd azt, ide figyelj, én tudom, ki vagyok. Az, aki nem ismer bűnt, bűnné lett, értem, hogy én az Isten igazságossága lehessek Krisztusban. Lehet, hogy egy kicsit átléptem a határvonalat, de ettől még Istenhez tartozom. Amen. Öltsétek fel mindezeket. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, gondolkozzatok úgy, mint akik megváltottak. Ha gyülekezetbe jársz, akkor ne gondolkodj még mindig úgy, mint egy bűnös. Amen. Emeljétek fel a hit pajzsát. Mi hitből hitbe jutunk, nem pedig hitből kételkedésbe, onnan a hitetlenségbe, aztán időként vissza a hitbe, aztán a kételkedésbe és félelembe és aggodalomba, és aztán egy kicsit vissza a hitbe. A sátán könyörtelenül támad minket a kételkedéssel, a kétlelkűséggel, bizonytalansággal, félelemmel, hitetlenséggel, szégyenérzettel, bűntudattal, de mi felemelhetjük a hitnek a pajzsát. A Biblia azt mondja, amivel megoldhatjuk a gonosz minden tüzes nyilát. De talán észrevettétek, hogy valamit felemelni az erőfeszítést jelent. A hitedet felszabadítani az erőfeszítésbe kerül. Gondosan odafigyelni a gondolataidra az erőfeszítésbe kerül. Ügyeljetek arra, hogy milyen szellemi ruhát viseltek. Szálljatok reggelente 15 percet arra, hogy felöltitek a szellemi ruhátokat. Hozzatok döntést, hogy ma jó leszek az emberekhez. Kedves leszek hozzájuk, türelmes leszek. Ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, akkor is türelmes leszek. Minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy oldjam az emberek feszültségét. Nem fogok tovább feszültséget okozni nekik azzal, hogy nem lehet majd kijönni velem a nap folyamán. Nekem meg kell őriznem a békességemet. Valahányszor elveszítem a békességemet, azzal ajtót nyitok a gonosznak. Mi nem nyithatunk neki ajtót. Még egy kis résnyi helyet sem adhatunk neki, amin bekúszhatna. A tolvaj csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus azonban azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, hogy élvezzétek azt, és hogy az életetek feletté bővölködő legyen. Amen. A gyerünk, adjunk dicsőséget az Úrnak. Álljatok fel. És végül hadd mondjam azt, az Efézus 6, 18. vers. Imádkozzatok mindenkor a lélek által. Úgy tudsz keresztbe tenni a gonosz terveinek, ha mindenért imádkozol. Úgy értem, tényleg minden felől. Évente legalább egyszer elolvasok egy jó könyvet az imádságról. Frissen kell tartanod magadat az imádság területén. Az ima nagyon erőteljes dolog. Amikor Jézus nevében imádkozol, és rajtad van a szellemi fegyverzeted, akkor hú, te nagyon veszélyessé válsz a sötétség királysága számára. Amen. De amikor imádkozom, akkor nem érzem, hogy az imáim akárcsak a plafonig is eljutnának. Elég, ez fejezben. Ez nem arról szól, hogy mit érzel, hanem arról, hogy mit hiszel.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából. Szívem csücske. Élet az ételen át. Beszélgetések az élet és ételszeretetről élni és enni imádó emberekkel. A mikrofonnál Péter Petra.
1: Ha valaki szeret enni, és szeret élni, és szeret főzni, akkor biztos vagyok benne, hogy szerintem mondjuk 10-ből 9 ilyen ember szereti a paradicsomot. Úgyhogy emiatt is, meg a sikersztori miatt, meg a történet érdekessége miatt is akartam mindenképpen beszélgetni Márkus Zsolttal, aki a veresi paradicsomnak az apukája. Szia!
2: Szervusz, jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm szépen az ajándékot, a veresi paradicsom az a világ egyik legkedvencebb kedvence nálunk otthon is, meg akit ismerek mindenkinél, mert ilyen cukorka ízű, finom paradicsomokat az ember azt gondolja, hogy csak a nagyi kertjében evett gyerekkorában, és aztán amit olvasgattam a veresi paradicsommal meg veled kapcsolatban, ott pont elmondta több helyen is, hogy óriás tévedés, mert hogy régen nem voltak ilyen édes paradicsomok. És akkor most bele is vágunk a közepébe, hogy miért nem?
2: Hát először is, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évnek az ízvilág változását, akkor sokkal édesebben eszünk most, mint 30-40 évvel ezelőtt. Erről nem a paradicsom meg a zöldségek tehetnek, hanem általánosságban az élelmiszeripar.
1: Sokkal a feldolgozott élelmiszer.
2: Igen, sokkal intenzívebb ízeket érzünk ma finomabbnak, mint korábban. Másodszorban ugye annak idején 2-3 hónapig volt elérhető a paradicsom, manapság ugye 365.
1: Bármikor is.
2: Igen, tehát más is lett a toleranciánk az ízzel kapcsolatban, ebből a szempontból is. Harmadrészt ugye nagyon sok nemesítő foglalkozott azzal, hogy specialitásokat találjanak ki, tehát olyan ízvilágot, ami ugye van 5 alapíz, és akkor mind azoknak a kombinációjából olyan finomságokat, amiket tényleg nem tudunk másképp hívni, csak különlegességek. És hát innen indul a probléma, hogy akkor most mi is az a finom paradicsom, nem csak a cukor tartalom az édesség, hanem úgy minden egyben, és ez egy úgy kell mondani, mint egy vállalatfejlesztésnél, vagy egy termékfejlesztésnél, hogy ezek a próbálkozások aztán meghozták a sikert.
1: Ti nemesítgettetek, vagy variáltatok fajtákkal? Vagy ezt
2: nem, mi a nagy nemesítő, meg modern nemesítő házakkal vagyunk nagyon komoly kapcsolatban, ez egy teljesen más szakma, mint a paradicsom termesztés. Velük igazából olyan szintű kapcsolatban vagyunk, hogy az új próbálkozásaik, ugye nagyon sok fajtát próbálnak, meg sok termékből nem lesz soha polcérett vetőmag, de mi ezeknek a nagy nemesítőházaknak vagyunk a partnerei, és minden évben megyek hozzájuk, és kóstolgatjuk ezeket az új fajtákat, és amik megtetszenek valamilyen szempontból, azokat kiválasztjuk, és abból lesz aztán először egy próba termesztés, hogy a mi klímánkon, a mi körülményeink között egyáltalán tudjuk ezt.
1: Mármint ott Veresen.
2: Igen, aha. Magyarország az egy más klímájú ország, mint mondjuk Hollandia és Franciaország, ahol ezek a nemesítőházak élnek, és akkor azokból válogatjuk ki az újabb és újabb fajtákat.
1: Azt mondd meg nekem, Zsolt, hogy ki nevezi el őket, mert annyira cuki nevű paradicsomok vannak nálatok a veresi paradicsomnál, hogy az ember úgy érzi magát, hogy a Futrinka utcát nézi, megint is 6 éves mondjuk.
2: Hát igen, ez egy jó kérdés, ez általában konszenzusos döntés, de úgy szokott ez történni, hogy vannak csapatépítő eseményeink, aha, és akkor ott kitalálunk mindenfélét, és akkor amelyik mindenkinek tetszik, vagy nagyjából mindenkinek tetszik, olyan még nem volt soha, ami mindenkinek tetszett, akkor azt kiválasztjuk, és akkor az lett a neve.
1: Ez milyen édes történet. De akkor most mondjuk neveket is, jó? Mondjunk egy-két nevet.
2: Van a Cukorfalat.
1: Na, hát az a kedvencem.
2: Igen, tehát
1: ő Futrinka utca. Igen. Tehát ő egy szereplő a Futrinka utcában, ezt kijelenthettem. Úgy, mint egy gesztenye baba, úgy kell elképzelni.
2: Igen, tehát akkor van a Veresi Bíborka, ami egy nagyobb snack volt.
1: Igen, ő egy hölgy.
2: Akkor van a Csenge, ő is egy hölgy.
1: Ő is egy hölgy, igen.
2: Van egy Rozi nevezetű, ami egy nagy húsos paradicsom umamival, ő nem is annyira ismert még.
1: Rozi nagy szoknyás és nagy szájú, így
2: igen.
1: Képzelem.
2: Van a Piccolo, ami a Cukorfalatnak egy picit versenytársa, csak ő egy sokkal finomabb.
1: Ő széptevő apró olasz férfi.
2: Igen, és mi a Piroskát hagytam még ki, az egy midi koktél, ő a nagyi paradicsoma, igazából.
1: Pont ezt akartam, hogy ő maga a nagyi.
2: Igen. És most megjelenik majd egy új fajta.
1: Ér már mondani?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy leszedik a fejemet, úgy fogják hívni, hogy Isti, Veresi Isti. De a
1: annyira aranyos, hát mondom, hogy ez egy rajzfilm, Isti. Hát Istinek meg bajsza van, oda koppint, és minden csaj. Isti egy kicsit olyan a faluban, figyelj Zsolt, mint amilyen a Joey a jó barátokban. Isti így oda néz egyszerűen, mi a helyzet, és minden lány, az összes típusú paradicsom lány, az így reagál rá. Nem valami ilyesmi?
2: Hát maga a termék az egy nagyon édes, hát bokuszdor csapat által kiválasztott fajta, úgyhogy gasztro szempontból biztos, hogy nagyon izgalmas. Egyelőre csak a webshopunkon lehet majd elérni. Kipróbáljuk, hogy mit szól hozzá.
1: Mekkora, milyen formájú?
2: Ilyen hosszúkás forgájú, mint egy formájú, mint egy pici kispárna, és nagyon-nagyon édes. Még a cukorfatnál is édesebb. Nekem annyira, ez már nekem túl édes. De
1: szinte már gyümölcsszerű.
2: Igen, nagyon nehéz termeszteni, de ez azt jelenti, hogy elég drága lesz, de az biztos, hogy a cukortartalomba ő a csúcs.
1: Most. Az édességjelző nála fog kiakadni, akkor ezek szerint te szereted a paradicsomot?
2: Én a paradicsomot nagyon szeretem, az Isti az nem a kedvencem, nekem a cukorfalt is.
1: Az Isti a csajok kedvence.
2: Az biztos,
1: vagy a gyerekeké.
2: Igen, igen. Ő rájuk számítunk. Megnézzük majd, hogy mi lesz a fogadtatása. Vagy valakinek nagyon bejön, vagy azt mondják, hogy ez már túl édes. Tehát ez már nem paradicsomszerű, hanem ez már túl édes.
1: Nem lehet egy paradicsom túl édes. Egy paradicsom az csak finom tud lenni. Tehát igazából, hogyha visszamegyünk a gyerekkorra, akkor szerintem a paradicsom az, amit úgy ettünk még gyerekkorban is, nem? Mint az almát. Fogtuk, bereharaptuk. Még akkor is, hogyha picurka. De ez az, amit az ember elsőre, hogyha egy pici konyhakertje van, kimegy hajnalba, és a vajas kenyérhez leszekít néhány. Hányat. Mondjuk te mázlista vagy.
2: Én minden reggel eszek, igen. Úgyhogy
1: bármennyit is szakíthatsz. Minden reggel eszel paradicsomot?
2: Minden reggel.
1: Melyiket?
2: Hát mostanában a bíborkát ettem. Az az igazság, hogy megtámadott most minket egy vírus, vagy egy tubérefé nevezettű vírus, ami Hollandiában már 2-3 éve szeri az áldozatait, hogy ezek megölik a paradicsomfajtákat, az emberre természetesen nem veszélyes.
1: Az mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy egy normál kultúra a paradicsom üvegházban az 12 hónapig él, ezek a növények ezek meghalnak 6 hónap után, úgyhogy ennek van sajnos a gazdasági káron kívül egyéb jelentősége is, például az, hogy sokkal nehezebb termeszteni, és az íz az nem annyira jó, mint egyébként normál békeidőben. Gőzerűvel dolgoznak a nagy nemesítőházak a rezisztens fajtákkal, hogy
1: minél ellenállóbb legyen mindenféle.
2: Igen, minél ellenállóbb legyenek. Igen, de ezért sokkal nehezebb termeszteni jó paradicsomot most, és hát mivel a cukorfalat nem annyira édes, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt, ezért most a bíborka az, amelyik nekem hozza még a régi ízvilágot, amit mondjuk fél évvel ezelőtt. Nyilván én eléggé kiélezett vagyok az ízekre, tehát ezt csinálom már, nem tudom én, 5 éve minden héten komoly kóstolást csinálok, ellenőrzöm a minőséget, meg van is most már erre egy emberkénk, akit kineveltünk, hogy na akkor ő a minőségi ellenőr.
1: Paradicsom tesztelő.
2: Paradicsom kóstoló, igen. Úgyhogy...
1: Ez egy jó munka.
2: Hát, nem tudom, egy ideig biztos jó munka, aztán utána meg...
1: Nem, ha szereted, akkor jó munka. Az én virágbarátném, azt szerintem simán lenne nátok kóstoló, egyfolytában a paradicsomot eszik.
2: Igen. Úgyhogy most egy pici nehézségekkel küzdünk, ezért most a bíborka felé hajlok, de egyébként pikolót és cukorfaltot szoktam reggelizni.
1: Család is szereti, mindenki, aki körülötted van, szereti még mindig a paradicsomot. Igen. Szerintem ez nem egy olyan dolog, mint mondjuk a csoki gyárban dolgozni, hogy egyszer csak megunod. Tehát ugye a paradicsom az maga a vigyorgós élet.
2: Hát ezt én nem tudom, csoki gyárban még nem dolgoztam, de ha valamit szeret
1: de
2: az ember...
1: De voltál gyárlátogatás? Nem sose gyerekkorodban sem?
2: Nem.
1: Na, azt gondolod, hogy ott fogsz maradni, és mindent megeszel, és akkor nagyjából olyan, hát 3,5-5 perc után érzed azt, hogy vásik el a fogad, és vagy tele annyira, hogy azonnal meg kéne nyarnod egy kanásót. Szóval az egy másik, sokkal inkább intenzív vagy telítő élmény. Ez meg valahogy azért mégiscsak maga az élet. Legalábbis számomra a paradicsom ilyen.
2: Hát egy dolog biztos, nagyon nagy különbség van az ízek között. Ugye egy saláta paradicsom az egy teljesen más típusú ízvilágot jelent, mint egy snack paradicsom. Tehát paradicsom és paradicsom között is jelentős különbség van.
1: Te jöttél a multivilágból, és nagyon üzletemberesen is beszélsz, tehát a szóhasználat az olyan nagyon szépen fegyelmezett, bár azért most itt összemosolyogtunk, és nem is gondolná az ember, hogy valaki elmegy a paradicsom irányába. Hogyan történt ez?
2: Hát ez egy véletlennek köszönhető, ugye amikor a multivilágból kacsingattam kifelé, akkor kerestem azt a projektet, vagy azt a vállalkozást, amire úgy gondoltam, hogy sikeres tudok lenni.
1: Bocs, hogy félbeszakítalak, miért kacsingattál kifelé? Nem hozott örömöt? Alkotás? Nem volt? Eredmény nem volt?
2: De eredmény nagyon volt, és ugye egy ilyen multi úgy van felépítve, hogy az öntudatot igazából csúnyán fogalmazva egy agymosáson keresztül megy az ember, és fantasztikus célokat, meg sikereket ez lehet elérni. Egy pontig, de aztán egy pont után az embernek már nem az egzisztenciális kérdések a kérdés, hanem inkább az, hogy valami értéket teremtsen. Abban nagyon kevés hasznot láttam, hogy most még 3% pontot javítsak a profitabilitáson, vagy hogy még egy újabb üzletágba belépjünk, vagy tehát kevésbé volt ez már motiváló, és volt ennek egy praktikus része, és nagyon sokat kellett utaznom, és nem szerettem volna már annyit utazni. Ez a fiatalkorban nagyon vonzó, hogy bejárja az ember a Ázsiától Amerikáig mindenféle területet. Utána, nem tudom, hogy 35 éves koromban jött el ez a pillanat, utána már nem volt ez annyira vonzó nekem. És volt egy másik szempont is, hogy ahhoz, hogy tovább lépjünk, hogy tovább lépjek a karrieremben, ahhoz világpolgárá kellett volna válni. Tehát a multivilágban egy bizonyos szint fölött már csak úgy tud az ember tovább lépni, hogyha a lokációja az nem az otthona, hanem volt nekem is Kínából, meg mindenfelől ajánlatom, vagy felkérésem, inkább felkérésnek nevezném. És a multiba egyébként nem nagyon lehet ezekre nemet mondani, egyszer-kétszer lehet nemet mondani, de utána bekerül egy skatujába az ember, hogy akkor ő
1: nem mozdítható.
2: Igen, nem tud tovább lépni, vagy nem akar tovább lépni. Tehát ez egy dilemma volt, hogy nyilván kihívást szerettem volna az életemben, még többet, még jobbat. Volt egy értékteremtő része is a kérdésnek, hogy olyat szerettem volna csinálni, amivel valami nyomot hagyunk. És a harmadik része pedig az gyakorlati része volt, hogy nem szerettem volna a gyerekeimet külföldre vinni, mert akkor elveszítik a gyökereiket, akkor nem Magyarország lesz nekik a fontos. Nagyon sok ilyen példát láttam az évfolyamtársaimtól, meg külföldi barátaimtól, hogy másképp érik ők az életüket, más szempontok, amik fontosak. És
1: más emlékek maradnak, igaz?
2: Igen, és ez részben a karrierrel együtt mozog. Tehát egy holland fiatalnak a neveltetésében teljesen másképp szerepel az otthon, meg a haza, meg a család, meg az a közvetlen környezet, amit ő szeret, mert ők, nem tudom én, 100 éve már kereskednek, és a világ minden pontján megtalálható holland expat, és úgy dolgoznak. Én nem szerettem volna a saját családomat ebbe az irányba eltolni, úgyhogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy akkor mi nem költözünk külföldre, hanem vagyunk Magyarországon, ha pedig akkor meg mit csinálunk, és akkor ugye valójában a versenyszférában elég kevés olyan lehetőség lett volna, ami igazából kihívás lett volna, vagy előrelépés lett volna egy európai felelősség után, tehát akkor legyünk vállalkozók, na és akkor milyen területre lépjünk be, ez volt egy nagy kérdés.
1: Na honnan jött a paradicsom? Maga a paradicsom ötlete?
2: Ez egy véletlen volt.
1: Második véletlen, ami nincs. Igen. A Kockás Rudival kapcsolatban is a Pemmer Istvánnal erről beszéltem, hogy ez meg a Cakomónival, a Minisent Jean-nel kapcsolatban, hogy ezek mind szép kis útjelző táblák, ahol te követted az utadat. Kérdés nélkül az embert vízte. Ugye nagyon sokszor emlegetem itt a Szívem Csücskébe Popper Péternek azt a mondatát, amit ő is idézett, ő szépen latinul mondta, és valahogy magyarul így szól, hogy tereli a karma az akarót, a nem akarót vonszolja. Tehát olyan szépen vitt téged is abba az irányba. Látod, véletlen, hát az a jóisten áruhában szokták volt mondani.
2: Szóval úgy nézett ki, hogy volt egy üvegház építésre kiírt pályázat, amit elnyert egy projektcég, amit nem tudtak megvalósítani az eredeti helyszínén, tehát gyakorlatilag volt benne uniós támogatás, 200 millió forint, ami nekem, mint munkavállalónak nagyon sok pénznek tűnt, és ezt gyakorlatilag majdnem ingyen meg tudtam vásárolni, hiszen az eredeti helyszínén nem tudták megvalósítani, és volt egy véghatáridő, hogy mikorra kellett volna elkészülni ennek a projektnek. Aha. Igen, és ez egy nagyon szűkös határidő volt, egy év, úgyhogy ezért gyakorlatilag nagyon alacsony áron adatták nekem ezt a projektcéget. Na és hát nyilván akkor én nagyon rosszul mértem föl, mint kezdő magyarországi vállalkozó, hogy milyen folyamaton kell végigmenni, minek kell teljesülni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam építeni, de maga az alap ötlet az abból adódott, hogy financiálisan volt egy vonzó lehetőség, legalábbis annak tűnt. Aztán később rájöttem, hogy ez nagy tévedés volt, de amikor ezt a döntést meghoztam, akkor ez volt a fő szempont, hogy egy picit a skálázásban, az üzemméretben előre tudtam lépni azzal, hogy egy ilyen projektcéget tudtunk megszerezni, vagy tudtam megvenni, amiben egyébként volt egy uniós támogatás, tehát nem nulláról kellett kezdenem, hanem a beruházási értékemet így, mint munkavállaló, nyilván limitáltak voltak az anyagi lehetőségeim, de ezzel a támogatással följebb tudtam skálázódni. Úgyhogy ez volt a fő szempont. Utána a paradicsom, hogy mit tegyünk ebbe az üvegházba, az már egy üzletfejlesztési elemzésnek volt a végeredménye, tehát felmértük a piacot, látogattam külföldi országokba kereskedelmi láncokat, megkérdeztem, hogy milyen...
1: Tudományos minőség. Alapon bekerült a paradicsom az üvegházba.
2: Így van, tehát ez egy akkori piaci helyzet alapján meghozott döntés, ha ma csinálnám, teljesen másképp csinálnám, mármint mást választanék. Igen, Magyarországon már telített a paradicsom termelési piac, tehát most mást választanék, más zöldséget.
1: De várjál, azért telített a paradicsom termelési piac, mert ott van a veresű paradicsom, egy nagy rész, tehát hogyha más csinálnál, akkor nem lenne telített, mert nem lenne ott a veresű paradicsom, na?
2: Nem. Teljesen.
1: A veresi jó, én nem vagyok, egy kicsit se vagyok jó üzletember.
2: Igen, a veresi paradicsom top 3-as termesztő a paradicsom különlegességekben, de nagyobb termesztők vannak Magyarországon, jóval nagyobb felülettel rendelkező kapacitásokkal rendelkező termesztők vannak, akik nem csak paradicsom különlegességet termesztenek, hanem termesztenek paprikát, termesztenek nagy paradicsomot, ami jóval nagyobb felületet igényel, meg jóval nagyobb volumen van rá.
1: Jóval... Az a hús paradicsom?
2: Hát, fürtös paradicsomnak mondjuk, ez a 110 gram fölötti nagy...
1: Lecsóba rakunk.
2: Igen, meg is esszük, de ezek nem annyira különleges ízű paradicsomok, de mégis ebből fogy még mindig a legtöbb. Tehát ehhez jóval nagyobb kapacitás igény kell. Tehát nem mi vagyunk a legnagyobb kapacitással rendelkezők. Egyébként ugye minden országban az agrárszektor stratégiai szektor, tehát a kertészetek nagyon sok támogatást kaptak az elmúlt pár évben, tehát részben ezeknek köszönhető, hogy a kapacitás nőtt, és azt mondom, hogy ma már Magyarországon elegendő kapacitás van paradicsom termesztésre. Ha most döntenék, akkor másik zöldséget választanék, ez biztos. Hát most hagyd ne lőjem le a poént, majd visszajövök inkább októberbe,
1: ja,
2: és akkor majd beszélünk.
1: Ja, jó, oké, jó van, így, akkor oké, ide kacsintottál így kvázi szóban, értem. Jó, a lényeg az az, hogy a paradicsom a szaladós növény, ő fölfele megy, és ezek az úgynevezett vertikális termesztésű paradicsomok, vagy üvegházak, ugye?
2: Igen.
1: Amikről én már hallottam annak idején, amikor kint voltam Franciaországban, és nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy hát ez hogy a fenében működhet, és ráadásul, amikor hallja az ember, hogy kókusz, mondjuk elképzeljük persze, meg karózzuk a paradicsomot otthon is a kis kertben, és nagyon tudnak szaladni, de hogy azért ez így másképp van, ilyen kvázi nagyüzemi szinten, plusz az, hogy kókuszrostal dolgoztok.
2: Igen, jó sok kérdést fogalmaztál meg, nem tudom, mennyi időnk van.
1: Van időnk, ezt szoktuk mondani, hogy összetett a kérdés, hosszú választ várok, úgyhogy ahonnan szeretnéd, onnan indulj.
2: Tehát kezdjük a kókuszrostal, ugye az a talajt mentesíti, vagy helyettesíti. Azért használunk kókuszrostot, mert ugye a hidrokultúrás termesztésben folyadékon keresztül adjuk oda a tápanyagot a gyökérzetnek. Ehhez ugye többféle közeg működhet jól, mondjuk a kőzetgyapot vagy a kókuszrost. Azért használjuk mi a
1: kőzetgyapot, közbe fogok vágni, mert egy csomó minden van, amit valószínűleg nem csak én nem értek, hanem mondjuk a hallgatók is. A kőzetgyapotból is ki tud nőni.
2: Abszolút, igen.
1: Az egy szépség, mint a paradicsom, igen. Vagy bármi más zöldség.
2: Igen. És ráadásul a kőzetgyapot az egy nagyon gyors közeg, tehát nagyon gyorsan tudunk reagálni a változtatásokkal, amiket szeretnénk. A kókuszrost az egy picit lassabb közeg, mi jobban szeretjük egy picit a biztonságosabb megoldásokat, mert ugye egy-egy hiba az nagyon sok mindent tud, nagyon sok kárt tud okozni a növényen, hogyha nem úgy sikerül az öntözés, nem úgy sikerül a tápanyagadagolás. Na minden esetre visszatérve, tehát a kókuszrostot azért választottuk, mert az teljesen bio, meg zöld, és utána ugye egy másik szempont, hogy teljesen zöld legyen a teljes projekt, amennyire tud, tehát a körforgásos gazdaság az egy kulcs szempont volt, amikor elindítottuk a beruházást. Tehát a kókuszrost az egy nagyon jó közeg, mert nagyon jól tudja felvenni a tápanyagot a paradicsom benne, és ráadásul tiszta közeg, kontrollált közeg, bio közeg. Tehát ezek voltak a fő szempontok. Aztán, ahogy a paradicsom növekszik, ugye megkapunk egy 30 centis palántát, szépen megnő olyan 5-6 méterre, ahol a kultúra tartó drótnál felakasszuk a növényt. Tehát igazából irányítjuk, hogy fölfelé nőjön, be is állítjuk a pontos szögét a növekedésének, hogy a fényviszonyokat ideálisan érzékeljék. Megfelelő mennyiségű fényt kapjanak, és aztán minden héten leszedünk egy alsó fürt szintet, mert ugye 7-8 fürt növekszik rajta, az alsó az beérik, a felső az még virág állapotban van. És aztán minden héten leszedünk róla egy fürtöt, gyakorlatilag ez a szedési folyamat, a tetején pedig engedünk egy 30 centit a kultúra tartó dróttól lefelé, arról a zsinórról, amire föltekertük, és akkor itt szépen a kultúra a 30 centis palántából év végére egy 20 méteres, 25 méteres növényé alakul.
1: És de, mindig szedési magasságban van az éppen érő fürt.
2: Így van, mindig szedési magasságban van az érő fürt, és a teteje az pedig 4-5 méter magasan van, ahol mindig jön az újabb virág. Tehát gyakorlatilag ez a folyton érő típusnak így van megoldva a...
1: Ez csodás!
2: A kezelése, hogy a fényt azt így pontosan tudjuk szabályozni. Nyilván zöld munkával egy csomó növényegészségügyi beállítást tudunk kezelni.
1: Tényleg csipkedni kell ilyen léptékű termelésnél is, mondjuk a hónajhajtásokat, amiket mondanak a kiskertbe, hogy kell?
2: Abszolút, igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne legyen oldalhajtás a növényen. A zöld munkák úgy néznek, hogy az elején van az engedő, aki leengedi a növényt minden héten, utána jön a tekerő, aki erre a madzagra feltekeri a növénynek a tetejét, és kiszedi az oldalhajtásokat, néha kiszedi a tetején lévő levelet, attól függ, hogy milyen egészségügyi állapotban van a növény, és hova akarjuk az energiát adagolni, a növény tetejébe, vagy a paradicsom érésbe. Ez nagyon leegyszerűsítve a generatív és a vegetatív állapot közötti különbség a növénybe. Tehát ezt mindig, minden héten végzünk egy alapos felmérést a növényről, tápanyagfelvételéről, klimatikus beállításokról, mi várható, milyen egészségügyi állapotban van a növény, és eldöntjük, hogy mi lesz a következő heti stratégiánk azzal a növénnyel. Az alapján, hogy mi a célunk? Az a célunk, hogy gyorsuljon az érés, vagy lassuljon az érés, vagy gyűjtsön erőt a növény. Ugye ezek különlegességek, tehát nem arra vannak kitalálva, hogy a 40 fokos meleget tudják kezelni nyáron, vagy a 30 fokos meleget tudják kezelni nyáron.
1: Hány fok van oda benn náluk?
2: Hát a napközben télen is 25-27 fok meleg van az üvegházban, éjszakára lehűtjük az üvegházat, akkor altatjuk, akkor ugye...
1: Mint ahogyan egyébként is történik az életben.
2: Gond az, hogy a nyári időszakban, amikor éjszaka sem megy 25 fok vagy 22 fok alá, akkor nem tud pihenni a növény. Tehát ez úgy néz ki, hogy első nap lefutja a maratont, akkor még bírja, a második nap lefutja a maratont, azt is bírja, de két hét után már nem bírja, elfogy belőle az energia. Tehát ezért mindenféle trükköket használunk, befestjük az üvegház tetejét például, egy ilyen infrasugár szűrő bevonattal, ami hűti a házat, plusz pároloktatunk, nagyobb lombozatot hagyunk a növényen a nyári időszakra.
1: Hogy... De Zsolt, ez mind tapasztalatok alapján lett, igaz? Tehát el kellett telni a sok időnek, mire rájöttetek, hogy ezt hogyan kell
2: szabályozni, vagy
1: volt erre egy

0: csak olyan, nem tudom én, kirándulást is szerveznek, kimennek, meg nézik, hogy állnak, stb. Vagy ez a varázslat azért a mindennapokban.
1: Hát, aki ott dolgozik, azt nem nagyon tudok olyan embert, aki nem szereti a paradicsomot. Az, mert ugye azért ezt szeretni kell, tehát azért ez a zöld munka, ez 120 000 növényt kezelni mondjuk egy üvegházban, minden héten, melegben, ez azért a szeretet nélkül nem megy. Tehát az ember...
0: Férjem szokta mondani, hogy ez olyan, mint a paprika szedés, arra születni kell. Szóval szegedi.
1: Igen, tehát hogy ez, ha valaki nem szereti magát, a növényt, a közeget...
0: Ugye, akkor ott, nem lehet szeretetni.
1: Akkor ez nem maradott, lehet, hogy túlél egy-két hónapot, vagy betanul egy-két dologba, de hosszú távon nem maradott. Az első 18 ember, akit fölvettünk, annak a 90%-a ott van még mindig. De azt 300 emberből vettük föl 2015-ben, tehát nagy merítési alapból. De ő rájuk...
0: Szempontok alapján választottatok, hogy mert rátaláltatok akkor ezek szerint azokra, akire szükség volt, aki valóban szeretettel nyúl a növényhez.
1: Hát a folyamatunk az úgy nézett ki, hogy volt egy próbanap, uh-huh. Próbanapon megnéztük, hogy hogy nyúl a növényhez. Uh-huh. Nagyon nem mindegy, hogy hogy nyúlunk hozzá. Azt szoktam mondani, hogy ha nem vagyunk elég kedvesek, akkor 30%-kal kevesebbet fog adni az a növény.
0: Köszönöm szépen! A Borbás Marcsival beszélgettem pont a múltkoriban itt a Szívem Csücskében, és ő is ezt mondta, hogy ő a növényekkel van, és mondtam, hogy akkor én is beállok, most már hárman vagyunk, mert a férjem is a növényekkel van, és akkor most már az egész veresi paradicsom, ahogy hozzányúl, ahogy hozzászól. Hát az energia, ahogyan hozzá kapcsolódunk, hát az jön belőlünk.
1: Az biztos, hogy lehet úgy is hozzányúlni, hogy eltörjük, meg úgy is lehet, hogy kevésbé bántjuk a növényt.
0: Mert szeretjük.
1: Így van. Tehát ugye ehhez kell egy érzék, én azt szoktam mondani, hogy vannak bizonyos feladatok, ahova mondjuk inkább a hölgy munkatársainknak aha. jobb a teljesítménye, van, ahol kell a fizikai erő, ott inkább a fiúk a jobbak, de az mindenkinél a feltétel, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Ha nem szeretik, és nincs tulajdonosi szemlélet, akkor le fog potyogni a földre. Ugye most képzeljük el, csúcson van 250 000-300 000 növény az üvegházakban. Ezt nem lehet ellenőrizni. Nem tarthatunk fent egy 10 fős csapatot, aki csak azt csinálja, hogy ellenőrzi a zöld munkát. 300 000 növény, de nem egy szinten kell ellenőrizni a növényt, hanem 4 szinten, hogy mi történik. Mert meg kell nézni a fejét, meg kell nézni a virágokat, meg kell nézni a gyümölcsöt, fürtöket. Meg kell nézni még a gyökerét is. Tehát, hogy az oldalhajtásukat ellenőrizni. Tehát ahhoz, hogy ellenőrizzük, kiszámoltam, hogy nem is tudom, hogyha csak hogy körbejárjuk az egész üvegházat, az 40 kilométer. Tehát ez lehetetlen, hogy ezt ellenőrizzük, vagy ők, a munkások önmaguk úgy nyúlnak hozzá a tulajdonosi szemléletekön keresztül, hogy az jó, mennek, vagy nem. Tehát ez egy egyszerű kérdés. Aki nem, az nálunk nem tud hosszú távon megmaradni.
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon, vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkértetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
4: Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estei ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további értekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni. A kérdés kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kiszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kiszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserj és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 400 új helyszínen használható a MOL Bubi Budapesten. Október elején teljes terheléssel tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Nőtt a kiadó lakások kínálata az Airbnb tilalom óta Terézvárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentősen bővült a MOL Bubi állomás hálózata Budapesten. Szeptember 15-től több mint 400 mobi pontot kapcsoltak be a közbringa rendszerbe. A fejlesztésnek köszönhetően a kerékpárokat a főváros jóval több pontján lehet felvenni és leadni. A mobi pontokat eredetileg a közösségi és saját tulajdonú rollerek, valamint kerékpárok rendezett tárolására alakították ki. A Budapesti Közlekedési Központ ezeket fokozatosan bevonja a MOL Bubi rendszerébe is, így a már meglévő infrastruktúra segítségével sűríthető a közbringa hálózat. A változás több városrészben jelentősen csökkentheti a Bubi állomások közötti távolságot, míg korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két helyszín között. Egyes területeken most már akár 100-150 méterenként is lehet olyan pont, ahol a kerékpárokat fel lehet venni vagy le lehet adni. A bővítés ezzel még nem ért véget. A BKK tervei szerint az ősz folyamán további mintegy 400 mobipont válhat a MOL Bubi hálózatának részévé. A fejlesztések eredményeként 2027 elejére már több mint 1100 budapesti helyszínen lehet majd felvenni vagy letenni a közbringákat. A BKK célja, hogy a sűrűbb hálózattal a MOL Bubi rövidebb városi utazásokhoz még könnyebben elérhető közlekedési lehetőséggé váljon. Október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet tartanak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a két nap során a vonatok még utasok nélkül, de a tervezett nappali csúcsidős menetrendnek megfelelően közlekednek majd, órákon keresztül akár 160 km-es óránkénti sebességgel. A próba célja annak vizsgálata, hogyan működik a vasútvonal és valamennyi kapcsolódó rendszer a későbbi személyforgalomhoz hasonló terhelés mellett. A személyszállítás megindításának időpontjáról csak a kétnapos teszt lezárása és az eredmények kiértékelése után születhet végleges döntés. Az elmúlt hónapokban már több műszaki vizsgálatot és próbát végeztek a vonalon. Vitézi Dávid szerint ezek során kisebb hibák és problémák is előkerültek, amelyek többségét már kijavították, a fennmaradó munkák pedig jelenleg is zajlanak. A beruházó, a kivitelezők, a MÁV, a független szakértők és a vasúti hatóság képviselői kedden ismét egyeztettek a személyforgalom elindításának feltételeiről. A miniszter közlése szerint a vonat befolyásoló rendszer eddigi vizsgálatai során nem találtak biztonságkritikus hibát. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy utasokat csak akkor engednek majd a vonatra, ha valamennyi biztonsági ellenőrzés megfelelő eredménnyel zárul, és ezt a hatóságok, valamint a független szakértők is megerősítik. A teszt idején a 150-es vasútvonal mentén található utas forgalmat kiszolgáló létesítmények még munkaterületnek számítanak. Ezeken kizárólag a vizsgálatokat végző szakemberek és a szükséges személyzet tartózkodhat, így az állomások és más létesítmények egyelőre nem látogathatók. Októbertől ugyanakkor jelentősen megnő a közlekedő vonatok száma a vonalon, emiatt arra kérik a környéken élőket és közlekedőket, hogy a vasúti átjáróknál fokozott figyelemmel haladjanak, és a síneken kizárólag a kijelölt átjáróknál szabadjelzés mellett keljenek át. A Budapest-Belgrád vasútvonal személyforgalmának elindítása tehát már közeledik, konkrét kezdési időpontot azonban egyelőre még nem jelentettek be. Erről az október 3-ai és 4-ei teljes terheléses próba eredményeinek értékelése után dönthetnek. Csaknem egyharmadával nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata Terézvárosban azóta, hogy januárban életbe lépett a rövidtávú szálláshely szolgáltatás tiltása. Soproni Tamás, a 6. kerület polgármestere az ingatlan.com adataira hivatkozva arról számolt be, hogy közben az átlagos bérleti díjak is mérséklődtek. A közölt adatok szerint a hosszú távra kínált terézvárosi lakások száma 32%-kal emelkedett. Az átlagos havi bérleti díj eközben 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. A polgármester összehasonlítása szerint ugyanezen időszakban Budapest egészében átlagosan mintegy 5%-kal nőttek a bérleti díjak. Terézvárosban január 1-e óta tilos a magán és egyéb szálláshelyek rövidtávú kiadása. A kerület vezetése a szabályozás egyik céljaként korábban azt jelölte meg, hogy több lakás kerüljön vissza a hosszú távú bérleti piacra, és erősödjön a lakó funkció a 6. kerületben. Soproni Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rövidtávú lakáskiadás korlátozása önmagában nem oldja meg a lakhatási problémákat. A kerület ezért évente mintegy 30 üresen álló, rossz állapotú önkormányzati bérlakást is felújít, hogy azokat ismét lakhatási célra lehessen használni. A 6. kerület az új település tervében is erősíteni szeretné a lakófunkció védelmét. A tervek szerint olyan épületet, amely a közelmúltban még lakófunkciót is betöltött, a jövőben nem lehet majd szállodává alakítani. A kerület vezetése szerint több egymást kiegészítő intézkedésre van szükség ahhoz, hogy hosszabb távon több lakás maradjon elérhető a helyben élők számára. Vizsgálatot indított a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy jegyellenőr erőszakkal távolított el egy utast a 4-es-6-os villamosról. Az eset még múlt pénteken történt az Oktogonnál, a történtekről pedig egy másik utas videófelvételt készített. A beszámolók szerint egy zavartan viselkedő nő összeszólalkozott az ellenőrrel a villamoson. A konfliktus az Oktogon megállónál fajult el, ahol a felvétel szerint az ellenőr előbb a földre lökte a nőt, majd lehúzta a járműről. A történtekről készült videó nyilvánosságra került, az ügyben pedig a BKK belső vizsgálatot indított. Ennek során azt tisztázhatják, hogy pontosan mi előzte meg a konfliktust, illetve szabályosan járta el az ellenőr az utassal szemben. Az RTL híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint az esetnek büntetőjogi következményei is lehetnek. A jogi felelősség és az esetleges büntetés megállapítása azonban a hatósági eljárás feladata, így ennek kimenetele egyelőre nem ismert. A BKK vizsgálatának eredményéről egyelőre nem közöltek további részleteket. Azonnali hatállyal felfüggesztette egy budapesti húsüzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gírosz húst és húspogácsákat is előállító létesítményben augusztus végén az éjszakai műszak alatt tartottak ellenőrzést, amelyen több súlyos élelmiszer higiéniai hiányosságot tártak fel. Az ellenőrök szerint az üzem több helyisége szennyezett és rossz műszaki állapotú volt. Sérült, repedezett burkolatokat, pergő festéket és pókhálókat is találtak, az öltözőben pedig jelentős mennyiségű rovartetemet. A bontó és filéző helyiségben erősen szennyezettek voltak a csatorna szemek, a padlón pedig több helyen víz állt. A kézmosás, a mosogatás és az eszközök fertőtlenítésének megfelelő feltételeket sem biztosították mindenhol. Az egyik kézmosót a benne tárolt eszközök miatt nem lehetett használni, egy alapanyag hűtőben pedig csomagolóanyagot és más hulladékot tartalmazó kukát is találtak. A dokumentumok vizsgálatakor további szabálytalanságokra is fény derült. A hatóság szerint az üzemben olyan állatfajokat is feldolgoztak, amelyekre a vállalkozás nem rendelkezett engedéllyel, és az ellenőrzés idején egyik dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve. Emiatt a munkavégzésüket is megtiltották. A NÉBIH összesen 123 tételt, mintegy 4 tonna élelmiszert és takarmányt vont ki azonnal a forgalomból. Ezek között nem nyomon követhető lejárt, illetve engedély nélkül előállított termékek is voltak. A tételek forgalmazását és felhasználását megtiltották, és hatósági zár alá helyezték őket. Az üzem csak a feltárt hiányosságok teljes megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatja működését. A vállalkozással szembeni eljárás és a bírság összegének megállapítása még folyamatban van. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna FM!

0: Sanna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a kereskedelmi és iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. A Páti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is.
0: Időjárás.
1: Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Britt Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight for you. This song is a reminder to us that we can be...
1: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
0: And brings you hope for your life and for your future. You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok

0: Kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túraútvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdokvölgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdokvölgyet egykor remeték lakták. Innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.
1: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 000 forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 000 forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottság.

0: bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. A Páti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is. Időjárás. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
1: Élet, öröm, zene!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Majd elmúlik.
11: Ezt mondtad múlt héten is.
10: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
11: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Reklám hangzott el.
12: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei Teszed akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Marosi Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
12: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
13: Jó reggelt kívánok mindenkinek, csütörtök reggel van, szeptember 17-e. Mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap István Dániel vagyok, egyébként már is tartol a Budapest Update. Azon kívül, hogy majd megnézzük, hogy szeptember 17-én mire érdemes emlékezni, jönnek a budapesti aktualitások is. A Hello Bud nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább. Például erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat. Jönnek a részletek.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 17-e van egyébként. 182 éve, 1844-ben született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Puskás a bécsi és a pesti műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban tért vissza Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 78-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és központépítési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1884-re a világ negyedik telefonközpontját. 84-ben átvette a budapesti telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyona javarészét felemésztették. Új fellendülés jött azonban 1892-ben, amikor az osztrák-magyar monarchia szabadalmi hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után 49 évesen szívrohamban elhunyt. 644 éve, 1382-ben Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. Apja első nagy Lajos magyar és lengyel király halála után koronázták meg. 1371-ben született, és 1378-ban nővére Katalin halála után lett trónörökös, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, a Szuga Hedvig kapta meg. 1382-ben magyar királynővé koronázták, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. 89 éve 1937-ben született dr. Kamuti Jenő világbajnok törvívó igazgató főorvos. Törvívásban és párbaj törvívásban egyaránt versenyzett. 1957-től 76-ig mindkét fegyvernemben. Összesen 160-szor szerepelt a magyar válogatottban. 1957-ben a párizsi világbajnokságon tagja volt a világbajnoki címet nyert magyar törcsapatnak. Később 1960 és 76 között 5 olimpián vett részt. Egyéni törvívásban elért 2 ezüstérme mellett még 4 alkalommal ért el pontszerző helyezést. Visszavonulása után 1977-ben kapta meg az UNESCO Fair Play díját. 2012-ben beválasztották a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe. Emellett sebészszakorvos, majd főorvos is volt. 82 éve Budapesten született Bicskei Bertalan, labdarúgó edző, szintén a mai napon. A testnevelési főiskolán végzett szakedzőként. 1959-től az FTC, a MOM, a Veszprém, a Budapest Honvéd, majd az MTK kapusa volt, egyszeres válogatott. 1976-tól az MTK ifjúsági edzője, Mezei György mellett pályaedző. 1982-től ifjúsági szövetségi kapitány és az utánpótlás válogatott edzője is volt, majd a Budapesti Honvédnél dolgozott edzőként. 1989-ben szövetségi kapitány és a Magyar Labdarúgó Edzők Testületének elnöke volt, 90-től pedig a dél-koreai Daegu Royals edzője. 143 éve Nagy Geresden született Balázs Sándor író. Magyar latinszakos tanárként Szentgotthárdon, Székelyudvarhelyen, majd 1917 és 40 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attilát. Színpadi műveket, 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt, közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte az írásait. A mai napon lehet csapadék, kisebb mennyiségben ugyan záporzivatar formájában. A hőmérséklet 21 fok körül alakul. Sok mindenről lesz a Budapest Update-ben hamarosan. Például arról, hogy a Hollywood nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább, és arról is beszámolok majd, hogy mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy a Hollywood nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább. 2026 őszén Budapesten kőbányán tör felszínre. Ahogy eddig is, a projekt egyik legfőbb célja a kulturális placemaking, azaz helyteremtés. Az elhagyatott bazaltbányák után ezúttal a főváros egyik legerősebb ipari karakterű város részében gyűjti össze a kreatív energiákat, hogy újraaktiváljon egy alulhasznosított nyers, industriális környezetet és használaton kívüli villaépületet, miközben a kortárs kreatív kultúra sűrű egyvelegével tölti fel a jelenleg üresen álló tereket. A háromnapos esemény október 2-a és 4-e között egyszerre lesz zenei és kulturális fesztivál, dizájn és építészeti projekt, közösségi platform, gasztronómiai kaland és városi kísérlet egy újjáélesztett gyári területe. Idén a Kráter a kőbányai Havas Villa régóta alvó épületébe és elvadult kertjébe költözik, ahol a fesztivál nem csak új találkozási pontot teremt, hanem könnyebben elérhető városi formában kapcsolja össze a kreatív széna különböző rétegeit. A budapesti helyszín lehetőséget ad arra, hogy nagyobb és sokszínűbb közönséghez jusson el. A nappali és éjszakai programokat egyetlen folyamatos élménnyé fűzi össze, aktívan bevonja a kőbányán működő közösségeket és vállalkozásokat, miközben október időpontjával új szint és lendületet visz az őszi kulturális program kínálatba. A fesztivál ideiglenes városában újra felgyúlnak a fények, az elektronikus zene széles merítése mellett kiállítások, workshopok, szakmai programok, színházi előadások, koncertek, design és vintage vásárok különleges ízek teszik pezsgővé a teret. A zenei széna húzó nevei közül élő koncerttel érkezik például Senna, aztán a Várhegy utca és a Sakár trió, tudatosan bevonva élő hangszereket és új hangzásokat az elektronikus felhozatalba, többek között Obadu, Onakom és Szirt is fellép. Közben mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál. A lakók szeptember 15-től már elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen a parkban, amelynek egy részét a tervek szerint 2028 végén vagy 29 elején vehetik birtokba. A 13. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, a fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Hozzátették, hogy a kerületiek elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen az új közparkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepciótervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2028 végére átvehetik a kerület lakosai. Arról is írtak, hogy a fejlesztési terület 9 különböző telekből áll. 3 telek a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút, 1 pedig az E.ON tulajdonában lévő, mintegy 14 ezer négyzetméteres terület, amely az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül egy szándéknyilatkozat alapján. Arra is emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Ezek között van az 1 hektáros vízafogó park, a fél hektáros turzópark, a fél hektáros közelítő rokolya park és a most épülő Szent László úti játszótér is. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy a hónap során 61 fővárosi megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. A közleményük szerint az első digitális táblák telepítését már elkezdték a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök, tudatták. A központ hozzátette, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Nemrég az ATV.hu is beszámolt róla, hogy új fizetési lehetőség jelent meg több budapesti buszjáraton. A BKK szeptember 8-ától lehetővé tette, hogy a járművezetőnél bankkártyával is meg lehessen venni a helyszíni vonaljegyet. Az elmúlt években a közösségi közlekedésben is folyamatosan nőtt a digitális értékesítési csatornák használata, és egyre többen választják a bankkártyás fizetést is. A Budapesti Közlekedési Központ újabb fejlesztését fejlesztéssel teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a jegyvásárlást. Szeptembertől egyes autóbuszokon a járművezetőnél váltott helyszíni vonaljegy bankkártyával is megvásárolható, írták közleményükben. Azt is hozzátették, a fejlesztés illeszkedik a BKK azon céljához, hogy a már minden fővárosi metróvonalon elérhető Budapest PNG szolgáltatás teljes körű bevezetéséig is minél kényelmesebb és gyorsabb fizetési lehetőséget biztosítsanak az utasok számára. A Budapesti Történeti Múzeum új időszaki tárlata a főváros területéről előkerült középkori szakrális emlékeket és régészeti leleteket tárja a látogatók elé, közben a kiállítás Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódva mutatja be a vallásos élethez köthető tárgyi örökséget. A főváros területéről származó középkori szakrális emlékekről a Budapesti Történeti Múzeum bármúzeumában nyílik időszaki kiállítás. Az eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről címmel megrendezett kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik, mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész. Hozzátéve, megújult a múzeum állandó tárlata is. A kiállítás kőfaragványok, díszítő elemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be. Az időszaki kiállítás október 25-ig látható. A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész muzeológus, a középkori kőtár gyűjtemény vezetője, és Terei György régész muzeológus, a középkori főosztály vezetője mutatta be. Újra Budapesten a Motionless in White, ezúttal még nagyobbat szólhat majd a koncert. A Chris Motionless vezette zenekar 2025-ben már bizonyította a magyar közönség előtt, hogy koncerten is elementáris erővel működnek. Június 13-án pedig ismét Budapestre érkeznek, ezúttal a Budapest Park színpadára. A visszatérés különösen izgalmas, hiszen a zenekar azóta új albumot is adott ki. Sötét, monumentális, filmszerű és kompromisszummentes, a Motionless in White az elmúlt másfél évtizedben a modern rock és metal szintér egyik legkarakteresebb zenekarává vált. A pennsylvániai Scrantonból induló csapat az industrial metal súlyosságát, a gothic pop grandiózusságát és a horrorfilmek látványvilágát egyesítve épített fel egy olyan univerzumot, amelyben a zene és a vizuális világ elválaszthatatlan egységet alkot. A Motionless in White pontosan attól működik, hogy nem akar beleférni egyetlen műfai kategóriába se. Ők érkeznek tehát 2026. júliusában, népszerűsítve az új albumukat a fővárosba. Hamarosan újabb programajánlatokkal készülök.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt.

0: a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Tóth Marosi Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövők eddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik. Időjárás. Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király. Kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán-szikla. A második-harmadik kerület határában a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán-szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remek remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Boulevard és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Boulevard és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tisztelek majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten. Ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázareli Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázareli ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázareli Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázareli emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázareli Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázareli kiállítás mellett novemberben Claire Vázareli, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázareli Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetben a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Anya, megint fáj a hasam.
11: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: Reklám hangzott el.
12: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Marosi Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövők eddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik.
0: Időjárás.
12: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Manna délelőtt.
15: És indulunk is, így van, egy Manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a Manna délelőtt most.
14: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Jelentős történelmi eseményeink közé tartoznak szerintem a szórakoztatóipar jeles művészei, művei, filmjei és bizonyos időpontjai és történetei is, így például Mickey Eger és Walt Disney is. Már bőven elmúlt Mickey Eger 90 éves, és a történet az nagyjából onnan indul, hogy Oswald nyúlból Mickey Eger lett. Ugye Mickey Eger Walt Disney egyik legnépszerűbb rajzfilm figurája. November 18-án szokta ünnepelni a születésnapját. 1928 végére ez a kis rákcsáló igazi amerikai ünnepelt sztár lett, és mind a mai napig az. A mozipénztárak előtt kígyózó sorok álltak, az emberek csak akkor vettek egyet az előadásra, a film előtt Mickey Eger kalandjait vetítették, mert hogy ő volt, mondjuk úgy, hogy a rajzfilm előzenekar. No, kérem szépen, ugye Mickey Eger születésnapját tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden évben megünneplik a világon. Nyilván az Egyesült Államokban sokkal nagyobb partikkal és exkluzív ruhakölteményekkel is szoktak ünnepelni. Ez a vidám arc továbbra is a világ egyik legismertebb ábrázata, a Mickey Eger arca, és a közismertségével talán még a Mikulást is lekörözi, legalábbis ezt szokták mondani. Érdekes módon Mickey Eger története nem is vele egyébként, és itt kezdődik az érdekesség, hanem egy nyullal kezdődik. A Disney Brothers stúdió csak egy fogaskerék volt ugyanis a Universal Studios gépezetében, amikor 1927-ben Walt Disney megalkotta Oswald, a szerencsés nyúl karakterét, amelynek jogait a Universal birtokolta. A kerek fehér fejével, gombszerű orrával, lógó füleivel, a mosolygó kis Oswald rövid idő alatt népszerű lett, és a Universal rendelt is belőle egy sorozatot. 1928-ban azonban jogi és művészeti vitába keveredtek Disneyvel, az embereit átcsábították egy másik munkára, fizetését pedig lecsökkentették. És egyedül Ab Iwerks tartott ki Disney mellett. Egy veszekedéssel, ötleteléssel terhelt sűrű éjszaka után a két rajzoló zseniális változtatásokkal állt elő, lerövidítették a nyúl fülét, középen kikerekítették, átrendeztek rajta néhány vonalat, és a nyúlból egyszer csak egér kelet. Mortimer Mouse-nak keresztelték el, de Disney felesége Lillian rendkívül ellenszenves tartotta az ódivatú nevet, és addig-addig agyaltak, míg végül megszületett a Mickey Mouse, a becsületes magyar nevén Mickey Eger. A főszereplésével készült első két rövid filmet említésre sem méltatták, na de aztán jött a Steamboat Willie, az első animáció, amely zenét és hangeffektusokat is tartalmazott. Az alkotás premierje 1928. november 18-án volt New Yorkban, és óriási siker, de tényleg elsőprő sikert aratott Mickey Eger, és hát nyilván innentől kezdve nem volt megállás, nem tett bele egy hónap, és Mickey Mouse filmek sorozatgyártására már gőzerővel jöttek a megrendelések, és folyt is maga a gyártás. 20 év alatt 120-at készítettek. A főhősnek maga Walt Disney kölcsönözte a hangját, csak úgy, mint a csinos cipőt és masnit viselő szerelmének, Mininek is. 1928 végére a kis rákcsáló igazi amerikai sztár lett, ahogy már mondtam korábban, a mozipénztárok előtt hosszú-hosszú-hosszú kígyózó sorok álltak, és csak akkor vettek az elő adása jegyet az emberek, hogyha Mickey Eger volt az előzetes, hogyha az ő kalandjai előzték meg a vetített filmet, legyen az bármilyen film is. Ekkor aztán Disney bevetette a csoda fegyverét, azaz az ő zseniális marketing fogásait, Mickey Mouse termékek egész sorát dobta piacra, és aztán két éve később meg is alakult az első Mickey Mouse klub. Mickey Eger első újra álmodója Fred Moore volt, aki 1935-ben megváltoztatta a figura mozgását. A korábbi rajzolók a rákcsálót körök sorozatából állították össze, mely korlátozta a mozdulatait. Moore viszont körte alakúvá formálta Mickey Eger törzsét, pupillát rajzolt a szemébe, fehér kesztyüket húzott a kis kezére, megrövidítette az orrát, hogy csinosabb legyen, és az, akit mi most Mickey Egernek, manapság Mickey Egernek ismerünk, az már ez a figura volt Fred Moore-nak köszönhetően. Az ő nevéhez, Fred Moore nevéhez egyébként az 1940-ben készült Fantázia című zenés film legemlékezetebb részletének a megalkotása is. Mickey Eger főszereplésével készült el a Varázsló tanonc epizód. Aztán 35-ben a The Band Concert című kisfilmben mutatkozott be Mickey Mouse először színesben. A pályafutása során a legkülönbözőbb foglalkozásokat öltötte magára, volt többek között Mickey Eger focisztár is, vadász, szabó, sőt karmester. Arturo Toscanini odáig volt azért a filmért, amelyben Miki egy Liszt magyar rapszódiáját vezénylő karmestert alakított, egyébként ezt nem tudom, hogy tudták-e. Rajzfilmjei pedig hemzsegtek a bohózati elemektől és szójátékoktól, és mivel a nézőközönség jelentős részét gyerekek tették ki, Mickey Eger mindig egyenes jellemű és becsületes maradt, szemben a folyton civakodó és izgága Donald kacsával, aki mindig bajt bajra halmozott. 55-ben a Disneyland megnyitásán Mickey Mouse főszerepet kapott nyilván, az élményparkba látogatók erekjeként vitték haza vele készült képeket. Az amerikai elnökök életében is fontos helyre került, Harry Truman óta Lyndon B. Johnson kivételével minden amerikai elnökkel találkozott. Barack Obama úgy nyilatkozott a csúcs találkozó előtt, hogy érdekes lesz a világ vezetői közül olyas valakivel összefutni, akinek nagyobb a füle, mint az enyém. Ez is jellemzően olyan kedvesen Obamás egyébként. A sorozatban bemutatott Disney mozifilmek egyebek mellett a Bambi vagy a Csipke Rózsika, aztán hamarosan ellopták a Rivalda fényt a népszerű egértől, ami a mozipénztáraknál is megérződött. Az utolsó rövid filmje, The Simple Things 1953-ban készült, aztán 30 év hallgatás után 1983-ban látható újra a közönség a Mickey's Christmas Carol című rövid játékfilmben, a Mickey karácsonya, Mickey Egér karácsonya című rövid filmben. És aztán miközben félig nyugdíjba vonult, fülei még a 21. században is a leghíresebb kulturális ikonok közé tartoznak. A divettervezők egész sorát ihlették meg a Szex és New York egyik epizódjában, például Sarah Jessica Parker mellkasán feszülnek a póló Mickey Egér fülei, aztán legutóbb Mini Egér öltött ott kütűt a Lanvin divatház ruha költeményén, aztán az 50. születésnapján helyet kapott a hollywoodi hírességek sétányán, csillaga a Hollywood bulvár 69-25 alatt található. A rajongók természetesen képregény formájában is találkozhattak rendre Mickey Egérrel, az új időköz alkalmazkodva videó és számítógépes játékokban is szerepet vállalt, de az kétségtelen, hogy mind a mai napig újra és újra szeretjük őt, újra és újra szeretjük nézni a filmeket, a meséket Mickey Egérrel, és imádjuk azokat a dolgokat, ami Mickey Egér van. Mindegy, hogy ez egy papucs, egy zokni, egy pohár, egy toll vagy egy táska. Hát ez Mickey Egér története.

0: 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Nagyon sok embert érint a magas vérnyomás, több mint 1,3 milliárd ember küzd magas vérnyomással világszerte, és Magyarországon is 3,5 millió embert érint a probléma. Az enyhe formában olyan tüneteket okoz, mint a fáradékonyság, a szapora szívverés, a rossz közérzet, fejfájás, izzadás, szédülés, vagy a koncentrációs zavarok. Azonban nem csak a hétköznapokat nehezíti meg, rendkívül veszélyes tud lenni, mert súlyos tüneteket, sőt akár halálos szövődményeket is okozhat. Vannak olyan tippek, amik a természetes vérnyomás csökkentéshez alkalmasak, de először tudnunk kell azt, hogy mivel is van dolgunk. A magas vérnyomásnak természetesen vannak tünetei, azon túl is, amit az imént soroltam. Eleinte nem, vagy csak alig észrevehetően okoz panaszokat a magas vérnyomás, de hogyha kezeletlenül hagyjuk, akkor számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Éppen ezért fontos a vérnyomás rendszeres mérése, még akkor is, hogyha semmilyen tünetet nem tapasztalunk. A jól érzékelhető tüneteket viszont érdemes számba venni, előre haladott állapotban lévő betegségre utalhatnak. Ilyen például a gyakori fejfájás jellemzően tarkótájékon korlátozódik, ott kezdődik. Ez lehet heves, lüktető, de tompa formában is jelentkezhet. Az erek károsodása és beszűkülése okozza ezt. Aztán ott van a szédülés, ami szintén az erek állapotának a romlására vezethető vissza, illetve a belső fül keringési zavara is kiválthatja. Fáradékonyság és koncentrációs zavar, ami szintén a magas vérnyomás tünete lehet. Ilyenkor például, ugye, hogyha így érezzük magunkat, akkor ez a bizonyos konstans magas vérnyomás kifárasztja a szívet, zavart okozhat az agyi keringésben is. Felerősödő szívdobogás szintén a magas vérnyomás tünete. Nagyobb nyomással szemben a szívnek erősebben kell ugyanis pumpálnia. Mellkasi fájdalom, ezt a szív vérellátásának a csökkenése okozza. Aztán ott van a légszomj. A magas vérnyomás hatással van a szív és a tüdő működésére, és ami légszomjat okozhat.

rendszeri betegségeknek. A zsírszövet gyarapodása komplex változásokat idéz elő a szervezetben, a hormonrendszerben, az idegrendszerben, a veseműködésben, amitől kialakul vagy rosszabbodik a magas vérnyomás. Egy 25 kutatást összefoglaló tanulmány szerint 1 kg súlycsökkenéssel kb. 1 higanymilliméter csökkenés érhető el a vérnyomásban. A rendszeres sportolás és a testmozgás a második a 9 tipp közül, erősíti a szívet, javítja az erek állapotát. Legalább 30 perc mérsékelt testmozgás javasolt a hét legtöbb napján. A megfelelő légzőgyakorlatok végzése is csökkentheti a stressz hormonok szintjét, és így természetesen a vérnyomásunkat is. A csökkentett sóbevitel szintúgy segíthet, tehát a szakemberek naponta legfeljebb 1500-2300 mg nátrium bevitelét javasolják. Ne fogyasszunk több sót ennél a mennyiségnél. A fokozott kálium bevitel is segíthet. Segíti a testet a felesleges nátrium eltávolításában, segíti és támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Az ajánlott bevitel naponta 4700-5000 mg kálium. A kiváló forrásai között ott van a banán, a narancs, a grapefruit, spenót, avokádó, burgonya, édesburgonya, sárgarépa, a levelez zöldségek és a dió is. Az elegendő pihenés szintén képes csökkenteni a magas vérnyomást, és egy csomó minden mást is képes javítani, gyógyítani. Minden éjszaka 7-8 óra pihentető alvás javasolt, mivel minél kevesebbet alszik valaki, annál jobban emelkedik a vérnyomása. Fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk és keljünk, legyen kényelmes a fekhelyünk, sötét, csendes és hűvös a hálószobánk, kerüljük a túlevést, a koffeint és az alkoholt, a nikotint is az esti órákban, a képernyők és a kijelzők bámulása helyett pedig csináljunk valami relaxálót, olvassunk, vagy vegyünk egy meleg fürdőt a lefekvés előtti órákban. A stressz csökkentése, a gyógynövények használata és a Q10 koenzim pótlása szintén képes felvenni a harcot a magas vérnyomással, de természetesen nagyon oda kell figyelni magunkra, mert a magas vérnyomás a napjainkra annyira gyakorivá vált, hogy sokan nem is veszik elően komolyan. Nagyon komoly szövődményeket rejt magában, és a vérnyomás csökkentés és az egészséges vérnyomás fenntartásának alapja természetesen, mint minden egyéb hasonló esetben az életmódváltás, de mindenképpen orvoshoz kell fordulni a tarkótáji, a gyakori tarkótáji fejfájásnál, ami lehajoláskor fokozódik és spontán csillapodik, a szapora szívverésnél, az ok nélküli verejtékezésnél, az állandó fáradékonyságnál, fulladásnál, légszomnál, gyakori tompa mellkasi fájdalomnál, nem forgó jellegű szédülésnél, kéz vagy láb zsibbadás és gyengesége esetén, illetve a koncentráció képesség csökkenésekor. Ilyenkor mindig forduljunk orvoshoz, és mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat. Nagyon fontos.

látásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma Puskás Ferenc, a legendás Puskás Ferenc, a valaha élt legismertebb és legnépszerűbb magyar ember Budapesten a Rókus Kórházban született 1927. április 1-én. A család első szülött gyermek érkezését követően Kispestre költözött, ahol aztán az édesapa idősebb Purcelt Ferenc állást és labdarúgóként félprofi szerződést kapott a várostól. Öcsijék közvetlenül a pálya mellett laktak a szerény szobakonyás szolgálati lakások egyikében. A szomszédban nevelkedett a másfél évvel idősebb Bosik József, aki aztán később a Kispestben és a válogatottban is együtt emelkedett Puskással a világhírig. A helyi fiú környékbeli grundokon rúgták naphosszat a saját készítésű kis rongylabdájukat, közülük a legügyesebbek, köztük a kis Puskás, a Kispest kölyök csapatában pallérozódott, tovább aztán a későbbiekben jó részt Puskás papa irányításával. Annyira szerették a kisfiúk a játékot, hogy még a világháború idején is mindent megtettek azért, hogy különféle Levente bajnokságokban futballozhassanak, holott már megbénult a sportélet az ország nagy részén. Öcsi 1943-ban 16 évesen bemutatkozott a Kispest NB1-es felnőtt csapatában, és a háború után meghívást kapott az újra összeálló válogatottba is. Aztán 20-22 évesen megkísérelték elcsábítani a nyugati sztárklubok, ő azonban annyira erősen kötődött a Kispesthez és Kispesthez, tehát nem csak a futballklubhoz maga, hanem magához, a budapesti helységhez is, hogy eszébe sem jutott külföldre költözni. Puskás maradt, a válogatott Helsinkibe utazott. 1952-ben olimpiai bajnoki címet nyert a magyar együttes, amelynek immár Puskás Ferenc volt a csapatkapitánya. A következő évben az olaszok legyőzésével Magyarország megnyerte az Európa-bajnokság elődjét, majd az évszázad mérkőzésének kikiáltott rangadó legyőzte az otthonában addig veretlen angol válogatottat. A csapat sorra nyerte a meccseit ezt követően is, egészen ez az 1954-es világbajnokság döntőjéig így volt, ahol váratlanul és rendkívül balszerencsés módon vereséget szenvedett Nyugat-Németországtól. Így Puskás nem a világbajnoki trófeát, hanem csak az ezüstérmet vehette át a FIFA elnökétől Bernben. Puskás Ferenc 1950-ben esküdött örök hűséget feleségének, az akkor 18 éves Hunyadvári Erzsébetnek, egyetlen leányuk Anikó 1952-ben született Budapesten, aztán a szüleivel együtt 1956-ban elhagyta az országot. A válogatott az elveszített VB döntő után magához tért, és aztán Puskás vezérletével újabb ragyogó sikereket aratott. Az 1956-os forradalom viszont mindent megváltoztatott, de amikor november végén öcsi és a többi honvéd játékos elhagyta az országot, még nem gondolták, hogy néhányan közülük évtizedekig nem térnek majd haza. A forradalom bukása és a hazai sportvezetés rugalmatlansága, irítsége, no és a csábító nyugati lehetőségek az aranycsapat több világsztárját is arra az igen nehéz döntésre késztették, hogy ne térjenek haza, próbáljanak külföldön szerencsét. Puskás Ferenc Bécsben és Olaszországban vészelt át a FIFA eltiltásával, a családtagok veszélyes kioktatásával és csalódásokkal járó bizonytalan időszakot, majd mindenkit meglepve szerződést kapott a Real Madridtól, a korszak első számú csapatától. 31 évesen újra megfeszítette minden erejét, leadott 18 kg súlyfelesleget, és a kezdeti nehézségek ellenére helyet követelt magának a világ klasszisokkal teli Real Madridban. Az pedig szinte hihetetlen, hogy csak nem 10 évig tudott még a világ élvonalában maradni Európa legsikeresebb klubjának a szupersztárjaként. A magyar válogatottban a korszak politikai dogmáinak megfelelően soha többet nem szerepelhetett, ám 85 mérkőzésen lőtt 84 gólja, így is máig is virágcsúcs. Elképesztő gól rekordjait a Madridnál újabb megdönthetetlen csúcsok követték, az 1960-as Bajnokok Ligája döntő 4-szer, a 62-es fináléban 3-szor volt eredményes, Magyarország után Spanyolországban is 4-szer nyert gólkirályi címet, és az összesített teljesítményt nézve minden idők legsikeresebb góllövője lett, és maradt az a mai napig.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A pihenéssel kapcsolatban sokszor szoktunk már beszélgetni ugye az alvás fontosságáról, de úgy tűnik, hogy vannak pihenés típusok, és nem tudom, hogy hányan vagyunk tisztában azzal, hogy hányféle pihenésre van szüksége az embernek a szakemberek szerint. Ahhoz, hogy elégedett és egészséges legyen az ember, nem elég az alvás. A pihenésnek számos típusa létezik, és ezek megléte mind-mind fontos ahhoz, hogy az ember elkerülje a kiégést, és valóban energikusnak érezze magát. Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy hiába aludt többet a megszokottnál, mégis fáradtnak érezte magát, és ennek az oka abban az egyszerű tényben keresendő, hogy bármennyire sokan is tekintenek rá úgy, hogy az alvás egyenlő a pihenéssel, most el kell, hogy mondjam nektek, hogy nem. Sőt, ami azt illeti, van olyan szakember, aki szerint hétféle pihenés típusra mindre szükségünk van ahhoz, hogy a mindennapok során jól funkcionáljunk, elégedettek legyünk, és megőrizzük az egészségünket, és amennyiben tudatosan törökszünk rá, ugye minden ilyen dolognál a tudatosság az alapvető kulcsszó, tehát amikor tudatosak vagyunk arra, hogy pihennünk kell, és ezt a hét pihenés típust figyelembe véve mindegyiket megtesszük magunk kedvéért, akkor tudni fogjuk, hogy elkerülhetjük a világszerte egyre több embert érintő kiégést, és nagyon sok betegséget is. Na mi ez a hét típus? Ugye általánosságban kijelenthető, hogy a pihenés nem kellőképpen megbecsült tevékenység a kultúránkban, sőt, gyakran egyenesen a lustasággal azonosítják, pedig pontosan jól tudják például a keleti népek, hogy mennyire nagyon fontos megadni magunknak, a testünknek, a legjobb szolgálónknak azt a mennyiségű és minőségű pihenést, és ezt a többfélét is, aminek a segítségével szépen el tudunk ketyegni a nap során, anélkül, hogy tönkre mennénk, kiégnénk, vagy megbetegednénk. Az emberek a társadalom, de főként a közösségi média nyomására az életük szinte minden helyzetében teljesítménykényszert éreznek, sajnos ez a civilizáció átka, és ez sok esetben a kikapcsolódást akadályozza meg, sőt, mondhatjuk, hogy ki lehet jelenteni, hogyha valahonnan el kell venni időt, akkor mindig a pihenésből és az alvásból csípnek le. Dr. Sondra Dalton Smith 2017-ben megjelentetett egy könyvet, ami bemutatja a pihenés hét különböző típusáról szóló elméletét. Ennek a központi eleme, hogy a kiégés elkerülése érdekében az embereknek be kell azonosítaniuk, hogy mi hiányzik az életükben, mármint melyik típusú pihenés, és tudatosan tenni kell érte, hogy pótoljuk ezt a mindennapok során. A fizikai pihenés az első típusa a hét közül a pihenésnek, ez ugye a pihenés mindenki által ismert formája. Ez lehet aktív vagy passzív, az utóbbihoz tartozhat például a joga vagy a masszázs, az előbbihez pedig az alvás, illetve a sziesta. Aztán a mentális pihenés, ez a második a hét közül, aminek a kimerültségének a jele lehet az például, hogy az éjszakai álomban merülés a gondolataink kicsapongása által akadályozott, valamint, hogyha nappal hiába is aludtunk eleget, nem tudunk koncentrálni, elfelejtünk dolgokat, összeakad a nyelvünk, nem tudunk normálisan fogalmazni, beszélni. A szakember szerint érdemes beiktatni rövid szüneteket a munkanap során, ami emlékeztet a lassítás fontosságára, és segít rendezni a gondolatainkat. Szintén hasznos lehet, hogyha az ágy mellett tartunk egy jegyzetfüzetet, amiben felírjuk azokat az elméleteket és ötleteket, amik nem hagynak aludni, mert így kiiktatjuk őket, és talán könnyebb lepihenni. Aztán van az úgynevezett szenzoros pihenés, ez a harmadik a sorban, ugye a mindennapok során rengeteg embert érint ez, és rengeteg inger éri az embert, és fontos az, hogy időnként érzékszerveink is pihenhessenek. A napközben egy kis időre becsukjuk a szemünket, kijelölünk képernyőmentes időszakokat. Ha lefekvés előtt tudatosan kerüljük az okos eszközök és a televízió használatát, akkor már nagyon sokat tettünk ez ügyben. Jó, a következő négyet majd csak az életterem zene után mesélem el nektek. Ez a kreatív, az érzelmi, a szociális és a spirituális pihenés, tehát a pihenés és hét fajtájával folytatjuk majd. Jön a negyedik, tehát ez a szenzoros pihenés a következő a sorban.

0: te vagy a legjobb barátom.
1: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életöröm zenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg. Addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeuról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott tavában a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump, amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz. Később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával
10: 98.6 Manna FM
2: minden hétköznap reggel 8-tól.
10: Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A vendégem Eszlátó Judit kinológus, kutyagazda, mentáltréner, és hogy pontosan ez mit jelent, és miért fontos beszélgetni a kutya neveléssel kapcsolatban az engedelmességről, de leginkább az együttműködésről, nekem ez egy kicsit szimpatikusabb, erről lesz szó ma. Hello Judit, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy kutyagazda, mentáltréner, és akkor ehhez még azért hozzávarnám azt is, hogy ezek szerint mégiscsak igaza van azoknak, akik azt gondolják, hogy soha nem az állat, és soha nem a gyerek a hibás, hanem mindig a szülő vagy a gazda, szóval, hogy először a gazdival kell zöldágra vergődni.
2: Ez szó szerint így van. A kutyagazda mentáltréner kifejezést azt én találtam ki, pontosabban a férjem és én, mert hogy van egy mentálhigiénés végzettségem, és erre jött pluszban, vagy ehhez jött pluszban ugye maga a kiképzői végzettségem is, és hogy valami más legyen. És már amikor elkezdtem jobban foglalkozni, és máshogy foglalkozni a kutyákkal, és elkezdtem ezt egy kicsit jobban belásni magam ebbe a témába, akkor rájöttem, hogy nagyon sokan csak a kutyára fókuszálnak, és azokra a feladatokra, amiket megtanítanak nekik az iskolákban. Tudod, ez az ül, fekszik, stb. Uh-huh. Órás séta. És én a képzés során is azt láttam, hogy az elakadás a legtöbb esetben a gazdáknál van. Különböző traumák lehetnek, amik akadályozzák, hogy valóban kapcsolódni tudjanak a kutyájukhoz. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt teljesen máshogy akarom csinálni, mint az átlag trénerek. És így jött maga az elnevezés is. Gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt kifejezőbbé tenni, hogy valahogy úgy mindenki megértse, vagy kérdés ott legyen a fejében, hogy na de vajon mi ez? És akkor így jött ez a kutyagazda mentáltrénerség. És nagyon jól mondod, hogy igen, a problémák, amikor már rehabilitációról van szó, akkor én az én állításom az a tapasztalataim alapján, az elmúlt években gyakorlatilag 0-24 órában csak ezzel foglalkozom, hogy igen, a gazdából fakadnak a problémák.
1: Meg abból mondjuk, hogy a gazdinak milyen pszichés problémái vannak, például ugye, aki ugyan befogad egy kutyát, vagy vesz egy kutyát, vagy magához vesz egy kutyát, mindegy, hogy hogyan kerül hozzá, de hogy ő gyakorlatilag azért kell neki egy állat, hogy valaki felett uralkodhasson. Tehát ez a ledominálom, lenyomom az alkalommal a földre, én vagyok a hatalmasabb, tanulja meg, hogy ki a gazda, én ezektől az emberektől konkrétan rosszul vagyok. Tehát ezeknek az embereknek nem való állat. Hatalmaskodjon maga fölött, mert hogyha ő tehet, akkor hatalmaskodna mások fölött is, csak nem teheti, ezért a kutyát kínozza.
2: Ezt nagyon jól látod, és az a rossz hírem, hogy ebben nagyon sok tréner a mai napig még partnere a gazdáknak. Mert hogy olyan technikákkal, ezt úgy nevezzük szakkifejezéssel, hogy averzív eszközöket használnak, és olyan tréning technikákat. Ugye ez egy régi módszer, ez a parforce módszer, ami abból fakad, vagy úgy tanították régen ugye a vadászkutyákat, hogy kvázi elkerülje azt, hogy kellemetlen érzést, vagy fájdalmat érezzen, ezért megcsinálja azt, amit a felvezető, vagy a gazdája kér tőle.
1: Félelemből.
2: Így van, félelemből. Gratulálok. És fájdalom elkerülés. Ez volt régen, na azért ezt ma már meghaladta a tudomány, hála jó Istennek, tehát a kutatásoknak, az etológiai és a kinológiai kutatásoknak köszönhetően ma már sokkal többet tudunk a kutyákról. Pont 2 éve végeztem egy ilyen nyári egyetemet online a Duke Egyetemen a Brian Hara professzornál, és ő mondta azt, hogy egy nagy kutatója a kutyáknak meg a kutyaviselkedésnek, hogy az elmúlt 10 évben sokkal többet tudtunk meg a kutya viselkedéséről és pszichés működéséről, mint az elmúlt 20-30 évben összesen. Na most ezt kell alkalmazni és kell használni, és egyébként az a baj, hogy még mindig nagy vita van a kutyatrénerek, kutyakiképzők, ki minek nevezi magát. Szóval, hogy a szakemberek között is, hogy mit és hogy kell csinálni, az egyik tábor fúj a másikra, miközben én a hétköznapi munkámban is tapasztalom, hogy a türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel, de tudatos neveléssel, egyértelmű kommunikációval a kutya felé sokkal eredményesebb munkát érhetünk el hosszú távon, mert rövid távon te is tudod, hogy a verés, a fenyegetés az sajnos működik.
1: Hát a gyerekeknél ugyanezt csinálják. Tehát, hogy én azt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért élvezi azt valaki, hogy tőle félnek. Miért jó az neki, hogy fél tőle a gyereke, és fél, vagy fél tőle a kutyája, és most fel lehet háborodni, hogy egy lapon említem a gyerekeket és a kutyákat, de azt gondolom, hogy mind a kettő felé, akár gyerekről, akár kutyáról beszélünk, a viselkedésünknek a kiinduló pontja a szeretet, vagy annak a nem léte. Tehát, hogyha én szeretettel fordulok a kutyám felé, akkor én nem örülök annak, ha látom a rettegést és a félelmet a szemében. Aki rettegésből és félelemből dominálja a kutyáját és él vele együtt, az az ember nem jó ember. Ezt kijelentem helyetted,
2: ha akarod. Nem sok tudása van. Tehát, hogy
1: de pláne rossz.
2: Tehát a tudás hiánya az, ami jelen van egyébként még a szívtelenség mellett, mert ma már tényleg nagyon sokat tudunk a kutya tanulási folyamatáról, és arról, hogy milyen biológiai, kémiai és hormonális folyamatok zajlanak a kutya szervezetében a tanítás során, és hogy csak magunkra gondolunk, és igen, teljesen jó hasonlatod, nagyon hasonló a kutya az emberhez, egyrészt, mert ugye idomul hozzánk, tehát egyszerűen a viselkedésünket is nagyon sok szempontból másolja. Nyilván a kutya nem ember, tehát senki nem állította, de a működése, a megfelelni akarása az egyetlen olyan élőlény, amelyik együtt akar működni az emberrel. Tudom, hogy te nagy macskás vagy, és pontosan ezért
1: de
2: tudod,
1: nagy
2: hogy a macska
1: is.
2: Az egy teljesen. De már kutyás is, igen, tudom, hogy sok kutyád van. De hogy egyszerűen teljesen más a két állat. A macska jól el van, nagyon klasszul kötődik a gazdájához, de ő köztök jól el van. Tehát a kutya élhal azért, hogy a gazdájának megfeleljen, és a gazdája kedvébe járjon, ha olyan a kapcsolat.
1: Hozzáteszem egyébként, hogyha a macskával valóban szeretettel foglalkozunk, figyelünk rá, nem csak etetjük, figyelünk rá, beszélünk hozzá, ahogyan egyébként még ezt a növényeknél is bebizonyították, hogy a kedves beszéd, a jó energia, a jó vibe, az a vibráció, az a hullám, ami felé megy, az megnöveszti, virágzásra serkenti, a macska ugyanúgy tud és akar a kedvedben járni egyébként. Uh-huh. Szóval, hogy természetesen ez is igaz, de ez is megint mitől függ, tőlünk függ. Na, hogy hogyan tudunk együttműködni a kutyánkkal, hogyan tudunk jól együttműködni vele, hogyan lehet kellemes, szeretettel és vidám az engedelmesség a kutya részéről, és örömteli nekünk is, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Peszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, hamarosan tehát újabb kutya érdeke.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Kutya dolgok, szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, akivel az együttműködésről, a kutyával való együttműködésről és a finom, jóleső, könnyed engedelmességről beszélgetünk. Mik ebben a sarokpontok, Judit?
3: Az elsődleges, ami a legfontosabb, én minden gazdinak ezt mondom, akivel elkezdek dolgozni, akár kutyanevelésről van szó, akár rehabilitációról, hogy a kutya kapcsolatból működik. És ezzel gyakorlatilag csatlakozom az előzőekben beszéltekhez, tehát amiről ugye szó volt, hogyha nincs meg köztünk az a bizonyos aranyfonál, így ami a szívtől szívig ér, tudod, akkor tényleg az olyan, mint egy ilyen katonaság a kutyának, hogy oké, megcsinálom, amit kérsz, de egyébként nem annyira jó kedvel, vagy nem olyan nagyon lelkesen, és ez fajtánként egyébként eltérő, hogy ki mennyire nagy kedvel dolgozik. De hogy a kérdésedre a válasz, ugye mik a sarokkövek, ezt kérdezted az együttműködésben, tehát én mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne a kutyájától, milyen lesz a hétköznapi életük, mi az, amire fel kell készíteni a kutyát. És az én véleményem az, hogy nem az ül fekszik a legfontosabb, hanem az, hogy kialakuljon köztünk egy kapcsolat, és tudjon rám figyelni a kutyám, nézzen a szemembe, és ez mindennek az alapja, a bizalom. Azt pedig fel kell építeni, és idő kell hozzá.
2: Mi kell ahhoz, hogy egy gazda észrevegye magában, hogy ahhoz, hogy ez felépüljön, amit az imént mondtál, kiépüljön, meglegyen, működjön, mennyire és milyen mélyen kell magában néznie annak az adott gazdának, és ezt hogy tudod nekik megmondani?
3: Az lenne a legjobb, ha már a kutya vásárlás vagy örökbefogadás előtt megkeresztem.
2: Inkább legyen az örökbefogadás? Igen. Támogassuk.
3: Tehát, hogy az örökbefogadás előtt, tehát mielőtt egy társat választunk magunkba,
2: az életünkbe, így van,
3: az életünkbe, akkor egy szakemberrel, egy tényleg megfelelő tudással rendelkező szakemberrel üljünk le, és beszéljük át, szedjük össze azokat a pontokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen közös életre, vagy sem. Mert tudod, amikor valaki elhatározza, hogy igen, szeretnék egy kutyát, akkor ennek sok gyökere lehet ennek a vágynak, sok oka lehet, hogy miért, de hogy mennyire tudok utána reálisan ezzel együtt élni, és nem csak abban a lilaködben, ami nagyon gyorsan azért eltűnik majd, hogyha jönnek a hétköznapi problémák. Tehát ez lenne a nulladik kilométer, hogy üljek le, és gondoljam át, ha kell szakember, vagy egy barát segítségével, aki mondjuk adott esetben kutyatartó, mert ő tudja, hogy mik a kiadások, és mik a váratlan dolgok, amikkel szembe kell nézni. De és akkor itt a második lépés az az önkritika, vagy hogy mennyire vagyok magammal őszinte, hogy mindezek a pontok, amiket összeszedtem, és tök jó lenne, ha leírnánk egy papírra, hogy az ott úgy előttünk van, hogy erre én tényleg alkalmas vagyok-e. És ez azért nagyon kemény, hogy önmagammal tudok-e annyira őszinte lenni, hiszen itt felelősséget vállalok egy másik életért.
2: Tisztában vannak ezzel az emberek? Mit látsz?
3: Azt mondom, hogy ha csak az elmúlt egy évet nézem, hogy nézzünk egy ilyen szűkebb időintervallumot, akkor egyre több a megkeresésem kutya örökbefogadás előtt. Tudom, hogy ezt hangsúlyozunk, de a vásárlás előtt állók is kerestek már meg, hogy milyen fajta kutya passzol a családhoz, és hogy valóban mik azok, amik így a hétköznapi életben adódnak. Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és szeretném hinni, hogy ez a tendencia egyre csak fokozódik. Majd én pozitívan szeretném ezt látni, tehát mondhatnék negatív példákat is,

0: De nem, én azt gondolom, és nagyon remélem, hogyha a hallgatók is most így velünk vannak, és éppen ebben a szituációban vannak, hogy ó, de szeretnék egy kutyát, mert láttam a tévében, mert láttam a szomszédasszonynál, mert láttam, szembe jött az interneten egy nagyon helyes kis videó, hogy az nem annyi, az sokkal több. Uh-huh. Az együttélés az, annak vannak nehézségei, kihívásai, de szerintem csodálatos egy négylábú élőlénnyel együtt élni.
1: A kutyák varázslatos jelenlétéről beszélget, ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, ők hogyan tudnak jól együttműködni velünk, és hogy tulajdonképpen az együttélés hogy lehet a legkönnyebb, hogy a saját magunk életviteléhez legyen az bármilyen, és hogyan tudjuk hozzászoktatni a kutyust, és hát nyilván ebben nagy szerepe van az engedelmességnek is, a szónak a kedves, jó, puha értelmében vett engedelmességnek. Erről is beszélgetünk a továbbiakban a mai vendégemmel, Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál trénerrel, a Mancs mentorral, aki segíteni fog nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tudunk úgy jól lenni a kutyánkkal, hogy bármit tanítunk is neki, az neki vidámság legyen. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Kutya dolgok, arról beszélgetünk, hogy az együttműködés és az engedelmesség hogyan tud szépen összefonódni, hogy az együttműködés a kutyánkkal hogyan lehet könnyed és szeretetteli, úgy, hogy nem csak minket elégít ki, hanem attól a kutya is boldog, és ami a legfontosabb, nem fél. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, a Mancs mentor, akivel most akkor ezen a nyomvonalon haladunk tovább. Hogyan tudjuk megtanulni a kutyánkat, mert szerintem ugyanúgy össze kell barátkozni vele, akkor is, hogyha örökbe fogadunk egy idősebb kutyust, hogyha veszünk egy kutyát, egy kis kölyök kutyát, vagy azt fogadjuk örökbe, meg kell őt tanulnunk.
2: Ez olyan szép, ahogy mondtad. Én azt mondanám, megint egy picit előrébb lépnék ebben a történetben, hogy legyen meg az az első látásra szerelem. Szerintem ez nagyon fontos. Ha ránézek, akkor szerelembe essek. Nem tudom ezt már.
1: Jaj, de tudom, hát ránézel, és azt érzed, hogy annyira szeretem, hogy most meg nem tudom. Én is, most ez hülye hangzik. Igen, és én is, hogy megmosdatnám, megnyalogatnám, megpusztítgatom, mint ahogy egymással csinálják. Mint ahogy a gyerekre ránézel, és azt érzed, hogy megeszem, annyira cuki.
2: Igen, tehát, hogy azt érezzem, hogy ő az én társam. Igen, ő az. És van ez az érzés. Van ez az érzés, nekem többször is volt, szerintem ehhez te is tudnál csatlakozni, és én azt gondolom, hogy a hallgatók közül nagyon sokan most felteszik a kezüket. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már sok mindent nem is nagyon kell magyarázni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy rutinos gazdi vagyok, már sok kutyám volt, több kutyám volt, még akkor is persze okozhat meglepetést az új négylábú társunk, és ilyenkor én azt javaslom, hogy keressünk meg egy trénert, na de nem mindegy, hogy ilyet, legyen a pozitív megerősítéssel dolgozó tréner, akik ugye már tudományos alapon közelítenek a kutyához, és a megerősítés, tehát a jó dolgok megerősítésére helyezik a hangsúlyt, mert nagyon fontos, hogy az első, gyakorlatilag onnantól, hogy ő hozzánk kerül, onnantól mi és hogy történik, hogy én szoktam javasolni, hogy az első két napon szánjuk rá az éjszakánkat. Én a Dömper, ugye egy angol buldog kutyánk van most, aki most már 4 éves lesz, és amikor hozzánk került, akkor én 2 éjszakán át virasztottam a kutyámmal. Mert nem akart aludni, mert szomorú volt. Mm. És ott ültem mellette, és csak ücsörögtünk, és néztük a sólámpát. És én azt gondolom, hogy ezek az első napok, bár azt gondolná az ember, hogy jó, hát ez nem annyira fontos, de hogy nem. A legfontosabbak, hogy kialakuljon a kutyában is a biztonságérzés a gazdája felé, hogy neki is jó legyen, és azt érezze, hogy nem csak elvárás van, hanem megértésre is találok itt az új környezetemben, ehhez pedig idő kell. Legyünk jelen a kutyánk életében, az első nap első percétől, ahogy ő már megérkezik hozzánk az életünkbe. Ez a legfontosabb. És aztán nyilván a további lépések azok már inkább a tanításról szólnak, és nagyon-nagyon sok jutalomfalat felhasználással, megfelelő felhasználásával, hogy tudjam, hogy ne csak etetőgép legyek a kutyámnak, hanem tudjak jutalmazni, de hogyha én adhatok egy gyors tanácsot, egy feladatot akár a hallgatóknak, ha megengeded, akkor hát, ha valaki most éppen ebben a helyzetben van, hogy most viszi haza éppen az új kis kutyáját, vagy készül hazavinni, 1-2 napig etesse kézből, adja neki a tápot szemenként, üljön le a kutyához, minél közelebb legyünk, tehát nem föntről, ugye, hogy magasan vagyunk, az ijesztő lehet, üljünk le, vagy feküdjünk le a kutyánkkal szemben, és adogassuk neki szemenként, és közben beszélgessünk vele, és dicsérjük. Ez mindennek az alapja. Én így építettem fel az én kutyámat, és gyakorlatilag angol buldog, az egyik legnehezebb fajta önfejűség szempontjából, de elképesztő dolgokat elértem vele. Tehát dog dancinget is tanultunk, bármit kérek, megteszi. Komolyan meglepődnek sokan, hogy angol buldog létére mennyire együttműködő, és semmi nem történt, csak szeretettel neveltem, és segítettem őt az első perctől.
1: A Kutya dolgok sorozatban fogunk még találkozni mai szakértőnkkel, Eszlátó Judit kinológussal, kutyagazda mentál trénerrel, a Mancs mentorral, akivel szépen sorra vesszük majd, hogy hogyan tudunk jól lenni a kutyával. Eloszlatjuk majd azokat a tévhiteket, a városi legendákat, amik a fejünkre ülnek évtizedek óta, és sok érdekességet is meg fogunk tanulni, de a maiakat is köszönjük szépen neked.
2: Én köszönöm, és mindenkinek szép napot!

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a Tisza kabinet. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el, közölték. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormány főbeszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról. De szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésével, a vízidi bevezetésével és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Hozzátették, hogy a nyilvánossá váló összödi beszéd morális válságot okozott, a közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakhoz vezetett. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt.
1: Időjárás.
3: Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Mit kell a pattanásokra tennünk? Házi módszerekről beszélek, hogy gyorsan és reggelre lehetőség szerint ez el is tűnjön. Ugye nem csak tiniként keseríti meg ez az ember életét, de bármikor előfordulhat, főleg a hölgyeknél, bár az uraknál is. Egyébként ez a hormonális állapottól függ, hogy éppen hogy és mi jelenik meg a bőrünkön, akár felnőtt korban is. Sok tényező áll egyébként a zavaró kis piros pöttyök megjelenése mögött, egy rossz kozmetikum arc, az arctisztítás hiánya és a stressz mellett még akár az egészségtelen táplálkozás, illetve hát, ahogy mondtam, a hormon problémák is okozhatják őket. Ha állandóan ugyanazon a helyen jelennek meg, vagy szinte mindig égtelenkedik néhány az arcodon, akkor érdemes utána járni az okainak, és a gyökerénél elfolytani a problémát, de ha csak néha-néha bukkan fel egy-egy pukli a bőrön, akkor néhány házi kencse azért segíteni tudna. Mik ezek? Képzeljétek el, szerintem mondjuk ez nem meglepő. Egyébként a konyhánkban nagyon-nagyon sok olyan csodaszer van, ami annak számít már, mint csodaszernek, egyrészt, másrészt pedig, ami nagyon hasznos tud lenni, nem csak takarításnál, de bizony a bőrápolásnál is. Például akár a kezdeti ráncok, vagy a pattanás megelőzésére vagy megszüntetésére. Persze a pattanások ellen nagyon sok hatásos hozzávaló van, nem csak a konyhánkban, az otthonunkban is. Például az apróra őrölt zappehely és a méz keveréke az, ami képes megszüntetni a gyulladást, csökkenti a pirosságot, és hogyha összekeverünk egy-egy evőkanállal belőlük, bekenjük az érintett területet, rajta hagyjuk minél tovább is, lemossuk, nagyon jót fog tenni a bőrünknek, egyébként ez pattanás nélkül is igaz. Aztán ott van az almaecet, amit már ünnepeltünk többször itt a Beauty rovadban a mannapköziben, ez képes kiegyensúlyozni a bőr pH értékét, eltávolítja a felesleges fagyút, össze kell keverni vízzel és szépen áttörölni vele a pattanást egy vattával, majd az ujjainkkal felvinni rá még pluszban egy keveset. Ha nem az ujjunkkal, akkor egy fültisztítő pálcikát kell jól átitatni almaecettel, és azt bekeregetni a pattanást közvetlenül vele. Aztán a másik nagy varázslat a teafaolaj, aminek baktériumölő hatása van, gyulladás csökkentő hatása van, és így képes nagyon gyorsan eltüntetni a pattanást. Ha teszünk belőle egy picit egy vattapamacsra, vagy pedig ugyanígy ugye a fültisztítő pálcikára, hogy célzottan tudjuk nyomkodni a pöttyre, és hagyjuk hatni, ennyi a feladat, fertőtlenít, gyulladás csökkentő, ezért lehet vele egyébként jól takarítani is, de az már egy másik történet. Ha van otthonban, ki ne dobd a héját, de ilyenkor is, ahogyan a citrusoknál is elmondom, itt is elmondom, kezeletlen héjú biobanánnal dolgozzunk akkor, hogyha elkezdjük vele dörzsölni a pattanást, mármint a banánhéjával, mert ugye ez tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és ennek köszönhetően segíti a bőr regenerálódását és a pötty eltüntetését egyébként. Ez pattanás nélkül is jól működik, csak mondom, kezeletlen héjú, tehát kemikáliamentes banánhéjjal szabad csak dolgozni, ez tényleg nagyon fontos. Aztán ott van a sör, ha mézzel és tojásfehérjével összekeverjük, akkor egy nagyon hatásos pattanás elleni pakolást kapsz. A kencét felviszed szépen a puklikra, hagyod hatni legalább 15-20, inkább 30 percig, aztán szépen lemosod langyos vízzel. Ugye a természetes anyagoknál mindig az a megoldás, vagy az a titok, hogy többször és rendszeresen csináljuk. Ott van még a varázslatos aloe vera növény, ami ebben az esetben is nagy segítségünkre lehet. A belsejében található gélt szépen rákenjük az arcunkra, a pattanásokra, a foltokra, és hagyjuk hatni egész éjszakára. Meglátod reggelre, teljesen elhalványul, vagy akár el is tűnik. Aztán ott van az aszpirin, képzeljétek el, ez nem csak fejfájás ellen jó, ha összetörünk két aszpirin tablettát, hozzáadunk egy pici vizet, csinálunk belőle egy pasztát, és akkor ahhoz még hozzáadunk egy evőkanál mézet, ezt kell a pattanásra kenni, 5 perc után lemosod, és gyakorlatilag reggelre nyoma sincs a pattanásnak a pöttyöcskének. Miért? Mert zseniális gyulladás csökkentő hatása van. Aztán ott van a szódabikarbóna, szintén beválik a pattanások ellen, hozzákeverünk annyi vizet, hogy kapjunk egy ilyen sűrű fogkrémszerű masszát, fölvisszük a puklira, 15 perc után leöblítjük, és ezt is rendszeresen lehet alkalmazni nyugodtan. Nagyon fogjátok szeretni, és a nyers, reszelt krumpli szintén hatásos. Megmosod, megpucolod, félbevágod, ledörzsölöd vele a bőrt, vagy lereszeled a krumplit és rárakod a pöttyre, tök jól működik. Pár percre kell csak a pattanásra nyomni, megszárít az arcod, és jóval később mosd le róla azt a kis nedvességet, amit rajta hagyott a reszelt krumpli.

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Szerintem mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen volt, amikor mentünk zsúrra, vagy amikor vittünk sós és édes süteményt, rákcsákat, házi készítésűt, amit vagy az anyukánk, vagy a nagymamánk készített be az oviba, meg az iskolában, amikor születésnapunk volt, vagy amikor otthon tartottuk a zsúrt. És aztán ez nyilván tovább ment, és felnőtt korunkban is, amikor már például Lagziba mentünk, vidékre, igazi Lagziba, akkor láttuk, hogy ott milyen sós sütemények készülnek. Hát ugye ott volt jellemzően szerintem minden asztalon, minden egyes ilyen említett alkalomnál az a bizonyos sajtos rúd, aminek az eredeti receptje a zsírral készül, úgyhogy ezt most meg is tanuljuk elkészíteni. Ez az omlós sajtos rúd zsírral begyúrva, puha a tésztája, napokig áll, és nagyon-nagyon finom, klasszik sós süteményízű. Úgyhogy rögtön a recept ajánlása szerint is, ahogy Sági Kün Zsófi írja a Sóborson, dupla adagot kell rögtön sütni belőle, mert pillanatok alatt el fogják kapkodni, ha pedig mégis marad belőle, akkor napokig omlós marad, de ez az a jó kis csemeg, amit érdemes a munkahelyre is bevinni, hogy legyen 10 óraink mondjuk, vagy a tartani, hogyha mondjuk nagy a dugó, késünk vagy megéhezünk, akkor legyen nálunk valami finomság. Szóval, ha valaki szeretné elkápráztatni magát, a családját vagy a vendégeit valami sós nasival, akkor ezt érdemes elsőként letesztelni, ezt a sajtos rudat, garantáltan elkérik majd a receptet. Napokig puha, napokig omlós, nyilván azért, mert a tésztájában valódi zsír van, úgyhogy ez most nem a vegetáriánusoknak és nem a vegánoknak készül. Sima sertészsírt vagy sült zsírt érdemes használni, annak még finomabb az íze, de ki lehet próbálni mangalica zsírral, kacsa zsírral. Igazából ez kell, tehát ehhez a klasszik tésztához kell a zsír. Egy kicsit érdemes csavarni például a szokott receptem, mert hogyha van otthon töpörtyűkrém, akkor azt is érdemes belegyúrni a tésztába, attól még finomabb lesz tőle, de ha valaki kihagyja, akkor ugyanannyi zsírt kell használni, tehát akkor nem kell a zsírnak valamennyi hányadát helyettesíteni a töpörtyűkrémmel, hogy igazán sajtos legyen, nem csak a tetejére, de a tésztájába is kerül bőven sajt, gouda, és hogyha még cifrázni akarjuk, akkor egy kicsi, egy olyan két evőkanál bocsánat, parmezán is. Szóval, a tésztát egyébként már akár előző nap is, vagy két nappal korábban össze lehet állítani, nagyon jót tesz neki a hűtőben történő pihenés, legalább 3 órára érdemes idegre tenni, tegyük is be, mielőtt dolgoznánk vele. Egyébként például az én nagynéném az így gyúr pogácsa tésztát, lefagyasztja adagokban, és akkor nem kell minden egyes alkalommal, amikor eszébe jut, hogy pogácsát enne, begyúrni a tésztát, csak kikapja a fagyóból, kialvasztja, aztán kinyújtja, szaggatja, süti. 60 darabhoz elegendő mennyiségnek a hozzávalóját mondom most. 15 deka zsír, sertészsír, 15 deka reszelt gouda, 50 deka liszt, egy tojás, 10 deka töpörtyűkrém, vagy pedig akkor még 10 deka zsír, másfél teáskanál só és 5 evőkanál tejföl. A tetejére kell még pluszban 10 deka reszelt sajt és egy tojás, hogy megkenegessük. A lisztet elkeverjük a sóval és a reszelt sajttal, összemorzsoljuk a zsírral és a töpörtyűkrémmel. Hozzáadunk 4-5 evő kanál tejfölt, hozzáadjuk a tojást is, és aztán szépen összegyúrjuk a tésztát, ha nem áll össze, akkor mehet még hozzá tejföl. Becsomagoljuk folpakba, betesszük a hűtőbe legalább 3 órára, de inkább egy egész éjszakára, ugye, ahogy ezt a recept elején mondtam, érdemes pihentetni egy egész éjszakát, vagy akár egy egész napot is előző nap elkészíteni. 220 fokra előmelegítjük a sütőt, és ekkor félbevágjuk a tésztát, hagyjuk, hogy melegedjen a sütő, mi pedig közben az első részt egy lisztezett felületre tesszük, kinyújtjuk, kb. Fél centi vastagra lekenjük tojással, megszórjuk a sajt felével, felvágjuk 1 centis csíkokra, hogyha valakinek van régi nagymamától származó dereje vágója, ez a kis recésszél úgy lesz igazán csinos, de ha nem, akkor késsel teljesen jó. A hosszú csíkokat még félbevágjuk, vagy harmadoljuk, attól függ, hogy milyen hosszú kis rudacskákat szeretnénk. A rudakat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, betoljuk a sütőbe 10-12 percre, míg az alja szép aranybarna nem lesz, aztán ugyanígy járunk el a másik kupaccal is. Érdemes azt kipróbálni, hogy már eleve sütőpapíron nyújtjuk ki, kenjük le és daraboljuk fel, és akkor ezt a sütőpapírt a feldarabolt rudacskákkal együtt át lehet húzni a tepsire, és akkor amikor megsült, akkor széttörögetjük őket, mert ugye akkor nem választódnak teljesen szét, hanem gyakorlatilag csak perforálva vannak azon a sütőpapíron. Isteni finom, sokáig eláll, nagyon nagy sikere lesz, érdemes kipróbálni.

Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Az őszi nagy takarítás, vagy az őszi nagy takarítás, ami nem feltétlenül nagy takarítás, csak egy nagyobb takarítás, érted, mire gondolok, az magába foglalja azt is, hogy felszámolunk úgynevezett hotspotokat, vagyis ezeket a kupipontokat, ami általában szekrény tetején, sarokban, a bejárati ajtónál lévő komódon, vagy azoknak a fiókjaiban szokott lenni. Úgyhogy itt van 5 olyan tipp, amivel hát elméletileg, ha ügyesek vagyunk, minimálisra csökkenthetjük a kacatok számát otthon. Nyilván nehéz elejét venni a rengeteg limlom megszaporodásának, különösen miután gyerekek is vannak a családban, és hordják haza a holmikat. Éves lomtalanítás sokat segíthet természetesen, de többnyire nem jelent végső megoldást. A

furcsa kacatok begyűjtésének, illetve megelőzésének a miben létében áll. Úgyhogy itt van ez az 5 tipp, aminél egy-két azért kitételt és kiegészítést én fogok tenni. Én kacatkedvelő vagyok, megmondom őszintén. Többet is kell portalanítani, törölgetni, emelgetni, rakosgatni, de annál nagyobb öröm ránézni egy-egy tárgyra és felidézni azt, hogy ez kitől van, vagy mihez kötődik, stb. Nyilván van olyan, amikor az ember elkezd otthon is lomtalanítani, vagy egy kicsit szanálni, vagy szelektálni, de én mindig amondó vagyok, hogy ajándékozzuk el a dolgokat, tiszteljük meg azokat a tárgyakat, amiket valaha nagyon szerettünk, és sokat jelentettek azzal, hogy találunk nekik egy új gazdit, ahol újra örülnek nekik. Nem, nagyon csúnya dolognak tartom azt, hogy azonnal mindent kihajtunk a szemétbe. Na, az első és legfontosabb tipp az okosok szerint, hogy mondjunk nemet az ingyenes termékmintákra, mert hogyha te is azok közé tartozol, akik tonna számra fogadod el az ingyenes termékmintát, még akkor is, hogyha biztosan nem fogod használni, akkor ezen változtatni kell, mert csak foglalják a helyet a szekrényben, vagy a fiókban, vagy a szekrény tetején, vagy a konyhapult sarkában, abban az acskóban, amiben elhoztad úgy, ahogy volt még 2 évvel ezelőtt. Azért tegyük a szívünkre, a kezünket, van ilyen. Aztán azt mondják, hogy érdemes a csekkeket online fizetni, ugye, mert hogy leginkább ugye elektronikus formában tud ez praktikus lenni. Online sok cég kiküldi még mindig papír alapon is az elszámolást, ezzel az az igazi probléma, hogy a sárga csekkek is csak tengődnek ám a lakásban, úgyhogy érdemes rászánni magunkat egy délután, hogy lemondjuk az összes papírszámlát, és onnantól kezdve intézzünk mindent elektronikus úton. A környezet is hálás lesz érte, hiszen gondoljunk csak bele, hogy hány oldalon át nyomtatják ki, vagy hát hány oldalon át fut a telefonszámlák. Mondjuk, ha jó esetben csak egy, vagy kettő, vagy maximum egy dupla oldal, ugye? De hát, hogyha parkolgatunk itt-ott, akkor azonnal már 2 oldalra ugrik a méret. Az ajándékozást. Köszönöm szépen, én is ezt mondom. A lomtalanítások, szanálások alkalmával a jó állapotban lévő ruhákat, tárgyakat elajándékozzuk, másnak még kincs lehet, de ne csak a lomtalanítások alkalmával kerítsünk sort erre, hanem érdemes rendszeresíteni például egy dobozt, és fölrakni a szekrény tetejére, vagy elrakni a sarokba, ahova mindig beletesszük szépen az elajándékozandó tárgyakat, aminek én megmondom őszintén, kinevethettek, de én azt szoktam csinálni, hogy én megköszönöm, hogy ennyi örömet szerzett nekem, és hogy eddig az enyém volt, és megígérem neki, hogy most találok neki új embert, aki szeretni fogja. Én így szoktam. Szerintem ez így korrekt. Szóval biztos, hogy talál magának új embert, újra szoruló családot, ahol jó jön a segítséglet, legyen ez bármi. Aztán érdemes listával vásárolni, ez szintén egy jó tanács különben, mert ugye csomó felesleges dolog megvásárlását meg tudjuk spórolni magunknak, hogyha mindig listát írunk a vásárláshoz, hát igen, most én is itt egy kicsit belepirulok ebbe, de érdemes egyébként nem csak a heti nagy bevásárlásnál ragaszkodni ehhez, hanem akkor is, figyelj, amikor dekorációt vagy lakberendezési kiegészítőt szerzünk be. Nem ám, mint megyünk neki töknek paszulnak, ezt is megveszem, aztán utána 2 nap múlva már megy az elajándékozós dobozba. Tudom milyen. Szóval próbáljunk meg ragaszkodni ahhoz, hogy csak a listán lévő dolgokat vegyük meg, úgyhogy semmi nem kerül haza feleslegesen. Vagy figyelj, a párodat, férjedet küld el vásárolni, ő tuti nem fog felesleges dolgokat megvásárolni, ha csak nem olyan lelkületű, mint te, hát akkor nem tudom, egyikötök fogja vissza a másikat, valami ilyesmi. Aztán ott van a még egy, ez jön egy jön egy megy szabály, ugye ezt sokszor hallottuk már, ennek az a lényege, hogyha valamiből beszerzünk egy újat, akkor a réginek mennie kell. Különösen hasznos ez a ruhatárunk, illetve a dekoráció területén, mert hogy ezekből gyűlik föl a legtöbb nem használt darab, úgyhogy próbáljátok meg bevezetni otthon is, és ragaszkodni hozzá szigorúan. Ha valaki ragaszkodós típus, mint én, akkor ez a módszer, ami könnyíthet ezen a dolgon, hogy a dobozba belerakod és elajándékozod azt, ami a régebbi darab, és már nem használod.

98 pontat Manna FM, életöröm zene, és itt a Mannapköziben az állatbarát rovat, ahol a nagy kérdést meg fogjuk most vitatni, kell-e vajon a kerti kutyát sétáltatni? Újvári Viki azt írta, hogy gyerekkorában, amikor a kutya után nyafogtak, akkor mindig azzal szerelik le az ember, tudja, hogy a kutya nem lakásba való, kert kell neki, ahol egész nap jó levegőn van, szabadon van, szaladgálhat. Sokan azt mondják, hogy a kerti kutyát nem kell elvinni sétálni, hiszen jól érzi ott magát, őrzi a házat, elnézelődik egész nap. Mások viszont rendszeresen viszik a kertben tartott kutyákat sétálni, és biztos vagyok benne, hogy ezek a gazdik tudják is, és ezt én is tanúsíthatom nektek, hogy ezzel mekkora ajándékot adunk a kedvencünknek. Sőt, milyen jót teszünk magunknak is a sétával, különösen akkor, hogyha nem viszünk mobiltelefont, zárójelbe zárva. De hogy miért is jó a séta a kerti kutyáknak és a gazdiknak is. A kutyának egyébként nem a kert a legnagyobb öröm, vagy a séta a legnagyobb öröm, hanem együtt lenni a gazdival, elmenni valahova együtt, mint a gyereknek, menjünk, csináljunk együtt, játsz velem, legyél velem, nézd, milyen ügyes vagyok. Játszani, szaladgálni. Aztán ott vannak még a négylábú barátainknak a mentális szükségletei, ugye, hogy új helyeket fedezzen fel, és új szagokat ismerjen meg. Aztán séta közben ugye a kutya találkozik másik kutyákkal, találkozik más emberekkel. Ez szintén hozzájárul a testi-lelki kiegyensúlyozottságához. Fontosak nekik az információk, amiket séta közben szereznek be. Aztán ott vannak azok a kutyák, akik egyszerűen boldogok, hogy a szabadon szaladgálhatnak, esetleg visszahozhatják a botot vagy a labdát a gazdinak. Aztán, hogy a gazdinak miért jó? Hát ugye korábban már lehetett olvasni a neten sok helyütt, hogy a kutyások egészségesebbek, és ennek az oka nem csak az egész a kutyával való bensőséges érzelmi kapcsolat, hanem az, hogy sétálunk együtt és sokat. Egyrészt segít a séta a fogyásban, jót tesz a keringésnek, kedvező hatással van a vércukorszintre és a koleszterin szintre, serkenti az agyműködést, jót tesz az immunrendszernek, csökkenti a stresszt, arról nem beszélve, hogy a folyamatos visszacsatolás a kutyus részéről is, látni rajtuk, hogy mennyire boldogok, az az embert úgy tölti föl, mint a rá lennél kötve valami akkumulátorra, ami ontja beléd a szeretetet. Szóval érdemes ezen gondolkodni is, és hát aztán persze, hogyha sikerül a családtagokat rávenni, hogy tartsanak velünk, akkor ők is részesülnek a séta egészségre gyakorolt jótékony hatásában, meg nem csak abban, hanem annyira jókedvű lesz tőle az ember. Igazán, tehát tényleg nagyon-nagyon jó érzés sétálni a kutyával. Sőt, ugye a családtagokkal is sokkal harmonikusabbá válhat a kapcsolat. A séta mindig kiváló alkalom, hogy beszélgessünk, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó valóban együtt lenni mindenféle hülye kütyű nélkül, amiket egyébként folyamatosan az ember a kezében vagy a zsebében tart. Érdemes telefon nélkül elmenni, hogy csak a kutyára vagy csak a családra figyeljünk, hogy meglegyen az a kapocs, ami ezt működteti, mármint magát a sétát, a sétának az élményét. És hogy miért mondjuk azt, hogy a kutyások vagy a kutyatartók sokkal egészségesebbek? Hát azért, mert hogy van ennek természetesen a szervezetre, az egészségünkre, a mentális egészségünkre is gyakorolt jótékony hatása. A séta például egyrészt segít barátkozni, másrészt az, hogy a rendesen és sokat és rendszeresen mozgunk, csökkenti a koleszterin szintet, a fájdalmat, a vérnyomást, de legelsősorban, és ami a legfontosabb, csökkenti a stresszt. Érzelmileg fejleszti a gyerekeket az, hogyha van kutyájuk, sőt, még akár, ahogy egy tanulmány találta, az állattal együtt élő 5-7 évesek évente 3 héttel kevesebbet hiányoznak az iskolából vagy az óvodából betegség miatt. Jó hatással van a kutya az immunrendszerre, segít megelőzni az allergiát is. De természetesen ennek az egyik legfontosabb sarokpontja az, hogy menjünk és sétáljunk a kutyával, akkor is, hogyha kertben lakik a kutyánk, és akkor is, ha csak egy minimálisat tudunk vele sétálni, ez legyen rendszeres, csak nézzétek meg, hogy micsoda öröm látszik a kis pofájukon, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, gyere, megyünk sétálni.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
2: Reklám hangzott el.
0: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani, a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja Alma Mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken, borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhozivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy kis időutazás, de közben mégsem. Mert a fiatal ember, akinek a dalát halljuk majd, ő Ellen Clark, 79-es születésű, tehát azt sem mondanám, hogy annyira, hogy mondjam, csak hamvasan fiatal, de mégiscsak egy fiatal embernek tartom. Holland származású, egészen konkrétan holland arubai énekes, dalszerző és lemezproducer, már az apukája is zenész volt, tehát az a hangulat, ez a 70-es, 80-as évek, talán 60-as évek vége hangulat is becsúszik, amit a dalban hallunk, a ritmusban hallunk, a stílusban hallunk, és látunk a videoklipben a szereplők öltözékét és a képeket tekintve, és ez mind-mind ezt az időszakot gyúrja össze, és ez nem véletlenül jelenik meg egyébként Ellen Clark stílusában, legalábbis szerintem, mert hogy az ő apukája, akit úgy hívnak, a Dean Clark, aki a szózenét szereti, annak biztos ismerős a neve, ő egy szólénekes, akinek volt egy saját zenekara, a Dean and the Dukes of Soul, és ő volt az, aki elindította értelemszerűen a fiát. Egyrészt a zene felé, másrészt pedig a soul, a funky, az uptempo, és az R&B felé is, mert hogy tulajdonképpen, ahogy ő maga elmondta magáról, nem egy interjúban már, mint Ellen Clark, ezeket a pop stílusú dal részeket kifejezetten is szándékosan ötvezi az R&B vonallal és hangzással, a funkival és azzal a soul vonallal, amit az édesapjától, hát gyakorlatilag magáévá tett, mondhatjuk, hiszen ebben nőtt föl. Ő maga így nevezi, hogy egy organikus, elektromos zenei keveréket szeretne alkotni. 2004-ben adta ki az első lemezét, de igazából 2007-ben indult meg az ő karrierje, amikor megjelent az első angol nyelvű albuma. Az előzőek holland nyelvűek voltak, és akkor volt mellette Steve Gadd nevű dobosa, akivel közösen elkészítették a Live It Out című nagylemezt, amin az a dal, a Blow Me Away című, amit most meghallgatunk, szintén szerepel. És ha már beszéltem a videoklipről, akkor beszéljünk egy kicsit bővebben róla. Azok a csau színű bőrcsekék, a lányok, akik szerepelnek, idősebbek, fiatalabbak, ahogy ülnek az utcán, ahogy ülnek a férfiak a Borbénál, ahogy robog a New Yorki vasút Queensen keresztül, és ezt is látjuk, azok a részletek, amik bármelyik filmben szerepelhetnének, és egyébként mondjuk bármelyik Lenny Kravitz klipben is szerepelhetnének, ezek mind hoznak egy olyan érzést, amitől az ember tök jól érzi magát. Amikor először meghallgattam ezt a dalt, akkor azt éreztem, hogy jó, most akkor akarom-e jól érezni magam, mert akkor felhangosítom, mert akkor tovább hallgatom, mert hogy nem tudja az ember nem jobban érezni magát tőle. Benne van az összes igazi régió hangulat, és nem csak a dalban, hanem benne van valójában a klipben is. Tök jó ránézni, visszahozni azokat az időket, amikor még ezek az úgynevezett meaning driven dalok voltak főszerepben, nem csak az MTV-n, amikor ugye az MTV hőskorát éltük, hanem úgy egyébként is, de szerencsére mondjuk ez a stílus visszatér, de az való igaz, hogy a Blow Me Away-nek a hivatalos videója az, ami egészen elképesztően jól, hogy mondjam, csak húzza vissza az embert abba az időszakba. A trapéznadrág, és mondom, ezek a csau színű bőrcsekék, amikor egy kicsit azért jobb világ volt, én azt mondanám, úgyhogy nem véletlenül szól erről a dal maga is, hogy segítsetek emberek, valahogy hozzuk vissza a régi világot, hozzuk vissza a régi dallamokat, hozzuk vissza a régi ritmust. És ilyenkor én mindig egy kicsit tovább megyek gondolatban, és nem csak a zene ritmusára gondolok, hanem hozzuk vissza azt a ritmust, amiben élni tudtunk. Hozzuk vissza azt a ritmust, ahogyan a szívünk normálisan működni tudott azokban az időkben. Tudom, minden időszaknak megvolt a maga gondja, de azt hiszem, hogy az az időszak, amit mondjuk az akkoriban 70-es, 80-as években készült filmekben látunk, az mindig egy kis elvágyódást hoz. És ez a dal, ez nagyon szépen hozza ezt az elvágyódást, úgyhogy közben nem rosszul érezzük magunkat, hanem sokkal jobban. Úgyhogy aki egy picit is lógatja az orrát, az most hangosítsa föl nagyon a rádiót, mert szerintem sokkal jobban lesz a dal után. Ellen Clark és a Blow Me Away itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

következő dal itt a Zenei Finomságok között Eminem első filmjének a leghíresebb betétdala, a Lose Yourself című, ez az 8 Mile, vagyis a 8 mérföld című filmjének a legendás betétdala volt. Ez volt az a dal, ami meghatározta Eminem sikerét. A film lazán Eminem életén alapul, egy szegény detroiti negyedben nőtt fel Eminem, és követte az álmát a rap sztárságig. A film nagyon jó kritikákat kapott, és mivel Eminem meglepően jó színésznek bizonyult, nagyon sokan csodálkoztak rajta, hogy mennyi tehetség van ebben a fiúban. Sokan csodálkoztak akkor is, amikor elnyerte az Oscar-díjat a legjobb filmdal kategóriában abban az évben, megelőzve így Paul Simont, illetve a U2 dalait is. Azt mondták akkoriban, hogy nagyon merész választás volt ez az akadémiától, mert hogy ők általában Randy Newman, Sting vagy Elton John meglehetősen ehhez képest mindenképpen szelidebb dalait szokták választani. Barbra Streisand volt az, aki bejelentette a díjat és át is adta Eminemnek. Ő meglepetnek és boldognak tűnt, Barbra Streisand, hogy az akadémia így fiatalít és ilyen erősen voksol bizonyos dolgok mellett. Eminem viszont nem jelent meg az Oscar gálán, nem is lépett fel és nem is jelent meg, pedig elénekelhette volna a dalt, és így a díjat sem vette át, mert azt kérték tőle, hogy énekelje el az úgynevezett rádióbarát verziót, tehát ami, hogy mondjam, csak nyomdafestéket tűrő hangnemet és szavakat használ, ő pedig úgy akart elénekelni a dalt, ahogy megvan írva, és hagyni, hogy ez úgy hasson az emberekre, ahogyan hatnia kell. Ez volt az első nyertes dal, amit nem adtak elő az Oscar gálán egyébként az Oscar történetében, amióta televíziós közvetítés létezik. A szám társ producere Luis Resto vette át a díjat Eminem helyett. Ami Eminem életét illeti, valóban nagyon sok hasonlóság van a főszereplő, a 8 mérföld főszereplője és Eminem valódi élete között. Marshall Bruce Mathers a harmadik, ez az ő neve, de a művész neve csak Eminem, de volt neki egy saját kis alter egója, és Slim Shady néven szerepelt, és dalszerzőként is működött. Most már zeneproducer is, színészként is most már számon tartják. A szóló karrierje mellett tagja volt a D12-nek, és a Bad Meets Evil Hip Hop duónak is, a Royce, The 5-9 nevű rapperrel. Ő az, aki a legtöbb lemezt eladta a 2000-es években az Egyesült Államokban, és a Rolling Stone magazin minden idők 100 legnagyobb előadója nevű listáján ő a 82. Ugyanez a magazin a hip-hop királyának is nevezte, megalapította aztán a saját kiadóját Shady Records néven, Paul Rosenberg nevű menedzsernével, és Shade 45 elnevezéssel saját rádióállomása is van Eminemnek. A színészi pályafutása pedig 2002-ben kezdődött ezzel a bizonyos 8 mérföld című filmmel, amit eddig emlegettem, ami tulajdonképpen egy hip-hop dráma film, aminek a következtében ugye Oscar-díjat nyert, ahogy az imént már mondtam, a legjobb eredeti filmdal kategóriában. A barátnője a filmben az a kedves lány, aki azóta már sajnos nincsen közöttünk. Brittany Murphy, aki a Spinagerekben is szerepelt, ő is nagyon-nagyon korán ment el közülünk. 95-ben Jimmy Smith, ugye Eminem, Detroit lepusztult 313-as körzetében él, egy présüzemben dolgozik, és a film elején ennél is mélyebbre bukik, felsül egy fellépés, ráadásul szakít a barátnőjével, mert a barátnője most már nem hisz neki tovább, hogy ő képes kilépni abból az életből, amiben él. Úgyhogy kénytelen hazaköltözni az alkoholista anyjához, aki egy rozog a lakókocsiban lakik a kislányával és az új barátjával, aki annak idején Jimmy évfolyamtársa volt, úgyhogy teljesen kínos és lehúzó és deprimált a környezet, és a haverjaival együtt a Nyúl Bece nevű srác összehoz egy ügyefogyott kis csapatot, legalábbis így nevezik magukat. Egyetlen szórakozása van, hogy a helyi klubban néha megméretteti magát a rap versenyeken az úgynevezett freestyle műfajban, és az az ő álma, hogy saját demót csináljon, és híres legyen, és elérje, amit akar. És a Lose Yourself című dal az ikonikus jelenet a filmben, amivel ő megnyeri ezt a versenyt, ahol elismerik és rácsodálkoznak, és onnantól kezdve beindul az ő élete. Eminem azt mondta, hogy nagyon sok helyen kellett összehozni a srácot, a karaktert és önmagát úgy, hogy ne élje bele teljesen magát abba, amit a karakternek nyújtania kell, de közben ne veszítse el önmagát sem, viszont azokat a pontokat, amik egyeznek, azokat szépen összesimítsa. Zseniálisan jól sikerült neki. Eminem és a Lose Yourself itt a Zenei Finomságok között most a Mannán. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna
3: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Egy újabb zseniális muzsika, ami sokkal több, mint csak egy zene, sokkal több, mint csak egy dalban a mondani való, és nyilván ezért is készített el ebből egy úgynevezett covert, vagyis egy mondjuk úgy, hogy lecsupaszított verziót a Depeche Mode eredetie után. Johnny Cash-től le fogjuk most meghallgatni a Personal Jesus-t. Annyit érdemes tudni a dalról, hogy ezt a dalt Priscilla Presley Elvis and Me, vagyis Elvis és én című könyve ihlette, amelyben a szerző Priscilla Presley a kapcsolatát írta le Elvis Presleyvel. A Depeche Mode énekese Martin Gore pedig azt mondta, hogy ez a dal arról szól, hogy hogyan tudsz valaki számára, és ezt most kérem, hogy értse mindenki, a legszebben és a legjó szívűbben, tehát, hogy hogyan tudsz valaki számára Jézus lenni, hogyan tudod képviselni a jézusi szeretetet, azt a törődést, a reményt, amit Jézus tudni ad az embereknek, hogyan tudsz ez lenni valaki számára. Arról is szól ez, hogy hogyan volt Elvis az ő embere, a mentora, a támasza, és mennyire gyakran történik ez meg egy párkapcsolatban, hogy egy igazi, mély, nem csak szerelmi, hanem a szerelemből szeretetté átalakuló vagy erősödő párkapcsolatban is mennyire erőteljesen van meg ez a minőség, a támogató, a szerető, a feltétel nélküliség, az, ahogyan a másik felé tudunk fordulni, ahogyan vigaszt tudunk neki nyújtani, ahogyan mindenet tudunk lenni. Nagyon gyakori a kapcsolatokban, de nem csak a szerelmi kapcsolatokban, ez egy szülő-gyerek kapcsolatban, de akár egy baráti kapcsolatban is jelen lehet. És hogy hogyan tud mindenki valamilyen módon Isten lenni a szívében, a lelke mélyén, vagy az isteni minőséget, vagy Istent magát képviselni, és igazából ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott dolog tud lenni, hiszen valakinél mindig egy kicsit erősebb ez a minőség. Az, ahogyan a Depeche Mode elkészítette a Personal Jesus-t, az egyfajta hangulat. Aztán ugye elkészült 2002-ben Johnny Cash verziója is, amiről ő azt mondta el, hogy meghallotta ezt gospelként, és hogyha gospelként halljuk ezt a dalt, akkor még mélyebb az értelme, akkor még inkább a szívdobbanással egyenlően és ugyanolyan erőteljesen kúszik be az ember vérkeringésébe. Egy teljesen modern értelmezésben, de mégiscsak az a magja a hitnek, a gondolkodásnak, az Istenről való gondolkodásnak, ami jelen van az életünkben még akkor is, hogyha nem vesszük észre. Az is nagyon szép, amit Martin Gore mondott azzal kapcsolatban, hogy Johnny Cash feldolgozta az ő dalokat, azt mondta, hogyha egy ilyen kaliberű ember, mint Johnny Cash akarja feldolgozni a dalodat, akkor nem kérsz engedélyt, és nem is kérdőjelezed őt meg. Egy óriási nagy siker volt a Personal Jesus a Depeche Mode számára, hogyha náluk maradunk. Egy globális siker volt, 1989-ben jelent meg a 7. albumuk, a Violator, és ezen volt vezető kislemezként. Aztán a következő kislemez volt az Enjoy the Silence, de tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat elemezni azt, hogy a Personal Jesus miről szól, mert azt gondolom, hogyha az ember mindennek tudatában, amit most elmeséltem, hallgatja végig a Johnny Cash verziót, akkor már el tudja képzelni azt, hogy hogyan született meg Priscilla Presleyben ez a gondolat, és hogy hogyan született meg Martin Gore által ez a dal. Egyébként ilyenkor, amikor egy dalnak az ős történetéről, a születés történetéről beszélgetünk, akkor ezeket a filmeket, a könyveket, az eredetiket érdemes elolvasni, meghallgatni, utána kutatni egy kicsit. Nagyon-nagyon sokat tud adni lelkileg, főleg, hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy elveszett, hogy úgy talán elvesztette a fonalat, vagy rendre elveszti, hiába kapja el mégis a fonal végét. Szóval érdemes odafigyelni arra a változatra, amit és ahogyan a Personal Jesus-ből Johnny Cash elhoz nekünk most.

Egy nagyon-nagyon szép dal, egy nagyon-nagyon szép, kedves és szórakoztató animációs filmből, ez jön most, itt a 98 pont, tehát a Manna FM-en a zenei finomságok között. Püg és Silvio Arau közös dal ez, a Libre Comme l'Air, ami igazából, Jánna csak rendileg azt jelenti, hogy szabad, mint a levegő, és az Óriás Láb Családi Bevetés című film, vagyis a Bigfoot Family-nek volt az egyik betétdala. Nagyon nagy siker lett, természetesen az összes dal is, de ebben van olyan végtelen tengermély érzés és szeretet ebben a dalban, ami szerintem kiemelt figyelmet érdemel. Ami pedig a filmet illeti, ez egy 2020-as film, akinek kisgyereke van otthon, az biztosan tudja, ez egy belga-francia számítógépes animációs filmvégjáték lett, a 2017-es Óriás Láb Fia című filmnek a folytatása. Ben Stassen és Jeremy Degrusson forgatókönyvírója pedig Bob Barlen és Carl Brunker voltak, az előbbi kettő pedig a rendező. A filmet a Bigfoot Superstar címmel is bemutatták egyébként. A cselekményről is beszélünk majd egy kicsit. Az az érdekessége a dolognak, hogy Silvio Arau és Pögi is már, mint egyikük énekes, a másikuk pedig zenekar, mindketten francia anyanyelvűek. Pontosabban a Pögi zenekarnál van egy kis érdekesség, mert hogy valójában itt arról van szó, hogy a srácok egészen érdekes módon és érdekes okok miatt vallják magukat belgának, mert hogy igazából nem teljesen arról van szó, hogy mindegyikük belga származású, és ezért lennének belgák, hanem azért, mert hogy 2004-ben, amikor megalakult a Pögi zenekar, akkor Romain Deschamps, francia basszusgitáros, és Matthew Irons, angol énekes találkoztak egy Ziggy Bece nevű Igil Francin, egyébként az ő becsületes neve, szóval ezzel a svéd dobossal a brüsszeli jazziskolában, és minek utána Brüsszelben találkoztak, emiatt azt mondják, hogy maga Pögi az egy belga származású zenekar, nagyon helyesen mesélik el, mindig ugyanúgy olyan sorrendben ülve hárman szemben, egy asztalnál kamerával szemben ülve az interjúztatónak, a riporternek, hogy hogyan alakultak, hogy mi a céljuk, hogy mi a mondani valójuk, és egyébként pedig, hogyha azt nézzük, hogy mennyien ismerték el őket, akkor mindig reményt ad legalábbis nekem az, hogy ilyen nagy zenekarok kisebb zenekarnak, mint például a Pögi, akinek van mondani valója, akiben végtelen érzelmek is vannak, helyt ad a színpadán, mint például a Smashing Pumpkins, az Incubus, vagy a Deep Purple. Az első lemezük 2007-ben jelent meg a Pöginek, Dubois Die Today címmel, és aztán, amikor ez a Talkio nevű független kiadónál megjelent, akkor utána már azért elkezdtek rájuk sokkal inkább figyelni, és átmentek nagy kiadóhoz, és aztán, amikor Silvio Arauval elkészítették az Óriás Láb betétdalát, akkor pedig már sokkal-sokkal szélesebb körben lettek ismertek, mind a zenekar, mind pedig Silvio Arau. Természetesen itt arról van szó azért, hogy nem egy ismeretlen zenekarról beszélünk, mert a Sziget Fesztiválon is találkozhattunk már velük, tele van velük a net, de nem a mainstream vonal, nem feltétlenül a nagyon populáris vonal, úgyhogy ezért örülök nagyon, hogy mi játsszuk ezt a dalt, mert szeretném, hogyha ezeket nem csak én nyilván, hanem a zenei szerkesztőnk is, hogyha a zenei finomságok órájában olyan muzsikákat is találnátok, ami egy picit elindít más felé, ami egy kicsit kinyit egy-két ablakot és ajtót egy másik világra, ahol másfajta zenét játszanak más típusú emberek. Tehát ennek a három srácnak például annyira helyes a gondolkodása, még a szóhasználatuk interjú közben is, hogy az ember tényleg azt gondolja, hogy de jó, akkor meghallgatok tőlük még egyet, meg meghallgatok tőlük még egyet, mert tudnak valami pluszt adni, tudod? Van mondani valójuk. Silvio Arau is egyébként ilyen. Őt is sok helyen lehetett hallani és látni, de mindig egy kicsit inkább az underground vonalon, sem mint a mainstreamben. Úgyhogy most akkor megünnepeljük az Óriás Láb Családi Bevetés című filmet, ami nagyságrendileg ugye arról szól, hogy két hónappal azután, hogy meggyőzte az apját, Óriás Lábot, hogy hazatérjen, Edemet túlságosan megviseli a figyelem, amit az apukája újonnan szerzett hírneve hozott a családnak, és az is nehezére esik, hogy bevallja az érzéseit szerelmének Emmának, és akkor innentől kezdve ugye a történetben Edem és az állatok tudnak egymással beszélni, ez a nagyon fontos, de az anyuka nem érti az állatok nyelvét, úgyhogy van benne egy ilyen érzelmi csavar is. Tündéri helyes, ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg, de biztos vagyok benne, hogy egy belépőt ad ebbe a rajzfilm animációs kedves világba ez a dal, ami most következik. Ez a Libre Comme l'Air itt a Mannán, a zenei finomságok között.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak, közepes méretű, 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Időjárás.
0: Délelőtt még többfelé napos, de északnyugaton már borongós az idő. Később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés valószínű. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Nyugatról keletre és délre haladva lesz egyre melegebb, 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász, és a nagyon aktuális kérdésről, problémáról beszélgetünk. Ez nem más, mint a parlagfű allergia. Szervusz Zita, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi! Szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat.
1: No, hát ilyenkor, de aztán mindjárt elmondod, hogy ennek most van egyébként a főszezonja, úgymond így a szeptember, így az ősszel, vagy már korábban is, tehát a nyári időszakban is, aki allergiás, azt tudja. Hál' Istennek, erről nincs tudomásom, mert én sem, és a környezetemben sincsen allergiás ember, főleg parlagfű allergiás.
2: Az nagyon-nagyon jó.
1: Igen.
2: Az augusztus vége, szeptember eleje szokott lenni leginkább a parlagfűnek a szezonja, és ilyenkor ugye nagyon magas a pollen koncentráció a levegőben, ilyenkor nagyon gyakran száraz a levegő, már ugye hosszú ideje meleg van, amikor esik eső, az ugye egy kicsit így lemossa, az nagy felüdülés így az allergiásoknak, amikor pedig hosszú időn keresztül szárasság, meleg levegő van, akkor ez még jobban megterhelő számukra.
1: Mit jelent egészen pontosan az, hogy az a szó, hogy allergia, ha valaki allergiás?
2: Az allergia valójában az immunrendszernek egy olyan túl aktív működése, amikor egy külső ágenssel szemben egy túlzott reakció történik. Tehát itt valójában ott van ez a külső ágens, ebben az esetben ugye maga a pollen, és azzal szemben ugye nem csak egyszerűen reagál, hogy észleli az immunrendszer, hanem egy ilyen nagy reakció következik be. Ilyenkor bizonyos immunrendszeri sejteknek a száma, illetve az aktivitása megnő, és hisztamin felszabadulás, hisztamin termelés történik, ami kiváltja azokat a tüneteket, amik ilyen nagyon kellemetlenek a betegek számára.
1: És ha már itt tartunk, hogy nagyon kellemetlenek azok a tünetek, melyek azok a tünetek, amik leginkább jellemzőek, illetve külön lehet-e választani, hogy parlagfű allergiának másfajta tünetei vannak, mint mondjuk egy, nem tudom, bármilyen más allergiának?
2: Alapvetően ugye az allergiákat különböző csoportokba lehet sorolni, vannak az úgynevezett légúti allergiák, amikor belélegzünk valamit, és ez váltja ki magát az allergiás rohamot. Aztán vannak az úgynevezett nutritív vagy táplálkozási allergiák, amikor az allergént elfogyasztjuk, ugye itt különböző ételekről van szó, mint például a mogyorófélék, vagy akár ilyen egyébként az egyes rákfélék is, a garnéla rák például, ez egy magas hisztamin tartalmú étel, de lehet bármilyen más ételre, a tojásra, a tejre, bármilyen más ételre lehet allergiás valaki, illetve van az úgynevezett azonnali típusú allergiás reakció, ez az úgynevezett ilyen anafilaxiás reakció, amiről azt érdemes tudni, ezt kiválthatja bármi, akár gyógyszer, akár étel, akár daráscsípés, és ezek az azonnali típusú vagy anafilaxiás reakciók, ezek nagyon gyors lefolyásúak, és itt általában megjelenik, hogy testszerte kiütése van a betegnek, bedúzzad a torka, ugye egy ilyen gégeödéma jelentkezik, és a keringés összeomlik, az erek kitágulnak, és ezáltal egy ilyen sokkos állapotba kerül a beteg. Ez egy életveszélyes állapot, tehát amikor valakinél ilyen generalizált, tehát az egész testre kiterjedő tüneteket tapasztalunk, akkor ez egy életveszélyes, azonnali orvosi ellátást igénylő állapot. A légúti allergiák általában nem ebbe a csoportba szoktak tartozni, viszont a légutaknál ugye a hörgő görcs, ami tulajdonképpen átcsaphat egy asztmás rohamba, az már megint csak lehet életet veszélyeztető, ilyen nagyon súlyos állapot.
1: Asztmás rohamba átcsap, ez nyilván nem a tehát akár egy első tünet után is ez előfordulhat? Vagy hogyha többször találkozik mondjuk bizonyos akár parlagfűvel.
2: Ez talán egy bizonyos hajlam is, hogy maga a hörgő egy ilyen görcsös állapotba kerül, vagy egyéb együttállásoknak a talaján kialakul. Ugye, amire nem válaszoltam az előbb kérdésedre, hogy a légúti allergia allergiáknak elsősorban a tünetei az orrfolyás, ez egy ilyen vizes orrfolyás, hideg, egy ilyen híg orrfolyás, bedúzzad a nyák, a hártya, könnyezik a páciens, tehát általában ugye a légutakban jelentkeznek ezek az elváltozások, és bizonyos esetekben ez tovább mehet és súlyosbodhat, köhögésre, egy ilyen inger köhögés az, ami jellemző itt a, ezeket az allergiás eseteket, vagy allergiás esetekre, és emellé tud társulni maga a hörgő görcs. Ugye az aszma, illetve a hörgőgyulladás, vagy bronchitis, ezt úgy tudjuk elkülöníteni egymástól, hogy az aszmánál egy kilégzési nehezítettsége van a betegnek, tehát kifelé nem nagyon tud lélegezni, és társul hozzá általában egy ilyen sípoló hang. Nagyon sokszor így kitámasztják magukat a páciensek, hogy minél jobban tudjanak dolgozni a légzési segédizmok is. A hörgőgyulladásnál ott pedig maga a hörgő van bedúzzadva, egy ilyen fokozott nyálka termelés jellemző. Az aszmánál nincs váladék, hanem inkább ilyen üvegszerű, nagyon tapadós, nagyon minimális váladék az, ami esetleg kijön, míg a hörgőgyulladásnál általában jellemző a nagyobb mennyiségű váladék. De ezek nagyon sokszor így kéz a kézben járnak, ugye ez a COPD, vagy krónikus obstruktív tüdőbetegség, ez sokszor egy ilyen csoport, ami tulajdonképpen így együtt járhat. Ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye minden ilyen reakció, ami az immunrendszert érinti, ez összefüggésben van a ugye magának az immunrendszernek, illetve a kortizolnak a mennyiségével. A kortizol, mint szteroid hormon, általában ilyen védő hatású, és a kortizolnak a mennyisége a hajnali órákban a legalacsonyabb a szervezetünkben, tehát az aszmás rohamok, meg általában az ilyen allergiák is hajnalban szoktak jelentkezni. Én arra emlékszem, amikor dolgoztam ügyeleten meg mentőn, és ilyen hajnali 5-6 óra magasság jött egy telefonhívás, akkor vagy egy aszmás volt, aki befulladt, vagy valaki kiment WC-re és elesett a WC-n. Tehát nagyjából más nem volt ezekben az időkben.
1: Olyan érdekesen most, mintha a gondolatolvasó lettél volna, pont erre akartam rákérdezni, hogy melyik napszakban legjellemzőbbek a tünetek, de most zenét hozunk, és a zene után viszont ebben fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a parlagfű allergiáról beszélgetünk. Ugye szó volt arról, hogy mit is jelent pontosan az allergia, mi történik ilyenkor a testben, és itt ugye beszéltünk aszmás tünetekről is, hogyha nyilván valaki erre hajlamos, ugye? Jól mondom?
2: Igen,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy akkor ez előfordulhat. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy főként a hajnali órákban jöttek hozzád, és amikor ugye dolgoztál, nem dolgoztál, sürgősségi ellátásban dolgoztál, hogy akkor a legjellemzőbb, hogy előjönnek ezek a tünetek. Egy parlagfű allergiásnál a tünetek akkor jönnek csak, ha találkozik a parlagfűvel, vagy ha elkezdődik ez a parlagfű szezon, ugye most augusztus végén kezdődött, ahogy beszéltünk is az elején erről, akkor ez igazából a nap bármelyik szakában jöhetnek a tünetek, akár miért, akár a hajnali órákat is, tehát reggel otthon felébred valaki, és ömlik az óra, és csöpög a könnye, holott parlagfű nyilván nem vitt balakásába, egy vázába beletenni vízbe.
2: Ugye azt mondtam, hogy itt a pollen az, ami magát az allergiás reakciót kiváltja, és a levegőben lévő pollen koncentráció, erre történtek ilyen mérések, hogy akár több 100 kilométerre is el tudja vinni a szél ezeket a polleneket, úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy a városokban sokkal több az allergiás, mint vidéken, pedig arra gondolnánk, hogy vidéken van sokkal több parlagfű, és ez valóban így is van, hogy bizonyos parlagon hagyott területeken tényleg rengeteg parlagfű nő.
1: Milyen szép a magyar nyelv.
2: Igen. Igen, egyébként ugye a parlagfűnek az eredeti neve az ambrózia, ami a régi időkben az istenek eledelét jelentette, és hát vannak olyan nézetek, akik gyógynövényként tekintenek a parlagfűre. Én azt gondolom, hogy magát az allergiát ugye számtalan tényező okozza, vagy váltja ki. Erre egyébként Cserháti Endre professzornak volt egy nagyon jól összeszedett válogatása, hogy tényleg a magzati korban történt különböző hatásoktól az anyateljes táplálás, vagy tápszeres táplálás, hogy az allergénekkel mikor találkozik egy csecsemő, vagy egy gyermek, a környezet szennyezés, a levegőben lévő különböző partikulák, ugye, hogy mennyi, és itt jön be a város, hogy a városban sokkal nagyobb a környezet szennyezés. Aztán a cirkadián ritmus, amiről ugye már beszéltünk, ugye itt a szteroidoknak a mennyisége a szervezetben, és ott van ezen a listán az is, hogy mit eszik, és hogyan táplálkozik, hogyan mozog valaki, és maga a stressz, a különböző érzelmi tényezők, ezek egészen már a gyerekkori allergiáknál is nagyon fontos tényezők, aztán természetesen felnőtt korban megint csak előjönnek, és tulajdonképpen, hogyha belegondolunk abba, hogy a városi lakosság találkozik a legnagyobb mértékű környezetszennyezéssel, és talán itt a legnagyobb a stressz is abból a szempontból, hogy a mindennapoknak a stressze, és itt nem csak arra gondolok, hogy a főnököm mit mondott, vagy mit csinált, vagy a gyerekemet nem tudom, el kell vinni az iskolába, vagy az edzésre, hanem ezek a plusz stresszek, az összezártság, hogy nagyon sok ember van kis helyen, a mesterséges fények, az irodák, ahol az emberek dolgoznak, az oxigénnek az alacsonyabb mértéke, ez mind-mind stressz a szervezetünk számára, de ugyanúgy a feldolgozott élelmiszerek is, hogyha nem friss alapanyagú friss élelmiszereket fogyaszt valaki.
1: Meg is válaszoltad a következő kérdésem, az lett volna, hogy mi az oka annak, hogy egyre több az allergiás megbetegedés, nem csak parlagfű, hanem úgy egyáltalán, de hát mindez, amit most itt elmondtál, hogy egyre nagyobb stresszek, egyre több a stresszfaktor, egyre több a feldolgozott élelmiszer, egyre rosszabb a levegő, egyre többször vagyunk mesterséges fényekben, ugye akár irodában dolgozva, akár otthon, bárhol, szóval, hogy ez mind alátámasztja azt, hogy mi az oka annak, hogy ilyen sok az allergiás megbetegedés. A tüneteknél még egy pillanatra visszatérve, vagy a tünetekre, ez ha egyszer elkezdődik, ez a bizonyos tünet sor, amit itt mondtál, akkor ez nem múlik el egészen addig, amíg nem teszünk valamit ellene, vagy hogyha kikerülünk abból a környezetből, jó esetben, ahol mondjuk éppen pollen, a pollen van a parlagfű pollen van a levegőbe, akkor az elmúlnak a tünetek, és csak akkor jön elő újra, hogyha visszamegyünk. Tehát arra lenni kíváncsi, hogy ez egy olyan, mint tud-e olyan lenni, mint tudom is én, egy cukorbetegség, vagy egy nem is cukorbetegség, nem jót mondok, mondjuk, mint egy gluténérzékenység például. Tehát, hogy megmarad, úgymond, nem tűnik el.
2: Általában az orvosi szemlélet az az, hogy az allergia az fennáll ugye folyamatosan. Amiről még nem beszéltünk, de talán érdemes beszélni arról, hogy vannak bizonyos anyagok, amikkel kereszt allergén a parlagfű. Tehát, hogy ebben a szezonban, hogyha valaki például paradicsomot, cukkinit, uborkát, dinnyét, görögdinnyét, sárga dinnyét fogyaszt. Ezek az ételek hasonló antigén szerkezettel bírnak, mint maga a parlagfű, és ezek tudják súlyosbítani a tüneteket. Tehát, hogyha a páciensünk odafigyel arra, hogy jó környezetben legyen, például ebben az időszakban, hogyha valaki megteheti, hogy most megy el a tengerpartra nyaralni, az egy nagyon jó lehetőség az allergiásoknak. Nyilván, akinek kisgyereke van, kevésbé tudja megtenni az iskola kezdés miatt, de aki megteheti, annak például a tengerparti levegő az egy nagyon jó választás. Az ételekre odafigyelni, a stressznek a csökkentése, a vitaminbevitel, az ásványi anyagoknak a bevitele, ezek mind tudnak segíteni, és itt például ez nagyon érdekes, hogy ha az embernek változik az élete, és itt lehet, hogy a stressz, lehet, hogy a lakókörnyezete, lehet, hogy a vitaminbevitele, akkor képesek ezek a tünetek megszűnni, de van olyan, amikor valaki mindent megpróbál megtenni, és mégis, igen, mégis valami fenntartja, de sokszor hallunk ilyen történeteket, hogy még nagyon sok esetben ugye elkezdett egy vitaminkészítményt, vagy valamilyen természetes készítményt fogyasztani, és önmagában az elegendő volt ahhoz, hogy az allergiás tünetei jelentősen javuljanak, másnál pedig tényleg számtalan dolognak kell együtt lenni, vagy együtt állni, hogy mégiscsak tudjon javulás bekövetkezni.
1: Na, akkor szünetet tartunk újra. Életörömzene legfrissebb hírek után pedig folytatjuk a beszélgetést. Ugye,

hogy egyedül. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A téma, amit mára hoztunk, ez abszolút aktuális, ez a parlagfű allergia. Rengeteg dologról szó esett már a hírek és a zene előtt is. Beszélgetésünk visszahallgatható lesz, egyébként nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, illetve a Zita is meg szokta osztani a különböző felületein. Úgyhogy visszahallgatható lesz, és ajánlom is, aki egy picit is érintett, akkor az mindenképpen hallgassa vissza majd ezt a beszélgetésünket. A parlagfű allergia az bármikor beköszönthet, úgymond a bárkinél, aki éppen egy legyengült, mondjuk az immunrendszere legyengült, vagy amiket ugye itt elmondtunk az első fél órában, hogy stresszesebb az élete, stb. Tehát teljesen mindegy, nem az van, hogy csak bizonyos korban kaphatjuk el, vagy állhat elő ez a probléma, hanem bármilyen korban.
2: Bármilyen életkorban. Egyébként ez is

0: nagyon érdekes, hogy az idősebb korosztály kevésbé érintett, és én azt gondolom, hogy a mostani gyerekek alapvetően más élelmiszereket fogyasztanak, mint mondjuk a mostani 80 éves korosztály, amikor gyerek volt, teljesen más élelmiszerek voltak abban az időben. Nagyon sok dolog más lett, ami akár tényleg a városi létet, hogyha csak a saját életünkbe belegondolunk, hogy nálunk gyerekkorunkban mennyi elektromos eszköz volt, mi az, amit használtunk, mennyit voltunk innen a szabad levegőn, mennyi autó járt az utakon, vagy egyéb eszköz, tehát hogy ez tényleg mind-mind összeadódik, vagy például annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, akkor milyen ételeket ettünk, akár otthon, akár az iskolában, és most milyen ételeket esznek a gyerekek, gyakorlatilag az öme valamilyen feldolgozott, csomagolt, előre gyártott. Tényleg az én gyerekkoromban nem is voltak ilyen chipsek, meg nem tudom, mindenféle ilyen dolgok nem is léteztek. A pattogatott kukoricát is a tűzhelyen pattogtattuk körülbelül, és ma már, hogyha megnézzük ezeket az ételeket, vagy akár a bármilyen, még a zöldséges ételeket is, tehát most már tényleg, vagy a hús ételeket, ez a nagyüzemi feldolgozás, a nagyüzemi állattartás azért teljesen mást hoz, meg mást kínál, mint régen. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy a fiataloknál talán emiatt nagyobb százalékban, de gyakorlatilag az allergia az bármilyen életkorban kialakulhat.
1: Milyen érdekes lehet, hogy a nagy bőségzavara most már minden elérhető, viszont akár élelmiszerek tekintetében mindenben, vagy akár amit a bőrünkre kenünk, ugye arról nem is beszélve, hogy igen, ott is, ami felszívódik bőrön keresztül, hogy milyen problémákat okozhat, főleg, hogyha hosszú távon használjuk, már pedig nyilván mi hölgyek, aztán végképp sok-sok mindent kenünk magunkra. Szóval, hogy eléggé, hát nem is tudom, azért régen jobb volt, és ez a nehéz kimondani, meg közhelynek is hangzik, de azt gondolom, hogy ez a valóság.
0: Ebből a szempontból biztos, igen, hogy a szervezetünk működése szempontjából biztos, hogy sokkal kevesebb teher érte a szervezetünket, mint a mai, igen, világban.
1: Milyen praktikák, házi praktikák léteznek? Létezik-e bármi, amivel mondjuk akár a tüneteket tudjuk enyhíteni, vagy akár, hogy teljesen elmúljon mondjuk egy ilyen allergiás megbetegedésünk?
0: A házban, ami fontos lehet, hogy nagyon sokszor nem csak önmagában izoláltan a parlagfűre allergiás valaki, hanem lehetnek ezek összetett allergiák, hogy más fűfélékre, más pollenekre, egyebekre. Tehát mindenképpen az egyik jó dolog, hogyha nagyon jól takarítunk otthon, itt lehet tényleg ilyen nagyobb teljesítményű porszívó, vagy akár ilyen gőzös megoldás, illetve én például szeretem az ózongenerátort is, amivel csírátlanítani tudjuk a környezetünket, és tényleg, hogy például penész ne legyen valahol, tehát sok-sok mindent tudunk, akár ez is, hogy tényleg a cipőt levenni, amikor belép valaki a házba. Magyarországon egyébként azt gondolom, hogy ez elég jó rutin, hogy a legtöbb háztartásban, amikor belépnek az emberek, akkor leveszik a cipőt, de tényleg, hogyha amerikai filmeket nézünk, akkor ott aztán mindenki még a hálószobába is betrappol a cipőjével, pedig ezen is rengeteg dolog be tud kerülni. Aztán nagyon fontos, hogy mikor szellőztetünk, hiszen hogyha a legnagyobb pollen koncentrációban szellőztetünk, akkor azok bekerülnek. Sokszor elmondják az allergiások, hogy zárt ablaknál azért mégiscsak jobb egy kicsit létezni. Tényleg az esti időszakban a szellőztetés az jó ilyen szempontból. Nagyon jók a különböző ilyen sós megoldások, tehát amikor sós levegőt párásítunk, léteznek gyógyászati segédeszközboltban beszerezhető ilyen sós párásítók, amin keresztül egy picit ilyen sós közeget tudunk létrehozni. Aztán a különböző sóbarlang vagy barlangterápiák, ezek szintén a légúti betegeknek nagyon jók, És ami szerintem itt tényleg fontos, hogy ezeket a kereszt allergén ételeket ebben az időszakban mindenképpen muszáj kihagyni. Ez azért szomorú egyébként, mert ugye pont, bár a dinnyének már a vége van, de azért a paradicsom, a paprika, a cukkini, az uborka, az még bőven ott van, tehát most tényleg így a lecsó szezonban megyünk bele. Én például nagyon-nagyon szeretem, és tényleg erről azért úgy érdemes tudni, és sokszor hallom az allergiás páciensektől, hogy ők erről nem is tudnak, hogy tényleg ebben az időszakban nem szerencsés ezeket az ételeket fogyasztani.
1: Most újra megállunk ezen erejéig, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Témánk a parlagfű allergia. Rengeteg hasznos tanács, nem is tanács, hasznos információ hangzott el, azt gondolom, itt a beszélgetésünkben, amikre érdemes odafigyelni, érdemes akár bevezetni, akár itt beszélve arról, hogy ahol ugye abbahagytuk a beszélgetést, hogy akár a paradicsom, ugye azt mondtad, hogy az igen. lehet egy ilyen keresztallergia, jól mondom?
2: Igen.
1: Hogy ha ezeket tudjuk, akkor csak ebben az időszakban érdemes mellőzni?
2: Érdemes erre odafigyelni, mert előfordul, hogy későbbi időszakban is enyhén megjelennek a tünetek, hogyha valaki mondjuk egy nagyobb mennyiségű ilyen ételt fogyaszt, például amiben van paradicsom, cukkini egyben, az belobbanthat különböző ilyen allergiás tüneteket, és sokszor nem is tudja a páciens, persze. hogy most mitől lett neki.
1: Egészségesen étkezni, hiszen paradicsomot eszem, cukkinit, ilyenek, hát hogy? Érdekes, igen.
2: Viszont ilyenkor, amikor tényleg szezon van, akkor fokozottan oda kell erre figyelni.
1: Milyen tesztelési lehetőségek vannak erre vonatkozóan? Ha valaki úgy érzi, hogy hát valószínűleg valamilyen allergiája van, akkor mi az a legjobb, amivel meg lehet ezt állapítani? Mert ugye van ez a vért is vesznek, meg van ilyen csöpögtetnek.
2: Igen, hát mindenképpen orvoshoz kell fordulni, olyan szakorvoshoz, aki ezeket a vizsgálatokat meg tudja, illetve ki tudja kérni, és valóban van ez a bőrteszt, amin megnézik, hogy hogyan reagál, illetve van vérteszt is. Vannak olyan laborvizsgálatok, amik ilyen, például ez az Alex vagy Faber teszt, amik ilyen nagyon-nagyon komplexek, hogyha valakinek több tünete van, vagy több dologra érzékeny lehet, vagy nem nagyon találják, hogy mi lehet az oka a tüneteinek, akkor érdemes ilyen komplex vizsgálatot is végeztetni, és egyébként, hogyha így az alternatív terápiákba megyünk, ott is nagyon fontos, hogy legyen diagnózis, hogy tudjuk azt, hogy pontosan mire érzékeny a páciens, mert van például olyan lehetőség itt ugye az előbb beszélgettünk egy picit arról, hogy életmódban mit lehet tenni, de még amit tud tenni a páciens, az egyik, ami nagyon fontos, hogy a megfelelő vitaminásványi anyag ellátottság, a C-vitamin, a D-vitamin, az antioxidáns vitaminok, ezek nagyon fontosak, hogy megfelelő mennyiségben legyenek a szervezetben, és vannak bizonyos homeopátiás lehetőségek, aminek az egyik része az, amikor tünete van a páciensnek, és ezekre a tünetekre keresünk olyan tüneti homeopátiát, például az Allium Cepa, ez a vöröshagymából készült homeopátiás szer, ez kifejezetten a könnyezés, a vizes orrfolyás, amikor így ki van maródva az embernek az orra, ezekre lesz jó.
1: De a hagyma, ami egyébként megsírhat, amikor éppen az ember vágja, nagyon érdekes ez az ellentmondás.
2: Igen, viszont ugye a homeopátiás szerekre az jellemző, ez a kutyaharapás szőrével, hogy amit nagy dózisban okoznak, maga a homeopátiás szer, ezt fogja a homeopátiás potenciálban vagy hígításban úgymond kezelni, tehát beindítja a szervezetnek az öngyógyító folyamatait azok ellen, a tünetek ellen, amit egyébként nagy mennyiségben okozna maga a hagyma, vagy maga ez a szer. Igen. És ugyanígy ezen az analógián keresztül van egy olyan módszer, ez nagyon csúnya neve van, és bocsánatot kérek mindenkitől, majd elmondom, hogy mit jelent, ez az izopátiás deszenzibilálás, ami azt jelenti, hogy azzal a szerrel, amire allergiás valaki, és például itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy konkrétan például a parlagfű, az ambrózia.
1: Előzi ezt a...
2: Igen, tehát például az ambrózia az ugye a parlagfű, és ezt a szert, az ambróziából készült homeopátiás szert kell a betegnek szedni, de ez lényeges, hogy nem akkor, amikor a szezon van, hanem előtte egy-két-három hónappal, és tulajdonképpen az izopátiás deszenzibilálás, ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a szerrel, ami kiváltja az allergiát, egy ilyen érzéketetlenítés zajlik, vagy hogy lecsökkentjük az érzékenységet, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy nem biztos, hogy egy alkalommal, vagy nem biztos, hogy egy évben, de hogyha ezt 2-3 évben egymás után megcsináljuk, akkor ha nem is teljes mértékben, de jelentősen tudnak csökkenni a betegek tünetei ezáltal, hogy ezt megcsináljuk, és ami még szintén fontos, ugye itt a lelki okoknak a felderítése, hogy van-e esetleg a mélyben valami olyan lelki állapot, olyan ok, ami fenntartja, vagy olyan stressz helyzet, mert akkor ezeket a stresszeket is tudjuk kezelni, és ami szerintem itt lényeges, hogy egy nagyon rossz allergiánál, nagyon heves tüneteknél szedjen gyógyszert a beteg, mert hiszen muszáj, hogy a mindennapokban ott legyen, viszont ha odafigyelünk egész évben ezekre az életmódbeli dolgokra, a vitaminellátottságunkra, a stressznek a kezelésére, a levegő tisztaság, akkor lehet, hogy jóval kevesebb vagy gyengébb gyógyszerrel is megúszhatja ezt a szezont valaki.
1: Összetett dolog, azt gondolom, ez az allergiai, ahogy beszélsz róla, tehát hogy ez nem csak egy tűről fakad, hanem egy csomó minden összetettségéből adódhat.
2: Igen, igen, nagyon összetett, és pont ezért azt gondolom, hogy a kezelése sem csak arról szól, hogy akkor egyfajta gyógyszert bekapunk, mert egy antihisztamin vagy egy szteroid típusú gyógyszer gyorsan fogja csökkenteni a betegnek a tüneteit, viszont magát az alapokot nem fogja megszüntetni, és egyre több és több gyógyszerre lesz szüksége, vagy ugye a szteroid típusú gyógyszereknél a hosszú távú mellékhatások azért nagyon lényegesek, és szerintem erre fontos odafigyelni, hogy ne csak a mára gondoljunk, hanem fontosan a hosszú távra.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Esős, borongós idő lesz. Újabb visszaéléseket tártak fel a külügyben. Díszdoktorra avatja Krasznaholkai Lászlót, az ELTE. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blikknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök alapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok egy csoportja politikai indítatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét is vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, hogy több gyanús esetre derült fény, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet, a volt kormányfőfia Orbán Gáspár pedig felhatalmazás nélkül fogadott külföldi delegációkat a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hangsúlyozta, hogy már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznaholkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznaholkai olvasótermet is. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős, napos marad az idő, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Ahogy ígértem, egy újabb epizódban van velünk dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, szakértő, és Dimitrova Desziszlava, ugye a podcast alapítója, és szintén AI szakértő. Beszélgetünk újra tovább egy érdekes dologról, ami nagyon aktuális nyár lévén indult a vakáció, ugye most már nem is olyan régen, kisgyerekes szomszédokkal rendelkezőknek annyira nem nagy öröm, de hát ugye egyszer volt a vakációnak is vége van. Szóval hogyan lehet biztonságos a nyaralás a digitális korban? Az adatvédelem, az adatok elküldése, iratok elküldése, kérik, nem kérik, jogos, nem jogos, kamerák a szálláshelyeken, mit lehet ilyenkor csinálni, az jogos, nem jogos, úgyhogy nem tudom, ahonnan gondolod, indulj Lenke, mert bármelyik része nagyon érdekes.
1: Ez nagyon izgalmas téma. Ugye itt elsősorban ugye edukálni kell a szálláshely szolgáltatókat, meg ugye a vendégeket is, hogy mihez van jogom egyáltalán, meg mit kérhet el a szálláshely szolgáltatók, ha már ugye őket említetted, hiszen ugye nagyon-nagyon sok rossz gyakorlattal találkozhatunk, elkérik az okmányainkat, akkor lemásolják, valamikor előre küldik, Snapchaten keresztül, e-mailben kérik, a Viberen küldjük el a konkrét képét az okmányoknak, ugye?
0: De és ezt ők miért nem tud, bocsánat,
2: igen, mert hát abban helyszínen kérni, hát ez nem szoktak előre, vagy igen?
1: Igen, nekem rengeteg ilyen tapasztalatom volt, ugye folyamatosan járjuk az ikrekkel ezeket a magyarországi szálláshelyeket, Szilvásváradon, Kaposváron, tehát ugye a lovas versenyek azok mindig visznek, és rengetegszer szállunk meg ilyen helyeken, és hát én mindig elmondom nekik, hogy ugye ez jogellenes, és ők kerülhetnek bajba, nagyon hálásak és megköszönik, de hát nyilván
3: akkor az ügyfél élmény. De attól mi küldjük
1: el. Attól mi küldjük el, mert hogy igazából. Ugye ezt kevesen tudják, hogy a 14 év alatti gyereknek nem is kell odaadni a személyigazolványát, meg az okmányait, ugye nem kötelezhető rá, viszont két darab törvény van, ami legálisan engedi ma Magyarországon, hogy elkérjék a személyigazolványt, okmányokat, ugye azonosítás célból. Az egyik az a pénzmosási törvény, tehát ugye ez a pénzmosási megfeleltetés terrorizmus finanszírozása ellen vannak bizonyos szolgáltatók, akiknek ezt muszáj elkérniük, ilyenek a székhely szolgáltatók, a könyvelőitek, akkor ilyen az ingatlanos, nagyon kevesen tudják, igen, amikor egy ingatlant megyek vételiztetni például, vagy egy megbízási szerződést adok egy ingatlanosnak arra, hogy eladja az ingatlanomat, akkor ugye nekik úgy a kötelessége ezt elkérni, és sajnos nagyon rossz gyakorlat, de ugye lefotózni, 8 évig megőrizni.
2: Mármint a szállodánál ott lesznek az okmányaim 8 éven keresztül.
1: A szállodánál egy kicsit máshogy működik, ott ugye arra nem ad a törvény felhatalmazást, hogy ezt ugye szkennelve oldja meg. Ugye kell egy ilyen rendszert üzemeltetni, egy adott feldolgozót, ami az adatok biztonságát garantálja, és akkor onnan OCR technológiával átemeli az adatokat, utána megőrzi magát a számot, a lejárati dátumot, meg a többit, de hát ugye oda kell adnunk. És nagyon sok szálláshely szolgáltató egyébként letétbe is kéri, mert hogy hatalmas sor van, feltorlódtak a szálló vendégek, nem akarja ugye a check-in folyamatát ezzel megszakítani, és begyűjti az okmányokat, de ugye tudjuk, hogy ezt nem vagyunk kötelesek átadni.
3: Hányszor volt ilyen pedig.
1: Igen.
2: Meg külföldön én szoktam látni, hogy szkennelik. Magyarországon már láttam, hogy ugye telefonnal gondolom futatva ezt a programot, se perc alatt lecsépenték, és akkor rágyak is vissza, viszont...
3: De Olaszországban rendszeresen úgy másolják le, hogy elkérik, és akkor másnap reggel adják vissza, mert hogy látszik, hogy el vannak foglalva.
1: Spanyolországban pont ezért a
2: magatartásnak... egy jó drága telefont a te okmányaidál, és akkor utána kapott a számot. Nekünk volt tényleg egy ilyen, mert egy szakmai eseményen szoktunk járni Monakóba, és egyszer csak jött valami felszólítás valami francia telekomos cégtől, hogy akkor ez a számla miért nem fizettük ki. És akkor hát nem is vásároltunk meg mindent.
0: Örülj, persze, hát csak telefont veszem.
2: Igen.
0: Nem egy
2: de lehet egy
1: életbiztosítás.
3: Vele még nem fordult ilyen elő, megmondom őszintén.
1: Spanyolországban egy hotelt 30 ezer euróra büntettek meg azért, mert ugye nem volt jogalap nélküli adatkezelést állapítottak meg, de hogy ugye mit jelent ez?
0: De egy vendég feljelentette őket?
1: Igen, így történt.
2: Gondolom egy ott szálló vendég, nem?
1: Abszolút, valamelyen igen. És ugye elindult egy hatósági eljárás, valószínűleg nem vették komolyan, letelt a 30 napos határidő, ő panaszolta egyébként, hogy az okmányait nem kezelték megfelelően, ugye jogellenesen kezelték, és hát ugye kiderült, hogy ténylegesen jogalap nélküli volt ez az adatkezelés, de mit jelent ez, mert ez a legfontosabb, ugye nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Tehát nem tudta bizonyítani a szálláshely szolgáltató, hogy annak az adott vendégnek ő már pedig odaadta, elolvasta, elfogadta ugye ezt az adatkezelési tájékoztatót, és tudomásra bírta arról, hogy az ő adatai milyen szinten fognak kezelődni.
2: Nagyon én ilyen nem találkoztam sehol.
0: A bejelentő lapon nem adnak semmi ugyanúgy egy ilyen, nem?
2: Nem adnak.
1: Nagyon rossz gyakorlat. Én nagyon kevés szálláshely szolgáltatónál látom azt, hogy ténylegesen ugye az adatkezelési tájékoztatóra figyelnének.
3: De most őszintén, hogyha kap egy ilyen tájékoztatót egy éppen check-inelő vendég,
1: igen,
3: akkor elolvassa azt a 12 oldalt,
1: a 75 oldalt,
3: és utána azt mondja, hogy nem.
2: Feri, betesznek egy QR kódos kis valami címkit így az van, ajtóba, és mivel már beléptél, és ott esetleg az volt leírva, mindenki, aki belép, az beleegyezik minden tájékoztatóval, nem?
1: Hát ez ugye ez a hozzájárulás témakör, ezt imádom. Ugye ez nagyon-nagyon nehéz, mert hogy pont ez a lényege, hogy itt ugye jogszabály mondja meg nekünk, hogy hogyan kell tájékoztatni a szállóvendéget, és nem lehet ez hozzájárulás, mert akkor követünk el jogsértést szállodaként, vagy hotelként, hogyha ugye hozzájárultatjuk, hiszen akkor utána ott fognak állni a recepciós kollégák, és nem fogják tudni beengedni, mert kell nekik hozzá, hiszen jogszabály mondja meg, hogy nekem kötelességem elkérni az okmányokat, de közben meg ugye erről csak egy tájékoztatót kell adni. Ugye hál' Istennek a GDPR tű pontosan megmondja, hogy miről kell ugye tájékoztatni őket, hogy ki az adatkezelő, ugye melyik cég nevében végzem ezeket az adatkezeléseket, akkor milyen célból kérem el, hát nyilván ugye a szállóvendég ugye a szolgáltatás nyújtása céljából, mi ugye itt a jogalap, itt jogos vagy jogos érdek, ugye a kameráknál általában ugye ez szokott lenni, semmiképpen sem hozzájárulás, és itt ugye meg jogi kötelezettség, tehát ugye itt egy törvény mondja meg egy rendelet, hogy egy kormányrendelet, hogy ezt hogyan kell és miként, és akkor megőrzési időt kell megmondani még, tehát hogy ezt azért le lehet hozni egy oldalas tájékoztatóval, én azt hiszem.
0: Egyébként a GDPR mint olyan, illetve a hozzájárulás mint olyan, nagyon sokat beszélünk róla, mindenki hallott már róla, és tulajdonképpen elfogadtuk, hogy ez van, értünk van, Európában van, mi is beszélünk, majdnem minden epizódban megemlítjük ezt, hogy Amerikában ez nincsen, az Európai Unióban meg mennyire nagyon fontos. Ez miért született, és mióta ennyire szigorú?
1: Most érzem a szigorú szemeket. Én ezért
3: megint
1: érzem,
3: egy jogi kérdés.
1: Megint egy jogi kérdés, megint egy rendelet. Én igazából ezért végzem a filozófia PhD-mat, hogy erre választ kapjak.
0: Kitől jött az ötlet, hogy legyen ez?
1: Az Európai Unió. Eddig is volt adatvédelmi törvényünk, ugye az infotörvény volt a 2018-as év előtt.
0: De valószínűleg problémák adódtak, hogyha ezt
1: hát
0: rendeletbe foglalták.
1: Igen. Ott ugye az volt a két éra közti legnagyobb különbség, hogy ott ugye kikértünk egy ilyen naihos számot az adatkezelésünkre, és azzal legitimáltuk az egész adatkezelést. De hát akkor még hírlevelek kora volt, tehát hogy akkor még nem volt ilyen digitális
3: e-mail hírlevelek.
1: E-mail hírlevelek, igen. Tehát hogy alig volt ott valamilyen digitális mozgolódás, és hát azóta mennyi minden történt. Megtörtént a Facebook, a Google, a profilozás, tehát hogy rengeteg fajta, és hát ugye ezt felül kellett írni, mert most megfordult a bizonyítási teher, és ugye ez az, ami rengeteg problémát ró a vállalkozásokra, hogy neki kell bizonyítani, hogy ők hát úgy járnak el, hogy az adott helyzetben általában elvárható, és minden GDPR rendeletnek megfelelő előírást betartanak.
2: Hát most nem fognak engem szeretni, de én azt látom, hogy ez az egész téma valamennyire a versenyképességét csökkenti az európai cégeknek, és egy olyan példa jut eszembe, ez régebben volt egy amerikai cég, amely Kínába gyártott IoT, mármint ilyen okos eszközöket, tegyük föl, ráteszett a fára, és akkor mérje a hőmérsékletet, meg sok mindent, és olyan áron adtak, amely a Becker ár alatt volt. És akkor az egyik versenytárs elkezdett vizsgálódni, és akkor kiderült, hogy ők, mivel rengeteg háztartásban ott vannak, mert jók az eszközeik, minőségiek, olcsók, mármint olcsóbbak, mint a többi, nagyon elterettek. Viszont így kaptak rengeteg adatot, amely szükséges lehet egy mondjuk a biztosító társaságnak, hogy akkor milyen események vannak, lehetne akár egy klímakkal foglalkozó társaság, vagy más otthoni eszközöket értékesítő cégnek, és azokat az adatokat, amelyeket ott beszedték, akkor klasszifikáltak különböző csoportokban, meg ilyesmiket, akkor azokat eladtak. Persze nincs ott, hogy akkor a micikének a családi házában kutya van, vagy nincs kutya, de viszont az, hogy olyan adatbázissal rendelkeztek, amelyet pénzítették, és így nem csak nem termeltek mínusz, hanem jó kis pluszt, rengeteg profitot termeltek. Ez persze itt Európában GDPR miatt nem lehetne megcsinálni, de ha megnézzük, mennyire előre van a Kína meg Amerika azzal, hogy ott nincsenek ilyen rendelkezések,
3: pont
2: akkor
3: a
2: lemaradunk.
3: Volt egy eljárás információ szivárgásra választásokra, nem?
1: Így igaz, igen. Tehát és még akkor be se hoztuk a képbe az AI-t, mert hát ugye abban, Amerika betiltotta mindenfajta, ugye Trump betiltotta az AI-jal kapcsolatos mindenfajta rendelethozást, mert hogy azt mondja, hogy ez olyannyira csökkenti a versenyt, hogy meg a cégeknek a versenyképességét, hogy nem lehet. Tehát, hogy konkrétan betiltotta Kínáról, meg ne beszéljünk. Tehát, hogy ott meg...
0: Mármint azt tette lehetővé ezzel a tiltás, hogy mindent szabad?
1: Mindent szabad.
2: Várja, most volt pont a napokban egy olyan, hogy az Anthropic AI-t illetően csinált valamilyen tiltást, hogy akkor ott bizonyos adatokat, meg ilyesmiket nem lehet használni, és akkor a többi tech cég megvítozta azt, hogy akkor mégis vonja vissza, mert ugye ezekkel az AI-okkal a fehér sápkas kiberbiztonsági szakemberek tudnak dolgozni. Azért, mert ugye a fekete sápkas emberkék pedig a legfrissebb technológiákat használják, nem megengedett módon, de viszont olyan galibat tudnak csinálni, amely nem tesz jót egy országnak, vagy egy embernek, hogy eltűnnek adatok, vagy pénzek vannak ellopva, vagy ilyesmi. Úgyhogy az amerikaiak is időnként variálnak, de hogy Európában ennyire szigorúan?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes határvonal ugye a két terület között.
2: Nekem az jut eszembe, a nyáravásra visszatérve volt egy olyan érdekes esetünk Ferivel a munkánk során, ahol egy szállásadó azzal keresett meg minket, hogy segítsünk nem kamerakkal, hanem más IoT eszközökkel megalapítani, hogy tényleg ketten vettek-e ki a lakást, mert ugye két főre volt ajánlva, vagy ott vannak öten-hatan.
3: Igen, Airbnb-t üzem és megkérdezte, vagy szembesült azzal egy nagyobb buli kapcsán, hogy ott nem ketten vették igénybe a szállást, hanem 8-an. És nem egy napra, hanem egy hétre. Tehát ugye az egy irgalmatlan nagy pénzkiesés is. És erre tudtunk olyan megoldást, ami nem kamerás megoldás, hanem hő alapján.
0: Az esőmérséklet alapján.
3: Igen. Számolja tulajdonképpen, hogy hányan vannak bent.
1: De izgalmas, igen. Hát ugye megint ez egy új iparág, az adat.
3: És GDPR-nak megfelelő, mert ugye semmilyen azonosításban nem alkalmas az a
1: semmi személyes
3: felvétel,
1: adat nincs benne.
3: Így van.
1: Igen.
3: De viszont meg tudja számolni, hogy hányan vannak. Egyetem is van olyan, ahol az előadókban.
0: De akkor ez bizonyító erejű egyébként? Tehát, hogyha mondjuk azt mondja az, aki kibérelte azt az előadót, hogy nem volt.
3: Ő nem bizonyítani akarta, ő azt mondta, hogy ha ő azt látja, hogy többen vannak bent, akkor oda megy is kidobni.
2: Akkor bemegy, és akkor kezeli a helyzetet.
0: Ja, oké.
3: Tehát értem. Ő saját hatáskörbe vette
0: értem.
3: A vírus. Ám
0: mondjuk igazából, oda megy, és akkor azt mondja, hogy vagy többet fizettek, vagy el lehet kötözni.
3: Így van. Aha.
0: Na, ez viszont okos.
3: Igen,
1: okos jogi eszközök, okos. Ugye teljesen új iparág nőtte ki magát gyakorlatilag az adatokból.
0: De hogyha nyaralás és szobák és kamera, ott mi a helyzet?
1: Nagyon izgalmas
0: a
1: kérdés ez is.
0: A hangrögzítés.
1: Ugye a kamerák csak ugye meghatározott bizonyos cél érdekében lehet őket telepíteni, és hát ugye magánemberként, szálló vendégként én azért megyek oda, hogy pihenjek, nem szükséges nekem eltűrni, hogy ilyen túlzó megfigyelés alatt legyek. Tehát
0: mi számít annak?
1: Ugye egy folyosón például, nem tudom, 4-5 kamera már annak számíthat, hogyha az étteremben folyamatos megfigyelés van, a recepción ugye ott indokolt lehet abszolút, hogy ugye a recepciót megfigyeljék, de szobában semmiképpen, tehát ugye a szobák a közös jacuzzi hely, tehát hogy ahol
0: lift?
1: Az úszoda liftnél indokolt lehet, igen, attól függ.
3: Tehát, rosszul hogy lesz itt, valaki, bármi történik, atrocitás egyik vendég és a másik között, annak bizonyítva erejű is lehet. Aha. Egyébként én ismerem a másik oldalt is, tehát a szállodák iszonyatosan odafigyelnek erre, hogy azt a privát szférát meghagyják az ott pihenőknek, ami egész egyszerűen jár nekik, tehát még csak véletlenül sem szeretnék azt túllépni, viszont nekik van egy olyan kötelezettségük is, hogy azt a fajta biztonságot, amiért te odamész, hogy a folyosón ne kössenek beléd, teljesen mindegy, hogy mi, az meglegyen. Tehát ugye itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mi az a minimális biztonság, ami a maximális biztonságot nyújtja a vendégnek.
1: Igen, és hogyha már ugye egyensúly, akkor ugye ez jogos érdek, mert ugye a szálló szálláshelynek ugye jogos érdeke az, hogy ezeket mérlegelje, és ugye ezt tesszük mi jogászok, egy ilyen jogos érdek mérlegelési tesztben nézzük meg, hogy a magánembernek mihez van érdeke, mihez van joga, mire van kötelezettsége a szálláshely szolgáltatónak, és ugye ez ilyen nagyon meglepő, de pusztán csak vagyonvédelmi célból egyébként kamerát Magyarországon nem lehetne alkalmazni. Több minden kell a serpenyőnek a másik végébe, hogy bele tudjuk pakolni, mert hogy ugye csupán a vagyonvédelemre azt mondják, hogy hát akkor őrzővédőkutya, kiléptető kapu, beléptető kapu, biztonsági őr, táska ellenőrzés, tehát hogy legyen valami élőerős ellenőrzés például, de hogy ugye, hogyha már egy kis minőségbiztosítást beviszünk, tehát hogy ha én szeretném azért a szálló vendégeknek a kiszolgálását is biztosítani, vagy élet és testi épségvédelme, tehát nem csak vagyonvédelem, mert mondjuk nem tudom a széfet azt nyilván meg tudom figyelni ugye vagyonvédelmi célból, akkor már ugye ez abszolút megállja a helyét. Tehát itt kell egy kicsit jogászkodni, hogy ezek átmenjenek és működjenek.
0: És mi a helyzet a dolgozóikkal? Tehát annak az adott szálláshelynek, szállodának a dolgozóival? Az
2: hát ott gondolom, csak van a kamera a konyhán, mert hogyha olyat követel, amely utána munkahelyi baleset.
3: Nagyon jó egyébként. Igen, az ott dolgozóknak is vannak jogaik. Velük szemben a munkáltatónak is lehetnek olyan jogos elvárásai, ami például tűzveszélyes tevékenységet nem folytat egy papírraktárban, teszem azt. Tehát ugye ezekre a dolgokra, és ugye itt a megfelelő indoklás megint, hogy miért vált szükségessé, hogy az a kamera oda kerüljön, és itt általában azért oda szoktak figyelni a dolgozók igényeire is. A dolgozók meg szeretik azt, hogyha az ő dolgaik, ha nem tisztességtelen szándékkal mentek oda dolgozni, akkor ő a saját védelmük is meg tud történni ezeknek a kameráknak a felvételeivel. Tehát ez egy oda-vissza, egy win-win szituáció abszolút a munkáltató és a munkaadó, bocsánat, a munkáltató és a munkavállaló között mindenféleképpen jó összhang van a kettő között.
2: Hát te hogy szoktad mondani, ha nincs vája a füle mögött, akkor nem,
3: így van, én a városi térfigyelésnél szoktam mindig megkérdezni azt, amikor valaki nagyon tiltakozik, hogy de őt miért figyelik meg, mondom, csinálsz bármi olyat, ami törvénybe ütközik? Nem, akkor...
0: De igen. Tudod, mi jut ilyenkor eszébe az embernek hétköznapi embernek, hogy túrom az orrom, most akkor azt nézik, vagy ugye a lányok...
2: Bár csak ráírnének, ennyit nézegetni.
0: A bugyit igazgatni akármi, de hogy mi mind ezt gondoljuk, hogy ez történik, és de valahol ezek... van valaki, aki az orrők, hogy mi éppen mit csinálunk.
2: Ami szerintem nincs, az a valaki, az tiktokozik, te drága Petra, azért kérik azokat az AI-alapú rendszereket tőlünk, hogy akkor azt figyeljen.
0: Nem ül ott Julika meg Karcsi, és skubizzák a kamerát, vagy dugdussák, ha tudod, mint a régi filmekben, a telefon lehallgató akármit, hogy elhangzik, hogy bomba.
3: Mindenkinek van olyan a mindennapi életében, amire nem büszke.
0: De egyébként
3: ortúrást is ide tartozik.
0: Elég a körútó, mondjuk a villamos mellett állva a kocsit megállsz a pirosnak.
3: Láttam egy olyan videót, a látható képen egy nagyon elegáns hölgy kosztümben a metró peronon odasétál a vonalhoz, majd vissza lép kettőt. Ugyanezt megnézték, és egymás mellett volt a két felvétel, egy hőkamerás felvételen, amikor a hölgy előrelép, akkor egy ilyen felhő hátul a fenekéből kijön, majd visszalép.
2: Ja, mert hőkamera volt.
3: A hőkamera sok mindenre jó, de ezzel senki nem élt vissza. Itt nem igen. Volt. Igen, és ez is egy teljesen normális emberi szükséglet, de ugye nem ebből kell kiindulni, hanem abból.
2: Pláne, ha nincs ott mozdó a környéken.
0: Végleg mindenkinek. Csak ez jut az eszébe, igen. Újabb mélységet adtál a zavarodottságunknak, Feri, köszi.
2: Feri legalább elmondhatott, mi alapján ismerik föl a hőkámerát. Hogy ne álljanak közel.
3: Nem tudják fölismerni így szabad szemmel.
2: Hát az baj.
1: Igen.
3: Jó, de hidd el, hogy az a lényeg, hogy ha jó kezekben van, ha az önkormányzat, az a rendőrség olyan célzattal figyeli ezeket a kamerákat, hogy bűncselekményeket megelőzzön vagy felderítsen, akkor az miértünk van.
0: Nem a felhőkért figyelni.
3: Igen.
1: Azért visszacsatlakozva egyébként erre a munkahelyi adatkezelési mizériára, azt gondolom, hogy sok cégnél nincs még mindig. Tehát, hogy ugye úgy néznek ki ez a gyakorlat, hogy van egy munkaszerződésem, és ennek a munkaszerződésnek része a munkahelyi adatkezelési tájékoztató, hogy akkor, és annak egy része csak a kamerás adatkezelési tájékoztató, hogy akkor mikor, ki, miért fér hozzá, meddig őrzi meg a felvételeket, hogyha én az érintett jogaimmal, mint munkavállaló akarok élni, akkor kihez tudok fordulni. Mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a cégek akkor nem tudják ezt felhasználni, mondjuk egy lopás esetén, vagy amikor bizonyítani kellene valamit, akár mondjuk a munkavállalóval szemben, vagy mondjuk egy szállóvedéken szemben, igen, ahogyha ez nincsen leszabályozva, akkor ugye ezt nem fogják tudni felhasználni akár bíróságon. Az megint egy másik kérdés, hogy a rendőrség örül neki, mert az ő felderítési rátájukat ez abszolút megdobja, és nekik teljesen mindegy, hogy a bizonyíték honnan van. Ez megint egy másik. Hát ugye ezt a NAIH vizsgálja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság.
0: Az is fontos egyébként, és szerintem egy nehezítő tényező, hogy azért ezeknek az adatvédelmi tájékoztatóknak a nyelvezete és a megfogalmazása a sokkal inkább jogi, sem mint egy hétköznapi ember számára abszolút és első olvasásra könnyen értelmezhető szöveg. Szóval itt ez is baj. Tehát nyilván nem lehet azt megcsinálni, hogy minden ilyen, nem tudom én, felvételi vagy interjú beszélgetésnél ott legyen valaki, aki elmondja ezt három mondatba dióhéjban, de nem biztos, hogy rossz volna.
2: Hát figyelj, Petra, az AI korba lehet, hogy akkor az ember bedob egy ilyet, és akkor kis videóba lejátsz, lemodelezve neki, hogy miről
1: mit,
2: hogy
1: mit. Én abszolút erre gondolok egyébként, hogy piktogramokkal, egyszerűen, hát a GDPR maga is megmondja, hogy közérthetően. Kérem, hol közérthető egy 75 oldalas adatkezelési tájékoztató, és mindig visszacsatolunk erre, hogy egyszerűen elfogadom, mert tovább akarok menni. Tehát, hogy nincs választási alternatívám. Egyszerűen megértettem, elfogadom, elolvastam, félvesémet is eladom, nem érdekel, mert egyszerűen tovább akarunk jutni.
3: Igen,
1: ezen a jogi
3: azt szerepelne, hogy ezúton hozzájárulok ahhoz, és műtétem jövő héten kedden megtörténjen, akkor tovább, igen, lépek, persze. Igen.
0: No, hát ilyen a biztonságos nyaralás, persze egy kicsit eltértünk a témától, de amikor lehetőségünk van ilyen szakemberekkel, mint dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász beszélgetni, akkor nyilván nem egy kérdésünk van, hanem 1001. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.
4: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy még a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonaló épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Programajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos borongós idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Kisebb földrengés volt Horvátországban, a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután. Csütörtök van, szinte már-már hétvégi hangulatban lehetünk a mikrofonnál, István Dániel. Az éterben pedig már is az óra sztárjai, Geszti Péter érkezik majd különböző korszakokból áromdallal. Aztán rögtön nyitánként itt lesz majd velünk a Molcsiba, akik ugye a Szigeten adtak fantasztikus koncertet. Aztán belecsapunk egy jó kis időutazásba, 2014, illetőleg 2004 terítéken majd az akkor is lágerista vezetőkkel, így kerül éterbe nem sokára Karamell, Lenner Ricsi vagy a YouTube, és aztán majd picit fényképezkedünk a délután végén, majd fotós dalok érkezik. Kezdnek Ed Sheerannel, a Boysonnal vagy a Nickelbackkel. Sam Smith-szel pedig indulunk. Már is szól az I'm Ready. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontak Manna FM életöröm zenékel már izzítva SMS számunk. Én nézem ám egészen délután 5-ig, úgyhogy ha valaki lát valamit Budapestről kifelé, vagy Budapesten belül, akkor nekem küldj el a hírt. A 0674986-ra várom SMS-ben, vagy Viberen, hogy továbbadassam a többieknek. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, ezért érkezik már is három dallal Geszti Péter, aki Emerton díjas, magyar dalszövegíró, énekes, reklám szakember, biztos nem kell sokaknak bemutatni az ő nevét. Pályafutását egyébként gyerekszínészként kezdte, különböző filmekben szerepelt, így a Mézga család rajzfilmsorozat harmadik Vakáción a Mézga család című folyamában Aladárnak, a Ludas Matyiban című rajzfilmben a kis Ludas Matyinak is ő adta a hangját. A rádiónál és televíziónál szerkesztőként dolgozó apja Geszti Miklós révén nem volt nehéz különféle szerepekbe kerülnie. Állítása szerint az első ilyen egy beugró szerep volt egy hiányzó gyerekszínész helyett. Felsőfokú tanulmányait az ELTE tanárképző főiskola karának magyar történelem szakán végezte, ahol 1989-ben szerzett diplomát. Már főiskolásként dalszövegeket írt a népszerű első emelet zenekar számára. Miután az együttes felbomlott, riporterként, műsorvezetőként és forgatókönyvíróként dolgozott. Média karrierjét és országos ismertségét az ÁSZ című ifjúsági tehetségkutató tévéműsor műsorvezetőjeként kezdte. 89-ben majd a Repülők és a Jazz meg az együttesek tagjaként sikeres zenei karriert futott be. Ekkoriban ragadt rá a szöveggyártó kisiparos becenév. 89-ben az Akció reklámügynökség reklámszövegírója lett, majd később kreatív igazgatójaként dolgozott több neves hazai és külföldi céggel, elsősorban Prinz Gábor Híret postabankjával. Az agresszív és évi 2-3 milliárdba kerülő és a 90-es évek hangulatához szervesen hozzátartozó Postabank macis reklámkampány mögött gesztés cég állt. 1992-ben a Megáll az Ész műsorvezetője volt, majd ismét a zene felé fordult. Klasszikus komoly zenét népszerűsítette a fiatalok körében. Felvette az MC Gesztenye művész nevet és megalapította a Repülők együttest. Az együttes fennállás alatt sikerre halmozott, de végül 1994-ben a szétválás mellett döntöttek. Ezt követően Békés Pál íróval és Dés László zeneszerzővel közösen megírta a Dzsungel könyve című musicalt. Ebből az alkotásból 96-ban nagy sikerű előadást állított színpadra a Pesti Színház. Az előadás dalait megszólaltató lemez aranylemez lett. 2000-ben alapítója és producere volt az egyik óriás plakát kiállításnak, mely azóta is színfoltja Budapest kulturális életének. 2001-ben a Gesztiméter című magyar fejlesztésű kvízsó házigazdája is volt, és ugyanebben az évben vette feleségül Grillus Dorka színésznőt, akivel 2006-ig élt házasságban. 2005-ben megírta a Magyarország című dal magyar szövegét, az eredeti dal címe Alegria, a dalt a Megasztár első szériájának második helyezettje Olá Ibolya a budapesti Láncíd tetején énekelt el augusztus 20-án. 2007-ben ő álmodta meg a Nemzeti Vágta a nevű országimás fesztivált, egy nagy lovasversenyt a Hősök terére, ami 2008-tól évente megrendezésre került. Családi életében 2008 volt a változás éve, ekkor vette feleségül Dietz Editet, akitől 2009-ben megszületett Sára Luisa nevű kislánya, 2011-ben pedig Lenke Róza, Geszti Péter második kislánya. Aj, sokáig lehetne még róla mesélni. Én mindig azt mondtam, hogy egy olyan zseniális ötletem lenne, mint amilyen Geszti Péternek volt legalább 20 vagy 30, akkor már nem itt tartani. Bár természetesen borzasztóan jól érzem magam itt is, hogy átadhatom neki a terepet. Különböző korszakokból érkeznek dalok, már is a jazz meg azos korszakból a Csepa-tengerben, aztán itt lesz a Vigyél a nyárba, és aztán a végére majd a Szabadulj fel. Geszti Péter hármasában a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

A 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Az SMS-ünk rendelkezésre áll, mindig ez a legegyszerűbb vagy a legegyenesebben járható út hozzánk. 0-74-0-96. Szokás szerint a Viberre is be van kötve. Leginkább a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Az óra sztárjával zenélünk ebben az órában. Az egyik őjük érkezik már is, a Morsiba formáció. Három dalt készítettem tőlük, például a legújabbat is. Ők egyébként egy brit együttes, melynek stílusa ötvözi a lounge-ot, a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé is. Zenékben megtalálhatók még a blues, illetve rock elemek, mindezt down tempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte egyébként nagyjából 6 millió albumot adtak el, a jelenlegi kiadójuk a PS Records. A csapat egyébként többször járt Magyarországon, az énekes négy többször adott interjút magyar újságíróknak, amiben elmondta, hogy nem sok magyar embert ismer személyesen, egyedül egy Nikki nevű lányt, akivel együtt éltek Angliában. Sokat vigyázott a fiaira, tényleg nagyon kedves volt, mint mondta, ez az egyetlen igazán személyes élménye. A negyedik szólóalbumon dolgoztak együtt Robert Logannel, akinek az édesanyja éppenséggel szintén magyar, ő is egy hasonlóan bájos személyiség, akinek köszönhetően alkalma adódott belekóstolni a magyar konyhába. Bármikor meglátogatták, folyton csak azt hajtogatta, hogy egyél, egyél, egyél, éhes vagy, enned kell. Mennyire tipikus. Mint mondta, nagyszerű élmény volt, akárhányszor csak ott jártak. A fellépések előtt egyébként nagyon különleges kérésekkel nem szoktak előrukkolni a Morsiba együttes tagjai. Két üveg tekilát és két üveg vörösbort szoktak kérni, egy rekes sört, sok vizet és egy üveg viszkit. Persze nem egyszerre isszák meg az egészet, mondta nevetve az énekesnő, sokszor meg is marad, amit kérnek. Ő maga egyébként besminkeléssel szokott felkészülni, felteszi a stage arcot, hiszen sokat fotózzák a fellépés előtt. Van egy csodás sminkészlet, kis tükörrel, fényekkel, egy kis fekete doboz, sokszor össze is tévesztik egy erősítővel, a smink mellett pedig egyfajta felkészülési rituálé gyanán zenét hallgat, mondta tehát a Morsiba együttes énekesnője, egyben frontembere. A 90-es években egyébként egymás után alakultak az olyan zenekarok, amelyek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy új minőséget képviselő projektben egyesítsék a rockban még megbúvó erőt, a trip-hop finomságával, a pszichadéliában rejlő képzelőerőt és a lounge eleganciáját, de csak kevesen értek el olyan sikereket, mint a Kenti Hyde-ből startoló Morsiba. A párját ritkítóan fantáziadú zenekar adja a producer szövegíró Paul Godfrey és a számtalan hangszeren kiválóan játszó Ross Godfrey, szíve pedig a gyönyörűséges, ellenállatatlan Sky Edwards. A 96-ban megjelent és a brit listákon dobbantó debüt, a Who Can You Trust úgy jelöli ki a Morsiba univerzum határait, hogy nem mutatja be a stílusban rejlő valamennyi lehetőséget, míg a letaglózóan szédítő Big Com már eszenciális album, rádióbarát, szívszaggató és élményfokozó dalokkal, akár csak a kereskedelmileg legnagyobbat dobó Fragments of Freedom. No, tehát mindig jobb mutatni a zenéket, mintsem beszélni róluk, meg azokkal sokkal jobban el tudjuk kapni egy csapat sikertörténetét. Mindjárt jön az Enjoy the Ride, aztán majd az a dal, amivel megismerte őket az egész világ, és hosszú heteken át uralták a slágerlistákat, a Rome Wasn't Built in a Day, de amivel indulunk, az a Face of Danger a Morsiba 3-asban. Most a 98 pontat Manna FM-en. Jó szórakozást hozzá!

98 pontot Manna FM életöröm zenéke, mindjárt itt a hétvége, most már kopik a csütörtök is, lehet készülni abszolút szabadtéri programmal, most a szombat tűnik egyébként erősebbnek napsütés szempontjából, de visszatérnek ezek a 25 fok feletti, szinte már nyarat idéző hőmérséklet értékek, érdemes egyébként kihasználni.

0: használni ezt a jó időt, hiszen hét elején majd egy hidegfront érkezik, és akkor már csak 15-20 fok lesz egész jövő héten. Mindjárt egyébként megállás nélkül jönnek a legjobb zenék. Katy Perry egyik nagy-nagy slágerét készítettem be. Itt lesz a California Girls.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926 november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta. A nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek. Lassan a csütörtök délután pipa. 3 óra lesz. Jönnek a friss információk végén, majd az időjárással kapcsolatosan is támpontok, hogy a hétvégén hogy tervezzünk, és aztán egy jó kis időutazást tervezek. Én a következő órában remélhetőleg együtt utazunk majd visszafelé. 2004 lesz az egyik célállomásunk, Lionel Richie és a YouTube hozza majd el az akkori hangulatot, 2014-et pedig majd Shepherd, Caramel és Charlie XCX idézi meg. De egyelőre ezzel a dallal indulunk. Jön a Love Somebody.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Reklám hangzott el.
8: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, A fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Zsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái. Például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: Időjárás.
8: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, eló mindenkinek, István Dániel vagyok, megvoltak az információk, jöjjenek a zenék időspecifikusan az óra első felében. Indul az időutazás, ez mindig annyit ez, hogy két évben kötünk ki, azt megidézzük némi infóval, és aztán jönnek majd az akkor is lágerista döntögető dallamok. Itt lesz 2004-ből Lionel Richie és a Just For You, vagy a U2 és a Vertigo, és aztán majd rádobunk egy tízest, 2014-ből pedig a Shepherdöt, Karamelt, illetőleg Charlie XCX egy-egy dalát hozom majd. De egyelőre a Love Somebody-val indulunk. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pihit, hogyha abból jut. Pont nézegettem egyébként a naptárt, hogy mikor lesz a következő szabadságolás. Október 23-a egyébként, még egy picit várni kell rá, de az majd egy pinteki napra esik, úgyhogy ott majd lesz egy hosszú hétvégénk. Esetleg, ha kell egy kis doping a jó zenék mellett, akkor ez tarthatja bennünk a lelket, miközben egyébként már is időutazunk. Ez szokás szerint szakavatott mannások tudják, annyit ezt, hogy egy évben kötünk ki, és onnét hozok majd az akkori hangulatnak megfelelően három slágerista vezetőt. 2004 az első állomásunk, aztán jön majd 2014 is. Na de ilyenkor némi infót is csepegtetek az ételnek, hogy tényleg el tudjuk magunkat helyezni a múltban. 2004-ben, március 29-én a NATO 7 új tagállammal bővült, csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia. És olimpiától volt hangos a nyár, ekkor rendezték augusztus 13 és 29 között Görögország fővárosában, Athénban az akkori olimpiát. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 97-ben döntött erről a városról. Egyébként Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan is pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt. Ténylegesen viszont egyébként csak a 25., amennyiben ugye nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Na már is jönnek egyébként a zenék. Lionel Richie idézi meg az akkori hangulatot. Hát ő egy szenzációs fickó, ugye a 70-es, 80-as évek óta tolta már, ugye annak idején még egy csapatban ismertük meg a nevét, az volt a Communards, majd ebből a korszakból is hozok egyébként a későbbiekben, amikor majd ő lesz az óra sztárja, egy slágert, és aztán utána jött a szóló karrier, a 80-as években már ugye segítkezett a USA for Africa, a éhező gyerekeket megsegítő koncertsorozat alatt, ő volt az egyik főszervező Michael Jacksonnal, és aztán tulajdonképpen minden évtizedben volt lenyomata a könnyű zenében, 2004-ben is abszolút aktív volt, már is jön tőle a Just For You, mostanában egyébként, hát énekel is, például beugrott Dua Lipához egy dal erejéig az egyik koncertjére, és különben külföldi tehetségkutatóban vadásza az újabb szánybontogató tehetségeket zsűriként, úgyhogy tényleg aktív. Aztán majd a YouTube érkezik, és a Vertigo, ha már szóba került itt a jótékonyság Lionel Richie kapcsán, hát a YouTube is abszolút éllovas, tulajdonképpen 80-as évek óta kínosan ügyelnek arra, hogy a pénzbevételék jelentős százalékát olyan helyekre juttassák el, ahol nagy szükség van a pénzre éhezőknek, háborúban szenvedőknek. Maga a csapat egyébként 76-ban alakult, és igazából a nagy rising az a 80-as években volt, de aztán tulajdonképpen minden évtizedben hoztak új albumot, újabb slágereket, megújulva a kornak megfelelően. Erre bizonyíték 2004-ből a Vertigo. És aztán a George Michael érkezik hozzánk, a világ egyik legnépszerűbb énekese, férfiak és nők egyaránt imádták a Careless Whisper, a Freedom vagy a Last Christmas előadóját. Ezért is sokkolt mindenkit, amikor tulajdonképpen nagyon fiatalon elhunyt. Keveset tudtunk egyébként a magánéletének annak a részéről, ami végül is a halálához vezetett. Állítólag egy ilyen gyászt nem feldolgozó szindrómában szenvedett, nagyon korán elveszítette a szeretteit, anyukáját, legjobb barátját, és úgy nem nagyon tudta ezt feldolgozni, ez okozta végül az ő vesztét is, azóta egyébként dokumentumfilm is készült. Róla is, meg erről a szakaszról is, meg a Vemről is egyébként, az is látható a mai napig, azt hiszem a Netflixen. Az Amazing érkezik 2004-ből, de egyelőre Lionel Richievel indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en 2004-et írtunk az előbb, onnét szólt George Michael és az Amazing, az utolsó slágereinek egyike volt az előbb hallató dal. Most rádobunk egy tízest, 2014-ben kötünk ki, azt mondta Shepherd, Caramel, illetőleg Charlie XCX idézi meg pillanatokon belül, majd tőle jön az egyik nagy-nagy sikere, a Boom Clap. Tehát némi info, 14-ből is, az sem ma volt azért. Akkor március 2-án Los Angelesben a hollywoodi Dolby Színházban rendezték meg a 86. Oscar gálát, a legjobb filmdíját a 12 év rabszolgaság, a legjobb rendezőjét Alfonso Cuarón, a legjobb férfi főszereplőjét Matthew McConaughey, a legjobb nőjét pedig Kate Blanchett kapta. Május 10-én a Conchita Wurst által képviselt Ausztria nyerte meg az 59. Euróvíziós Dalfesztivált a dán fővárosban, Kopenhágában. Hát jó sokaknál kiúszta a gyufát ez a bizonyos előadás, de érdekes módon a dal akkor átment, hogy azóta is különböző tehetségkutatókban vagy átváltozó sokban mindig előkerül, és komoly énekesek éneklik, hiszen elég nagy magasságokat kell hozzá énekelni. December 14-én pedig a dél-afrikai Rolling Strauss nyerte meg a 2014-es Miss World szépségversenyt Londonban, ez úgy nekünk mellékes, ami viszont fontos, hogy Kulcsár Edina minden idők legjobb magyar helyezésével a második helyen kötött ki. Már is zenékkel kapjuk el az évet, az mindig jobban hozza szerintem az aktuális vibe-ot. Most 2014-ből jön a Shepherd formáció és a Smile. George Shepherd alakítja egyébként a formációt, legalábbis ő toborozta össze a tesóit. A Shepherd nevű együttes három barátjával és két lány testvérével alapult meg 2009-ben még Brisbane-ben, és aztán 2014 nyarán jelent meg az első stúdióalbumuk, a Bombs Away, amiről mindjárt érkezik az egyik nagy siker, a Smile. Aztán majd Caramel jön hozzánk, aki 2014-re már bőven ismerős lehetett, hiszen addigra már megnyerte a Megasztárt. Az elsőbe is el akart indulni, csak akkor attól fél saját bevallása szerint, hogy egy ilyen csapattoborzó műsor lesz, ő pedig mindvégig a szóló karrierben hitt, meg egyébként az egészségi állapota sem örvendett annyira jól. Az első széria alatt kórházból nézte azt végig, de aztán összeszedte magát, és a második körbe már jelentkezett, tulajdonképpen nyílegyenesen haladt a döntőig, és aztán meg is nyerte ezt a bizonyos tehetségkutatót. Nemrégiben pedig az újból visszatérő Megasztár első szériájában ő maga is fedezte fel az újabb tehetségeket. 2014-ben a Valaki Vár ment tőle nagyot, és aztán majd Charlie XCX érkezik hozzánk. Ez természetesen egy művésznév, Charlotte Emma Aitchison, ha jól mondom az eredeti nevét. Nagyon fiatal a hölgy, 92-es születésű, Cambridge-ből, Angliából érkezik hozzánk. Hát elég hamar elkezdte egyébként magát a showbizt. 14 évesen már meg is kérte a szüleit arra, hogy adjanak neki kölcsön pénzt, hogy el tudja kezdeni felvenni első albumát, amelynek a 14 címet tervezte. Egy évvel később, 2008 elején már elkezdett dalokat és számos más demót megosztani albumáról a MySpace közösségi oldalon, és az tulajdonképpen fel is keltette egy Chess nevű Londonban illegális buligat szervező férfi figyelmét, aki elhívta őt fellépni, és tulajdonképpen így indult be a karrierje. Az élő fellépéseknek köszönhetően pedig felfigyeltek rá a lemezt megjelentető producerek is. Szóval 2014, most terítéken Shepherd, Caramel és Charlie XCX, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel megállás nélkül, ráadásul némi programajánlat érkezik, és aztán utána van az Imagine Dragons, az utóbbi idők legmenőbb rockzenekar, akik tulajdonképpen mindent elértek, amit csak lehetett. Itt gondolok díjazásokról, szobrokról, Grammy-kről, illetőleg fellépésekről. Magyarországon is szinte évente felléptek, az utóbbi időben nemrégiben dupla koncertet adva. Már is jön tőlük a Lonely.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozás című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetben a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő főbejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre

0: felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
1: Élet, öröm, zene.

98 Mandat Manna FM élettöröm zenéket játszik mindjárt délután 4, jó pihit vagy jó utat hazafelé, számítok ám a közlekedési információkra, hogy továbbadassam a többieknek. SMS számunk 0674986 hozzá. Miközben egyébként fotózkodunk, fotókkal kapcsolatos muzsikákat teszünk fel a következő 60 perc élén, 6 ilyen dal érkezik, van a Nickelbacknek, a Boysonnak, Ed Sheerannek, de egyébként még Ákosnak és Azai Belgának is ide passzoló témája. Ők érkeznek majd, miközben az óra Riannával indul, már is szól a Stay.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva. Elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter, csak nem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban megkérdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett őszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. 20 civil, köztük két gyerek is megsérült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakó negyedet ért találat, egy civil meghalt, egy másik megsérült. Kis előnnyel a bal közép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban, a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a napos felhős idő, nyugaton és északon több felé lehet eső. A szél egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 18-30 fok valószínű, nyugaton lesz a leghűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
8: Már indul is az újabb óra. Hello mindenkinek, István Dániel vagyok. Jó pihenést kívánok, hogyha már abból jut. Egyébként délután 4 óra is elmúlt, úgyhogy a klasszikus értelmevet munkaidő talán már véget ért. Jó utat hazafelé. Már is egyébként fotózkodunk, az mindig jól jön. Egyébként nyilvánvalóan ez a szokás is teljesen átalakult. Bár egyébként azt tapasztalom, hogy újból kezdenek visszatérni a retro dolgok, az analóg cuccok, a polaroid, illetőleg a filmes fényképezőgép már újból virágkorát éri. Azért említem mindezt, mert fotós dalok érkeznek, a Photograph, a Picture of You, és aztán majd a Paparazzi, vagy a hazai vizekről a ponyfénykép. Hat ilyen dallal készülök. Rihanna pedig indítja az órát, már is szól a Stay, az én nevem István Dániel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenike. Jó utat kívánok hazafelé, hogy ez a program, akkor ne feledkezzünk el a többiekről, a 0677098-ra. Várom az üzeneteket a közlekedésről, mi a helyzet Budapestről kifelé. Jöjjenek az infók akár SMS-ben vagy Viberen, hadd mondjam el a többieknek, hogy legalább ők ne kerüljenek Gixerbe. Miközben egyébként fotózkodunk, fotós dalok érkeznek, hatan egészen pontosan nyilvánulnak majd meg mindjárt a témában. Jön a Nickelback, a Boyzone, illetőleg Ed Sheeran ide passzoló témája pillanatokon belül. Egyébként nagyon sokat fejlődött már a fotózás, ugye hát remek kamerák vannak már a telefonunkon, úgyhogy szinte mindent real time tudunk közvetíteni, lefotózni, de egyébként, hogyha nyitottabb szemmel járunk akár Budapesten, vagy a környéken, ahol megfordulnak a turisták, egyre több vállon láthatjuk a régi analóg készülékeket is, újból virágkorukat érik ezeket a retro tekintetében. Ugye a Polaroid is visszatért, meg a régi jó kis filmes előhívandó képsorozat, ami azért mégis kézzelfoghatóbbá teszi magát az élményt, bár az is igaz, hogy most már tulajdonképpen nagyon sok boltban be tudunk menni a telefonunkkal is, és azt is papírformára tudjuk ölteni, amit azzal kattintottunk el. No, de hát jöjjenek a zenékben a fényképésze, vagy a fényképek, ahogy tetszik. A fotográf érkezik elsőként, a Nickelback slágere. Ők egyébként Kanadából jönnek hozzánk, Grammy-díjra is jelölték őket, Hannában alakultak meg. Chad Kroeger, a csapat frontembere, aki ugye már többször kitekingélt a csapatból, hiszen például a nagy sikerű Pókember betét dalát ő énekelt el, amiért egyébként Grammy-díjra jelölték őt privát is, nem csak a csapatot. Azt is elmondtam már, de hát ha valaki még nem értesült róla, hogy a csapat a nevét a kanadai 5 centes érméről, a Nickelről kapta, amit Mike Kroeger gyakran adott vissza a vendégeknek a Starbucks kávézóban, ahol dolgozott, a következő szavak kíséretében: Here's your Nickelback, azaz itt a visszajáród. Aztán majd jön egy régi dal, egy régebbi dal, egy korszak lenyomat, a Picture of You a Boyzone-tól. Ők ugye klasszikusan egy jószabású fiúcsapat voltak, próbáltak felülni erre a vonatra a Backstreet Boys, illetőleg az NSYNC után. Írországban alakultak egyébként, ugye a csapat frontembere Ronan Keating volt, aki miután a formáció feloszlott, igen fényes szóló karriert futott be. Hát róla azt olvastam egyébként, hogy nagyon sokáig úgy volt, hogy élsportoló lesz az atlétika világában, már egyébként külföldről is kapott meghívást és szerződést, hogy ott képezzék ki olimpikonnál. Aztán végül is megjelent ez a bizonyos válogatón, ahol a Boyzone csapat tagjait szedték össze, és aztán úgy döntött, hogy inkább a zenéléssel fog foglalkozni. A végére pedig majd Ed Sheeran érkezik hozzánk, aki 2 éve járt Magyarországon. Hát ő klasszikusan egy letisztult formát hozott, ugye maga a stílusa is olyan, kiállt egy szál gitárral, és tulajdonképpen mindenkit levett a lábáról. Még annyira jó fej volt, hogy a magyar focimez pólóját is felvettem, illetőleg magyar zászlót is megvetett a koncertjén, hát itt nem kellett több a hazai közönségnek, hogy meglágyuljon a szíve. Az ő egyik első nagy sikere volt a Photograph, amit mindjárt hozok, de ezt majd a Nickelback dala után teszem faj fel, és jön még a Boyzone is, ahogy mondtam, a Picture of You-val. A következő körben pedig már 2 hazai előadónk is lesz, Ákos és Belga, illetőleg majd Lady Gaga is benéz hozzánk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó időnk lesz egyébként a hétvégén, érdemes várni, majd hétfőn egyébként jól beborul, és csökken a hőmérséklet, jövő héten alig lesz egyébként 20 fok, úgyhogy érdemes a jó időt kihasználni a hétvégén. Holnapra 24, szombatra, vasárnapra 25-26 fok várható, úgyhogy ennek megfelelően érdemes tervezni majd szerintem simán szabad terüt. Miközben egyébként már is megyünk tovább a fotós vonalon, hát szerintem mindenkinek van otthon egy jó fotóalbum, a legtöbbünknek egyébként gyerekkorunkból, nekem is az a bajom ezzel, hogy lehet, hogy még mondjuk egy laptopra, a mobilunkról felkerül néhány fénykép, de valahogy aztán, ahogy váltjuk a gépeket, azok eltűnnek, úgyhogy érdemes rendre egyébként bemenni a nyomtató üzletekbe, és kézzelfoghatóvá tenni az emlékeket, hogy meglegyen valahogy az úgy jobban elraktározódik. Ha fiókban, fiókban, de mégis szerintem a telefonomban az olyan mulandóbb, de azért beszélek erről, mert maradunk tovább ebben a témában. Tulajdonképpen a fotózás a vonal, amin megyünk tovább. Lady Gaga paparazzia érkezik majd, ami ugye tulajdonképpen gyorsan elillanó újságíró fotóst jelent. A Fame albumán jelent meg ez a bizonyos dal 2008-ban, és aztán az egyik legnagyobb slágere lett. A dal Gaga egyébként állítólag abból az okból írta, hogy bemutassa küzdelmeit, amelyek a hírnév belejárói. Zeneileg egyébként egy gyors tempójú technopop és dancepop számról van szó. A videoklip egy évvel később forgott, július 6-án jelent meg, és eléggé zajos sikert aratott a különböző zenecsatornákon. Aztán majd Ákos jön, aki azért kerülhet ide ezzel a felemellel, mert tulajdonképpen a dala közvetlenül egy fényképpel, méghozzá az édesapjáról készült régi fotóval indít, amely a dalszöveg és az egész mű központi indító motívuma. Ugye hát Ákos jelen pillanatban pihen, egy elég komoly betegségből lábadozik, amit időben elkaptak, és egyébként skippelt az összes fellépését a pihenés miatt erre az időszakra, a betegségéről pedig azért beszélt, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, hiszen ő is annak köszönheti remélhetőleg a gyógyulását, hogy időben elkapták ezt a bizonyos kort, úgyhogy nagyon jó egészséget kívánunk Ákosnak, és aztán majd a hazai könnyű zene egyik megkerülhetetlen alakja érkezik a belga együttes pillanatokon belül, akik jó ideje már egyébként ott vannak az élvonalban. Ha jól emlékszem, egyébként annak idején még egy ilyen Pepsi Club, vagy valamilyen érdekes műsor volt a tévében, és abban mutatták be őket, mint egyébként új jelenséget. Akkor még senki sem gondolta volna, hogy ekkora nagy őrület alakul a belga csapata körül. Hát elég komoly acélos rajongótáborral rendelkeznek, nagyon érdekes stílusban muzsikálnak, tulajdonképpen mindig az az ember érzése, hogy nem is komoly dalok ezek, hanem inkább valami görbetükör a popvilágnak, de hát az elmúlt 20 év abszolút őket igazolja, úgyhogy pillanatokon belül majd ők érkeznek. Az ő daluk a Ponty fénykép lesz, kíváncsian várom, de addig még itt van Lady Gaga és a Paparazzi, és aztán majd Ákos és a felemel a 98.6 Manna FM-en, közben pedig a BKK híreivel összefésülve a hallgató információkat is várom a közlekedésről, hogy kapjunk egy pontos képet, hogy merre felé induljunk, avagy sem. Az SMS számunk hozzá 0677 098-at.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Biga érkezik pillanatokon belül, Heinz Gábor Biga a tökéletes név. Ő egyébként nagyon sokáig különböző előadóknak a munkáját segítette a háttérből, például az Eurovízión is szerepelt, akkor még Ádok Zolinak vokálozott, és aztán kitörve a kulisszák mögül már abszolút szóló előadóként is szórakoztatta a nagy közönséget. Jó sok slágere van pillanatokon belül, például ezt teszem majd fel a programajánlatok után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökít tette meg. Vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A 98.6 Manna FM életörömzenéket játszik a folytatásban is, csak már nem én osztom ezeket az éternek. István Dániel búcsúzik, de holnap legalább a hétvége jegyében remélhetőleg ismét találkozunk. Majd délután 2-kor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Addig is jó szórakozást a műsorainkhoz.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
4: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Reklám hangzott el.
10: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak két embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozna a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
2: Időjárás.
10: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
11: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love undeniable.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak két embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozna a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarner-öböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: klasszikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song. Either way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us. Hope you enjoy the song.

0: Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mozisféláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, Több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: Időjárás.
7: Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy mondottam, volt Ceglédről jelentkezünk be. A Kossuth Toborzó város ünnepén vagyunk. Ez péntek, szombat, vasárnap van a városban. Képzeljék el, hogy Cegléd főterén vagyunk, ahol rengeteg kézműves, rengeteg mester, egy székelyvilág van kint. Remek kézműves sörök, remek produkciók. És velem szemben pedig Radics János úr, akinek a titulusával bajba vagyok. Mert ugye, amikor megismerkedtünk nagykörösen tavaly egy fesztiválon, azt mondja, mint a bajusz király, nagyon markáns bajszod van. Kezdjük a bajusszal. Mióta hordasz ilyen markáns bajuszt?
2: A kérdés tök jó, mert igaziból nem vagyok bajusz király, egyszer voltam harmadik helyezett a kategóriámban. Nálam sokkal jobbak voltak a fiúk akkor, de mióta van bajszom? Ahogy megnősültem, és leköltöztünk vidékre, azt hiszem akkor kezdtem el megnöveszteni, és akkor hol volt, hol nem. Volt, hogy szakállam volt, és aztán körülbelül 10-20 éve biztos, hogy van bajszom, és nem szoktam leborotválni, képzeld el. Egyszer sajnos le kellett borotválnom, amikor megtámadtak egy kellemetlen esemény során, egy utcai támadás során, aminek az áldozata voltam ártatlanul, négyen körbevettek, és akkor kaptam egy akkorát, képzeld el, hogy a fogam átlyukasztott a felső ajkamat, és akkor le kellett borotválni a bajszomat, hogy begyógyuljon a seb, és a bíróság, amikor ítéletet hozott, akkor benne volt a jegyzőkönyvbe, hogy és még a díjnyertes bajszát is le kellett borotválnia.
1: A sősbító tényező volt, hogy az elkövetők számára, vagy részére.
2: Ez így van, ez így van.
1: Na, most meg ugye úgy találkoztunk, oda jöttél hozzám, hogy én praktikumból nem szeretek nagyon borotválkozni, és van egyfajta, nem hétköznapi szakának apostrofáltam én, egyszer csak fönt voltam, fönt találtam magam a színpadon egy bajusz és a szakáll mustrán. Mióta van ez, és ugye ennek te voltál a moderátor, a műsor közlője.
2: Így van, ennek én voltam a moderátora. Azt hiszem, negyedik alkalommal tartják már ezt a rendezvényt. Lettem volna már máskor is moderátor, de sajnos akkor a Covid-ba beleestem, beteg lettem, és most így sikerült. Úgy volt, hogy zsűri leszek, de aztán kiderült, hogy inkább csak moderálnom kell az eseményeket, és ennek nagyon nagy, nagyon örültem. Miért fontos a szakáll? Vagy a bajusz. Ugye itt most egy szakáll verseny volt, igaziból a bajszosokat csak így vendégként szerepeltettük. Bajusz versenyek külön vannak, most például a kővágó őrsön volt Balatonon, ami a Kiskunságban szokott lenni. Szakállnál tartottunk, meghívtalak téged is, körbejártam, mint szervező, és minden szakállas férfit meghívtam. Most így mosolyogsz az orrod alatt, de tényleg szükség van arra, hogy az emberek így egy kicsit szerepeljenek. Én azt látom, hogy reneszánsza van a szakállnak és a bajusznak. Sokan úgy gondolnak erre, mint egy férfi műkörömre, mert azt látják, hogy a férfiak ápolgatják, meg borbéhoz járnak. Ez régen is így volt egyébként, hogy a szakáll ápolása ahhoz, hogy szép legyen, valóban ápolni kell. Mosni, olajozni, fésülni. Ez nem azt jelenti, hogy ott állunk 3-4-5 órát a tükörbe, bár én inkább csak a bajszommal szoktam több időt eltölteni. Ez azt jelenti néhány perces mindennapos dolog, amit eltöltesz, mint amikor bemész a fürdőszobába reggel, elvégzed a dolgaidat, és közutána megigazítod a szakálladat, nagyjából ennyi. Ha benne van a mindennapi rutinodba, ugyanúgy el tudsz menni dolgozni, vagy a pékségbe, vagy a gyerekért az óvodába, tehát, hogy nem jelent ez problémát.
1: Azt mondod, hogy divat lett újra, akkor te látod, te fokozottan figyeled, hogy akkor kinek van, kinek nincs. Tehát egyre több bajusz vagy szakállal találod magad szemben?
2: Igen, igen, ez így van. Igaziból, ha történelemben visszamegyünk, Magyarországon mindig bajszos és szakállas emberek éltek. Ugye felváltva bajusz és szakáll történelmi jelentőséggel változik össze-vissza, de mindig is szőrösek voltak. Régen ez úgy volt, hogy akinek nem volt arcszőrzete férfi embernek, az gyereknek tartották. Ugye biztos ismeritek néhányan Arany János bajusz című költeményét, ahol ugye erről van szó, pont, hogy ennek a férfinak nem nő a bajsz, és ő így nem lehet ott bíró abban a faluban, vagy vezető szerepet nem tölthet be. Fontosnak találom azt, hogy egy férfinak legyen arcszőrzete. Kiveszőben vannak már a férfiak. Nem a gender mozgalomra akarok kitérni meg erre, hogy ki miben hisz, mert sokan azt hiszik, hogy ők őszgidák, vagy mondjuk ilyen fának képzelem magam, nem erre akarok kitérni, és nem is akarok beleszólni senkinek ebbe a hitébe, csak azt látom, hogy elnőiesednek a férfiak egy kicsit, akár ruhaviseletben is, hogy már nem lehet megkülönböztetni valakit, hogy ő férfi vagy nő. Kettő, hogyha nem hordunk női vagy férfi jegyeket az arcunkon, hajunkon, akkor úgy elveszünk valahol a térben. És egy szakál, vagy egy bajusz, vagy egy jó frizura meg tud bennünket különböztetni, egyedülvé tud tenni, és akkor azt látod, hogy ott megy valaki, és azt mondod, de jó pofa ember, és akkor így megjegyzed, hogy ja igen, tudod, ez a pék, akinek olyan szakála van, vagy mit tudom én, a hentesnek olyan bajsza van, és akkor rögtön tudod, hogy kire gondolunk.
1: Na, erről még beszélünk, innen folytatjuk. Most azonban a zenék következnek, miért pedig örömre hangoló zenék, aztán folytatjuk innen a Kossuth Toborzóval, Radics Jánossal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a bejelentkezést. Cegléden vagyunk, a Kossuth toborzon. Cegléd főteren ülünk egy jófajta, hát kisüzemi csapolt sör és Radics János barátságával itt ülünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy eltűnnek a férfiak, és ez ugye vannak egyszer a külső égyek, hogy úgy öltözkednek, viselkedésükbe is eltűnnek. Látsz ilyet, vagy tapasztalsz ilyen példát, hogy a habitusában is kicsikét nem férfi a férfi?
2: Igen, sajnos ezt látom. Képzeld el, hogy én a munkámat tekintve, kérdezted is a titulusomat, fotóriporterként tevékenykedem, és közben ceremóniamester vagyok, és mindenfajta rendezvényeket szervezek. Most például egy kerékpáros esküvőn volt. És azt látom az esküvők szervezése kapcsán is, hogy például az emberek nem mernek egy pohár köszöntőt mondani saját gyermekeik esküvőjén, a férfiak. És azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan bátor, hogy kimerjek állni. Vagy mondok egy másik példát, azt mondom három embernek, hogy légy szíves, fogjuk meg ezt az asztalt, fogjátok meg az asztalt, tegyétek 3 méter alrébb, 3 erős férfit várok, és ott állnak a férfiak, és nem jönnek. És akkor mondom, hogy hol vannak a férfiak? És hogy mindenki így összehúzza magát, vagy kollégák, amikor olyan dologról lenne szó, hogy ki kellene állni és mondani valamit, egyszerűen nem mernek a férfiak már kiállni. Én nem azt mondtam, hogy verjük a mellünket, vagy álljunk ki egy székre és ordibáljuk, hogy mi vagyunk a férfiak, csak hogyha férfi dologról van szó, akkor vállaljuk azt el.
1: Kedves hallgatók, hát így kell viselkedni. Igen, szóval a férfi az nem attól ismerik meg, hogy ki van gyúrva, ha olyan fizika van, hanem igen, a hozzás a habitus. Azt mondottad volt, hogy ceremónia mester vagy, meg még fotoriporter, és a sok-sok szakmád, vagy inkább hivatásod közül, mert szerintem mind a kettő hivatás, mint szakma. Melyiket szereted jobban? Mondjuk a ceremónia mesterség az egy kicsikét ilyen extrovertáltan kell lenni, szerepelni kell, azt te nagyon tudsz, nagyon szeretsz. Az egy olyan munka lehet, ami fürödni tudsz. Nem gondolom, egy jó ceremónia mester az egy jó színész is, nem?
2: Részben igen, ez tényleg így van. Jobban szeretem a ceremónia mesterséget. Nagyon különleges esküvőket szervezek. Volt már sztárvárszós, szerb-magyar páros, rendőr, néptáncos páros, most egy kerékpáros esküvőt szerveztem. Elmondom, mi a titka egy jó esküvőnek, és aki esküvő előtt áll, az hallgasson rám, akár sok pénzt is spórolhat ezzel. Nagyon jó szervezése titka. Tehát, ha felírod azt, hogy te mit szeretnél, és ha azt csinálod, amit én mondok, vagy amit az esküvő szervező mond, akkor jól fog működni. Mondok példákat, például írunk egy névsort, és akkor odaírjuk mellé, hogy melyik vendégnek mi a helyzete. Például Kriszti élettársa angol, nem beszél magyarul. Ez egy fontos szempont, mert ha oda megy valaki hozzá, nem fogja érteni, vagy ha ott áll a sarokban, karba tett kézzel, és nem táncol a többiekkel, nem tudja, hogy most tánc van, mert nem tudja, hogy neki is be kell állnia. Vagy valaki mondjuk laktóz, gluténmentes étkezést folytat, ezt is külön fel kell írnunk. Vagy ilyesmi, körülbelül.
1: Oda kell figyelni mindenre. Igen. Van-e mostanság divat az esküvők terén, ami ilyen divat hullám? Nem tudom, az én esküvőm az innen volt 25 éve, mi ugye, akit te ismersz, a feleségemmel idén ültünk meg a 25-et, az még egy ilyen klasszikus esküvő volt. Van-e valami, változnak az esküvők, extrém ebben kezdnek erre, vagy ez mindig az adott pártól, meg picit rajtad is múlik azért?
2: Az adott pártól függ, de egyébként azt látom, hogy az emberek nem szeretnének esküvőt. Képzeld el, hogy nagyon sokan ágálnak ezzel, aki összeházasodik, sokan vannak úgy vele, hogy inkább csak a szűk családot hívják meg. Elvész az a hagyomány is, hogy az emberek meghívják akár a polgármesterírót, vagy a templomba a barátokat, kollégákat. Már nem szoktak ilyet se képzeld el, furcsa. Akik igen, azok nagyon kedvesek, de nagyon jól csinálják, és utána a családdal elmennek vacsorázni. Én úgy gondolom, régen is így volt, hogy a falu népét összehívták, és akkor mindenkinek ott kellett lenni egy esküvőn, szegénynek, gazdagnak egyaránt, hogy örüljenek együtt a párral. Ha vacsorára nem voltál hivatalos, de ott kellett, hogy legyél. És akik szervezik, azok meg nagyon sok pénzt költenek rá. És ha meghívsz mindenkit egy esküvőre, ez tényleg sokba kerül, tehát inkább válogass, hogy kit szeretnél meghívni, ha nincs sok pénzed, és inkább olyan embereket hív meg, akik közelebb állnak hozzád. Nem rokonsági fokon, hanem a szívedhez. Például ellenséget ne hívj meg az esküvődre, ezt most tanácsolom, mert találkoztam olyan esküvővel, ahonnan ki kellett tessékelnem embert, mert ott elkezdett raplizni, hogy neki nem tetszett valami.
1: Ezek nem vidám dolog. De kedves házasság előtt állok, akkor most remélem ittátok János szavait, fogadjátok meg, ha valaki nyilván tudja. Most pedig megint zenélünk, aztán jövünk vissza ide, Cegédre, a Kossuth toborzóra.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapé adását. A helyszín még mindig Cegléd. Ugyanúgy tőlünk, amikor a zenét hallgattak, sör még van előttünk, egy picike, Adics Jánosra beszélgetek, aki ugye ceremóniamester. A ceremóniamester tulajdonképpen egy modernkori vőfé, vagy van valami különbség a kettő között?
2: Jól látod a helyzetet, én annak tartom egyébként. Vannak rossz ceremóniamesterek, neveket nem mondok, mert én sem tudom, hogy kik azok, akik csak ennyit jelentenek be, és itt van a leves, tessék jobbra állni, ott van a fotózás. Ez nem ceremóniamesterség. A ceremóniamester ugyanazt csinálja, amit a vőfé, csak nem mond verseket. Ugyanúgy kikérjük a mennyasszonyt, bolond mennyasszony lesz, ugye egy beöltözött férfi logikusan, vagy elmennyasszony, vagy elköszöntjük a szülőktől, kikérjük a fiatalembert, hogy már férfi véret, stb. Tehát, hogy mi ugyanazt csináljuk, ugyanazokat a hagyományokat, ceremóniamesterek, csak már nem verselünk. Nincs az a megalázás, mint régen volt ezekkel a nemi szerves, leveses dolgokkal, tehát nincs ez, mert nincs szükségük az embereknek, félnek is ettől, ezért nem ismernek sokan szerepelni, ha felkérjük a vendégeket. Tehát olyan nagy különbség nincs egy modern vőfé, mondjuk.
1: Aha. Mikor ismerkedik meg a ceremóniamester a párral, ugye hát valami kapcsolatnak azért kell, hogy legyen közöttetek. Teszem azt mondjuk, az esküvő van mondjuk augusztus 18-án, ideális esetben mikor ismerkedik őket, február, március, április, mikor, és utána együtt dolgoztok, együtt tervezitek, és egy közelebb kerültek egymáshoz, gondolom én.
2: Van, hogy ismeretlen párokkal futok össze, felhívnak telefonon, egy ismerős beajánl, akkor egy semleges helyen kell, hogy találkozunk, sem náluk, sem nálam, mondjuk egy kávézóban, ahol senki nincs otthon, én felteszem a kérdéseimet, nekik jegyzetelni kell azt, amit én mondok, kötelező, mert el fogják felejteni. Ők elmondják, hogy ők mit szeretnének, hol találkozik a véleményünk, mint például most Imre és Eliza kerékpáros esküvője, szerveztük, ami tegnap volt, és nagyon nagy sikert aratott az autómentes napon, ugye, mert kerékpárral mentünk, egy tandemmel, ők, én egy velocipéddel, és mögöttünk 40-80 kerékpáros, követte minden eseményét az esküvőnek, és aztán becsatlakoztunk a több száz kerékpároshoz. Tehát, hogy nagyon jól megszerveztük, attól függetlenül nem tudtuk, hogy aznap van a kerékpáros nap.
1: Elég extrém dolog, de volt esetleg még ennél is extrém kérés, vagy extrém hangulat a mögötted lévő esküvőkben?
2: Annyira nem. Általában körülbelül fél évvel előtte keresnek fel a párok, de van, aki előtte egy-két héttel, olyan is volt már, mert szükségük volt valakire, mert lebetegedett aki szervezte, vagy valami más programot talált ki magának. Ekkor, ahogy mondtam, leülünk egy semleges helyen, megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, és adok nekik házi feladatot, hogy mit kell elintézniük. Ami fontos, ezt most így nem fogom elmondani, mondjuk a meghívók, hogy kinek nem, kinek igen, mikor, kinek kell szólni, honnan lehet ilyen-olyan dolgot rendelni olcsóbban, stb. Ez a házi feladat. És mindig jelenteni kell nekem messengeren, vagy telefonon, vagy üzenetben, hogy hogyan állunk a dolgokkal, én is mindig kérdezem, nem piszkálva őket, hogy sikerült-e ezt elintézni, nem, akkor adok egy másik telefonszámot, stb. És aztán még egyszer találkozunk később, még egyszer egyeztetjük a dolgokat, és utána már szinte csak az esküvő van. De addig is értekezünk rendszeresen, ugye az internet valamelyik ágában, SMS-ben, messengeren, vagy valamilyen fórumon, akár fotó.

0: olyan poénokat megtenni, mondjuk egy 250 fős lakodalmon, ahol kihívok 20 férfit, megviccelem őket, és a többiek 200-an nevetnek rajtuk. Itt 15 embernél is ugyanazokat a dolgokat valahogy át kell szervezni, és működik. És nagyon jó volt ez a 15 fős lakodalom is, és kicsi volt, de izgalmas.
1: Kedves hallgató, hogyha esküvő előtt áll, akkor ne sokat gondolkodjon, hogy kell-e ceremoniós terv, vagy nem, a válasz egyértelműen kell. 98 mondat Manna FM, a kanapé még mindig ceglédől, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést itt Cegléd főterén Radics Jánossal, aki ceremóniamester, moderátor, fotoriporter, és volt, erre most nem beszélünk, de arról viszont igen, hogy te született budapestiként, egyszer csak 26 éve gondoltál egyet a feleségeddel, és elköltöztetek vidékre. Hova és miért?
2: Nem teljesen így van. Képzeld el, hogy nem önakaratunkból költöztünk el, de végül is igen. Amikor összeházasodtunk, úgy volt, hogy fogunk lakni egy helyen, de az nem sikerült. A feleségeim szüleihez nem mehettünk, az én szüleimnél meg nem fértünk volna el, és volt egy kedves barát, ismerős család, akiknek volt egy háza Nagykőrösön. És akkor megnéztük, és akkor azt mondtuk, hogy jó, hát ez teljesen lakható ez a hely, és akkor oda költöztünk 27 évvel ezelőtt, és eleinte úgy tetszett, mert nagyon csendes, aztán túl csendesnek találtuk Budapest után. Én Cseperről származom, feleségem pedig Békásmegyerről. Egy önkéntes munkán ismerkedtünk meg, ahol 14 országból, voltak a világ minden részéről önkéntesek, és együtt dolgoztunk, és ott ismerkedtünk meg, és ennek nagyon örülök 27 év után is.
1: Mennyit változott a véleményed? Ugye először csendes volt, aztán még csendesebb, és most 26 év után mennyire örülsz, hogy ezt a nem is döntés volt, hanem a sors így hozta, hogy Nagykőrösre kerültél?
2: Többször

0: el akartunk onnan költözni más helyekre, például a Bakonyba is egyszer, aztán valamiért nem sikerült, de valószínű, hogy jó Isten akarta így. Nagyon sokan megnézték a házunkat, rekordmennyiségű megtekintése volt az ingatlanosoknál, és sehogy nem kellett elképzelni, de rengetegen nézték meg, ott is, és személyesen is eljöttek, és aztán kérdezte az ingatlanos, hogy mi a baj, és mondtuk, hogy semmi, mi Istenre bíztuk. Ha Isten úgy gondolja, hogy mi jó helyen vagyunk, akkor nem tudjuk eladni. És mondta, na akkor itt a titok, mert ugyanis, hogy nem sikerült eladni a házat, és lehet a szerződésünk, jött a Covid, és képzeld el, hogy ott a munkahelyen, ha helyezkedek, valószínű, hogy engem rúgtak volna ki elsőként, vagy küldenek el. Kettő egy félig kész házban ott ragadni nem lett volna jó. Úgyhogy hálás vagyok a jó Istennek is, hogy ott tartott bennünket Nagykörösön, aminek most már nagyon-nagyon örülök, és nagyon szeretem azt a város, megszerettem sok idő alatt. Ott is van egy kézműves korzó nevű rendezvény, amit rendszeresen havonta egyszer megtartunk a helyi kézművesekkel, és ebben is nagyon sok részt vállalunk. A feleségem tanfolyamokat tart a helyi kultúrházban, tehát nagyon jól megtaláltuk a helyünket. Ott voltam fotóriporter is például.
1: Aktív részesei vagytok a városnak. Igen. Ez a gyűjtmenség, ez még létezik, vagy ez idővel elmúlik? Tehát 26 éve él egy helyen. Arra az még gyűjtmennek mondja magát, vagy ahogy Nagy Feró mondotta volt egyszer, nejlon paraszt, hogy a Megyerről költözött vidékre, hát én nejlon paraszt vagyok, mondta én, maradjunk el, hogy gyűjtmennek, az fokkal PC. Tehát még érzed annak magadat, vagy már nagykörösi szívdobog benned?
0: Képzeld el, hogy már inkább nagykörösi szívdobog bennem. Egyébként mondhatjuk, hogy nejlon paraszt vagyok, hiszen most egy kunkalap van itt mellettem, egy szép árvanyány hajjal, és egy pitykés mellény, és egy parasztíng, ugye a Szakál és Bajusz Fesztivál miatt, de jól érzem magam ott, ahol vagyok, és már inkább vágyódom Nagykörösre, mint Budapestre. Most egy ideig, egy 3 hónapos tanfolyam miatt Budapestre jártam rendszeresen fel, sőt, ott is aludtam egy ilyen hotelben, vagy kollégiumban, és nem tetszett annyira a budapesti lét, elszoktam tőle. Visszaszokható, és működik, de én úgy gondolom, hogy egy embernek kell egy talpalatnyi föld, ahol elfér, akár legyen ez egy pici virágos kert, vagy egy erkély, vagy valami, de valami zöldre szükséged van, hogy ott legyen.
1: Kedves hallgatók, remek végszó mondhatnám, és ezt az elmúlt egy órában egy szerintem igen érdekes emberrel sikerült megismertetni önöket, Ladics Jánossal. Most nem sorolom fel azt a sok mindent, amit ő csinál, de szerintem, hogyha Nagykörösön vagy Cegléden, vagy a környéken járnak ilyen napokon, városnapokon, jellegzetes bajszáról, illetve arról, hogy néha fellép a színpad, vagy néha odalép önökhöz, főleg Cegléden, hogy nincs kedved esetleg a Bajusz Fesztiválon részt venni, akkor ő lesz az. Úgyhogy ezt kövessék, rengeteg jó dologról beszéltünk. Még valamit utána hadd kérdezzek, hogy mi az egy dolog, amiért jobb Nagykörös, mint Budapest? Ha csak egyet emelhetsz ki, akkor melyik az? A talpalatnyi föld, vagy a nyugi, a csend, mi az?
0: Ez így mind, amit elmondtál, és az, hogy ott van az otthonunk, saját házunk, és valószínű Budapesten nem tudtunk volna ilyen kertes házat venni, és a gyerekeink ott nőttek fel, és jó érzés az, hogy lehetnek állataid, meg egy kis zöld, és hogy ott vannak a szeretteid.
1: Na mindez, jó egészséget kívánok, János, köszönöm szépen, hogy szakítottál rám néhány időt, egészségedre, és remélem még találkozunk. Kedves hallgatók, ez a Kanapé volt Ceglidről, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Őrizetbe vettek egy merényletre készülő férfit Németországban. Folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szibek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szibek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága nem ismert.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a változékony idő, elszúrtan lehet eső. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő a beszélgető partnerem, a www.írásszakértő.hu munkatársa, aki két izgalmas hallgatói kérdést is kapott. Na lássuk akkor az elsőt. Írástanulás. Most lesz elsős a kisfiam, és döbbenten vettem észre, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. Tényleg szükség van erre? Kérdezte Zoli, úgyhogy Hédi várja Zoli a válaszodat.
2: Kedves Zoltán, nagyon megértem az aggodalmát a téren. Szülőként éppen elég a kis elsősért aggódni, hogyan fog beilleszkedni, elfogadja a tanítónéniét, lesznek-e barátai, és mindezek mellé még a füzetek is, hihetetlen. De ne szaladjunk ennyire előre. Úgy gondolom, egyelőre elég, ha csak az első osztályos felszerelésre koncentrál. Az első osztály kezdő néhány hónapjában a füzeteknek még úgysem lesz hangsúlyos szerepe. Ebben az időszakban a kicsik a tanítónénivel is egymással ismerkednek főként. Lassan, lépésről lépésre lesznek bevezetve a betűk és a számok világába. Mert hogy az oktatásban mindennek megvan a maga helye és ideje. Ahogy ön is észrevette, a különböző osztályokban különböző vonaltávolságú füzeteket használnak az íráshoz. Természetesen mindegyiknek megvan a maga jól meghatározott funkciója, de haladjunk csak sorban.
1: Foglalkozunk akkor csak most az elsős füzettel.
2: Elsőként általában csak a betűelemekkel ismerkednek, és ezeket próbálják felismerni, majd kiválasztani és kirakni a gyereket. Épp így a helyes íróeszköztartást is el kell sajátítaniuk, még mielőtt valójában írni kezdenének. Ennek különböző fázisai módszerei vannak. Kezdetben vastagabb hegyű íróeszközzel gyakorolnak majd, mint például a postaíron. Ezt ugyanis könnyebb megfogniuk, és bár kicsit nehezebb a ceruzánál vagy a tollnál, jól erősítik a csuklóizmokat, és fejlesztik a későbbi íráshoz szükséges mikromotorikus mozgást. Az ergonomikus kialakítású íróeszközök éppen e célból kerültek kifejlesztésre. Feltételezem, hogy már ilyenekkel is találkozott, mikor az iskolai felszerelést próbálta beszerezni. Mivel itt még kevésbé fejlettek és erősek a csukló, illetve kézizmok, a finom motorikus mozgásokat igénylő formák kivitelezése egyáltalán nem könnyű a kicsik számára, pláne nem egy vonalak által határolt, viszonylag kicsi területen. Emiatt először még nem használják az írásfüzetet.
1: Hogy mit használnak akkor a gyerekek az írásfüzet helyett, folytassuk ezzel.
2: Csak érdekességként említem meg, hogy a mi időnkben több hasábos napilapokból, mint a Népszava meg a Népszabadság, emlékeim szerint legalábbis, készítettek a szüleink írást gyakorló segédanyagot, kvázi füzetet, és ennek a lapjai vízszintesen elfordítva kerültek összefűzésre. A cikk hasábok magassága adta az éppen tanulandó betűelő elemek magasságát, ez számított sornak, vagy ha lehet ezt mondani, ugye vonalak által határolt területnek, míg a hasábok közötti távolság az egyes sorok távolságát jelölte, illetve a sorok közötti távolságot jelölte. Ebben a kvázi füzetben ék és piroshegyű postaíront használva gyakoroltuk be a sor mintát az egyes betűelemek révén, és próbáltuk azoknak a formáit úgy kialakítani, hogy ne lépjenek túl a cikk hasábokon. Majd ezt követték az egyszerű betűk gyakorlásai. E rávezető írásgyakorlatokhoz, ugye mert ez még nem igazi írás, ma már főként írólapokat és előre nyomtatott munkafüzeteket használnak a tanítás során.
1: Nézzük meg akkor még azt, hogy hogyan folytatódik az írás tanulás az elsősöknél. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en, és azt nézzük meg, hogy miért is van ilyen sokféle csíkozású füzet más az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és akkor ott tartottunk, hogy megnézzük, hogy hogyan néz ki az írástanulás az elsősöknél.
2: Akkor a betűelemek rajzolása már viszonylag jobban megy a gyerekeknek, áttérnek előbb a ceruza használatra, majd kisebb vonaltávolságok közé való betűrajzolásra. Ha meg fogják kapni az iskolai könyveiket, nézze meg az íráshoz jelölt munkafüzetek felépítését. Azok vége felé lapozva, hogyan szűkülnek folyamatosan azok a vonaltávolságok, amelyek közé az egyes elemeket, később a betűket kell majd beírnia a kicsiknek. Amíg azonban idáig eljutnak, minden nap rendszeresen kell majd gyakorolniuk, azért ugye, ahogy említettem, erősödjenek a kézizmai, és hogy olyan szintre fejlődjön az ujjak finom mozgása, hogy a kisebb területeken is kivitelezni tudják majd a betűket. Ha ezt a szintet elérték, majd akkor kerülnek elő az iskolai vonalas füzetek.
1: Hogy nézne ki az írást éppen tanuló kicsik füzete?
2: Az első osztályban egy sort ezekben a füzetekben négy darab egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő vonal jelöl. Itt a vonalak távolsága egymáshoz képest még viszonylag nagy, de higgye el, így is igazi kihívást ad a kicsiknek a betűk elhelyezése és kivitelezése tekintetében. Ez a négy vonal három egyenlő részre fogja osztani a sort, ezeket a részeket mi zónáknak nevezzük grafológus szakmai nyelven, vagyis lesz egy felső zóna, egy középzóna és egy alsó zóna egy soron belül. Elsőként a sort képező négy vonal közül a vastagon jelölt, vagyis felülről a harmadik ként jelölt alapvonallal ismerkednek meg a gyerekek. Ide kerülnek majd azok a középzónás betűk, például az O, A, U, Ü, amelyeknek nincsen sem felfelé, sem lefelé kinyúló hosszabb száruk. Az elsősöknek szánt írásfüzetben az ABC írott nagy és kis betűit tanulják meg arányosan elhelyezni a vonalak segítségével. Éppen ezért itt már nem csak a betűk ívelt vagy egyenes formáira kell ügyelniük a kicsiknek írás közben, de arra is, hogy ne lépjék túl az egyes betűelemek számukra fenntartott helyet jelölő segédvonalai, mint több a kijelölt margókat sem a füzetben. Ebben az időszakban minden írás feladat, minden írás gyakorlás ezt a célt szolgálja. A betűk felismerésén, a megkülönböztetésén és a reprodukálási képességén túl.
1: Látva mindezt tavaly a kisfiamnál testközelből is, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is olyan egyszerű.
2: Mindez igen összetett működést és nagyon nagy koncentrációt igényel a kicsik részéről. Miközben folyamatosan fejlődik a térlátásuk, a finom motorikájuk, arányérzékük, a szemkész koordinációjuk, a gondolkodásuk, és még hosszan sorolhatnám. Ahogy a széles vonaltávolságoktól kezdve haladnak az egyre szűkebbek felé évközben, úgy válik egyre ügyesebbé a kezük az írás kivitelezés során. Többi osztályokban használt írásfüzetek előre nyomtatott segédvonalainak távolsága már kisebb, mint az első osztályban használt füzeteké, és ez egyre szűkülni fog. Később elmaradnak a zónák, és már csak a sorok kerülnek majd jelölésre. Tehát ezeknek a füzeteknek az a szerepe, hogy ezt a kezdeti folyamatot, hogy megtanulják a betűk arányos kialakítását és a térlátásuk fejlődjön, ezt a folyamatot hivatottak továbbvinni, és mind magasabb szintre emelni, fejleszteni, nyomítani a tanulók kézmozgás rendszerét. Ennek révén válhat az írásuk egyre könnyedebbé, gördülékenyebbé, sőt, idővel teljesen egyénibé. Tehát azt kell, hogy mondjam, kedves Zoltán, igen, ezekre a füzetekre bizony szükség van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel pipáltuk ki az első hallgatói kérdésünket, amit Zoli tett fel. Az írás tanulással kapcsolatban most lesz elsős a kisfia, és hát döbbenten látta, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, a másodikosoknak, a felsősöknek, és hogy tényleg szükség van erre. Hát belementünk egy picikét abba, hogy is néz ki az elsősöknél az írás tanulás. Ha kíváncsiak vagytok rá, lemaradtatok volna a beszélgetésünkről, akkor hallgassátok meg a Manna FM podcastján, oda is felteszem, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Rádiózzatok velem itt a 98.6 Manna FM-en. Grafológiával folytatjuk a kanapéban. Én Argyelán Kriszta vagyok, és Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, aki kapott egy hallgatói kérdést, ami így szól, hogy látszik-e a kézírásban az, ha valaki titkolózik? Hú, ez nagyon izgalmas.
2: Titkaink mindannyiunknak vannak, hiszen ez tesz igazán érdekessé és izgalmassá minket a környezetünk, vagy akár a partnerünk szemébe, és segít fenntartani az érdeklődést irányunkba. A titkolózás hátterében ugyanakkor nagyon sokféle ok állhat. Ezeknek az okoknak egy része az érthető, tolerálható, elfogadható, de más része kevésbé. Például elfogadható lehet, hogyha valaki a szerep elvárások miatt inkább a szerepnek igyekszik megfelelni, és nem a valós énjét mutatja. Vagy valamilyen okból sebződéstől való félelem munkálkodik benne, és ezért nem meri úgy felvállalni magát, vagy tart a megszégyenüléstől valamilyen korábbi helyzet kapcsán, és ezeket próbálja meg palástolni vagy titkolni. Ugye ezek az elfogadható, érthető indokok. Kevésbé tolerálható azonban, hogyha valaki a párkapcsolatában titkolózik, vagy a baráti kapcsolataiban, vagy szándékos megtévesztés okán.
1: Milyen jellemzőkkel ír egy titkolózó személy?
2: A kézírásban megjelenő írás jellemzőket általában árnyalja az, hogy mi az, amit az adott személy szeretne megtartani magának, és mennyire motivált annak az eltitkolására. Ez csak egy apró részlet, vagy valami számára nagyobb jelentőséggel bíró információ, vagy korábbi esemény, amire esetleg nem büszke. Az is árnyalhatja a titkolózás erősségét, hogy milyen okból titkol bizonyos információkat. Az imidzsének a fenntartása okán, vagy tényleg valami megszégyenüléstől, valamilyen okból megszégyenüléstől tart. Az sem mindegy, hogy melyik szerepében fontos, hogy a titok-titok maradjon. Munkavégzésével összefüggésben, magánemberi mi voltával összefüggésben, tehát ennek a hátterébe sok minden állhat. Ami nagyon lényeges szintén, annak megállapítása is, hogy az adott személyiség milyen alapattitűddel bír.
1: Milyen alapattitűdre gondolhatunk itt?
2: Eleve zárkózott, csendes, külső ingerekre lassan reagáló személye, vagy esetleg egy nyitottabb személyiség kézírásában jelennek meg ilyen jellemzők. Azért szeretném megnyugtatni a hallgatókat, hogy a kézírás vizsgálata során, különösen a személyiség alapattitűdjének a meghatározása kiemelten fontos, emellett az is, hogy milyen írásrutinnal bír. Lényeges az, hogy egy zárkózott, csendes, visszahúzódó attitűdöt, vagy egy gyenge írásrutint még véletlenül se keverjünk össze a titkolózással. Amennyiben az elemzés eredményei annak irányába mutatnak, hogy itt valami titok van a háttérben az író személy részéről, amit nem szeretne, ha kiderülne róla, akkor ugyancsak megnyugtatásul szeretném elmondani, hogy ez nem kerül nyilván.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmondom.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kanapézzunk együtt szombat délután is. Titkolózik valaki? Szeretnénk tudni, hogy vajon igazat mond egy témában? Hát a kézírásunk lebuktathat bennünket ilyen esetekben is. Legalábbis ez derül ki a beszélgetésünkből, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi éresszakértő válaszol arra a kérdésre, hogy vajon látszik-e a kézírásban, ha valaki titkolózik. És akkor ott tartottunk, hogy mit tudsz elmondani egyébként nekünk a titkolózó emberek írásáról.
2: A titkokkal élő emberek írásában megjelenhetnek olyan általánosan említhető írásjellemzők, amelyek arra utalnak, hogy van, amit nem akar másokkal megosztani. Ha több ilyen írás jellemző is feltárható a kézírásában, úgy azokból minél több fordul elő a kézírásban, a számmal arányosan válik egyre valószínűbbé, a szám növekedésével arányosan válik egyre valószínűbbé, hogy ő titkol valamit. Ennek az ellenkezője is igaz persze, ha ezen a írás jellemzőkből csak pár jelenik meg az írásban, vagy elvétve egy-egy helyen mutatkozik a kézírásban, az nem jelenti, hogy ő titkolózna, vagy nem jelentheti azt, hogy neki bármi titka lenne mások előtt.
1: Milyen írás jellemzők utalhatnak arra, hogy takargat valamit az illető?
2: Ilyenek lehetnek például a duplán zárt oválok, amik nagyon erősen be vannak zárva, sehol nem nyitotta. A kötetlen nyomtatott jellegű írás például, vagy az árkádos kezdővonalak, vagy a felül elhelyezett kapcsolóvonalak, ahogy ugye írjuk a szavakat és kapcsoljuk össze a betűket, ugye tanult norma szerint ezeket az alapvonalhoz közelítő kapcsolóvonalakkal kell megtennünk. Van olyan ember, akinél ez felülre kerül a középzóna felső részére. Aztán a szűk ovál szélességek, vagy a nagy sortávolságok, vagy a nagyon norma követő írás is esetleg utalhat ilyenre, de itt kell megemlíteni a körformájú ékezeteket, vagy a feltűnően díszített, vagy elnagyolt írást. A nagy és széles felső hurokképzés lehet például ilyen. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni a hallgatók felé, hogy az itt említett írásjellemzőket hallva ne kezdjék azokat kutatni a szeretteik, ismerőseik kézírásában. Mert ahogy említettem, ugye nagyon sok mindentől függhet az, hogy adott jellemzők milyen elbírálás alá esnek az elemzés során. Nem lenne szerencsés, ha ok nélkül gyanakodnának, és ezzel megmérgeznék a kialakult, jól működő kapcsolatukat. Nem beszél

0: beszélve arról sem, hogy vannak titkok, amelyek jók, ha örökre azok maradnak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel jártuk körbe a kérdést, és bizony azt mondhatjuk szummázva, hogy vannak jelek, amik arra utalhatnak, hogy valaki titkolózik a kézírásban is, viszont természetesen itt is igaz az egy jel nem jel, tehát több ismétlődő jelnek kell megerősíteni azt, hogy hát lehet, hogy itt van valami, amit szeretne a másik előlünk elrejteni, elhallgatni. Írjatok kérdéseket nekünk, 0677 1098 jöhet ide SMS Viber, és visszahallgatható ez a beszélgetésem is, amit Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel készítettünk. A Manna FM podcastján találjátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet majd hallgatni.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ugye,

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Utalvány formájában kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak 2 kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terror cselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merényletéhez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága még nem ismert.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, többfelé lehet eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, hamarosan indítjuk a bőség kosarát, elugrunk Itáliába, no nem úgy, hanem belépünk egy csöpnyi Itáliába, itt Zugló szívében, a Tazza d'Oro kávézóval lépünk be, arancsésze, ezt jelenti ez a szó összetétel, és külön köszöntöm a Tazza d'Oro éppen ott lévő, ott kávézó kedves vendégeit, akik, ha minden igaz, éppen hallgatják a bőség kosarát. Zene aztán érkezik hozzánk, illetve mi vagyunk ott, Peron Csabánál, aki ezt az egészet megálmodta.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Ahogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és talán már a hangokból is kivehető, hogy valamilyen jó helyen vagyunk. Odakün, boros, kicsit esős idő van, de most egy picikét a napfényes Itáliában érzem magam. A Tazzadoro nevű helyen vagyunk, Zuglóban, nem messze itt a Zugló Miskolci sarkától. Tazzadoro. Mit jelentkezem Peron Csabától a tulajdonosa? Mit jelent ez a Tazzadoro?
2: Szerbusz, sziasztok! Aranycsészét jelent magyarul Tazzadoro. Ez egy kis olasz kávézó és brancsoló hely. Este borozgatni is lehet. Reggelizgetünk, ebédelgetünk és borozgatunk este.
1: Több azért, mint egy brancsoló, meg kis kávézó. Hát azért mostanában éppen állunk, olasz lisztek, olasz tészták. Tehát igazából egy picike ilyen olasz vegyes kereskedés hangulata van, de az egésznek a hangulatára jellemző, az mind berendezésében, mind hangulatában. Nyilván onnan indul, hogy a tulajdonosnak van valami olasz mániája. Honnan jött az olasz mánia, és mikor voltál először Olaszországban, és mi fogott meg akkor téged?
2: Igen, gyerekkorom óta gyárok ki Olaszországba, édesapám még vettek ki, és nagyon tetszett már akkor ez a hangulat, ez a lazaság, ez a millió, és én azt gondoltam, hogy felnőtt koromra ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni. Hát így 50 éves koromra sikerült is ezt az egészet megalkotni, és nagyon élvezem minden percét az egésznek.
1: Igazából ez egy csemege voltnak, mondtam én, de mi a leírás itt? Aztán itt mondom, alapanyagtól kezdve, ásvány vissza, tehát szinte minden van, kicsibe jó, egy valami hiányzik, a friss zöldség, de hát ez nyilván nem megoldható, mert egy olasz zöldséges, ez nagyon frankó néz ki. Mi a voltnak a jellege? Tehát aki ide mondjuk be akar jönni, és igazi olasz alapanyagból akar mondjuk egy jó makaronit, azt meg tudja tenni itt? Meg tudja venni a hozzávalókat?
2: Persze, természetesen. Tehát alapszinten egy reggeliző vagyunk, és hátul egy delikátesz rész szépen megfogalmazva, egy delikátesz rész található, paradicsomszósztól, olívóolajtól, házi tésztáktól elkezdve minden megtalálható. Tehát mindenki meg fogja találni magának a megfelelő alapanyagot a főzéshez.
1: Az anyósommal itt voltam, és akkor ittunk remek kávét, arról majd ezek külön beszélünk, mennyire jó remek kávéval fogadtál engem, és vett ebből a sorból ezt a szőlőolajat, és isteníti. Tehát itt igazából nem az alsópoltos olajok vannak, hanem egy kicsit odafigyel a tulajdonos arra, hogy igazából az igazi olasz minőség legyen itt. Ami itt van, az mind a te selection, a te választékod, te hozod ezt létre, te mész ki, te hozod be.
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok, főleg a boros részre, az delikátes részre is. A borokból ahány fajta van, mindegyiket megkóstoltam, és a proszekkót is, csak olyanok vannak, ami az én ízvilágámnak megfelel, és tiszta szívből ajánlanám másoknak.
1: Megyünk is a borokhoz, gyere, megnézzük akkor a borokat. Volt már olyan stábuli, ahonnan én innen vettem bort. No, hát miért megkóstoltad, ez egy, hát nyilván nem egy este, de ezek igen. Ha már megnézem, már az üveg elárulja, hogy egyfajta minőségi borról van szó. Szóval melyik régióból származnak ezek a borok, vagy mindenhonnan?
2: Ez általában dél-olasz borok, és Puglia-ból származnak, úgy a fehér, a rozé és a vörös borok, legfőképpen a primitívó, ami nagy kedvenc itt Magyarországon. Abból is egy kimondottan ízes és egy különleges ízvilágú puglia-i primitívó, ez a Lucale primitívó, ami egy külön kis mese van hozzá, történet. Kérlek szépen, két borász összeállt, és augusztusban megvágják a szőlőknek a szárát, és elkezd töppenni, mert nem tud több nedvességet felszívni, és a töppet szőlőt kezdik eljeszteni, és ezáltal egy borzasztó tömény ízvilágú primitívot fogsz megtalálni, aminek az íze ízében megjelenik a szilvásság, a nagymama szilvalegpárjának a szilvássága, utána jönnek a pirosbogyos gyümölcsök, és utána végén pedig egy ilyen avar, núdos, bőrös jelleget kap a bor. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon félénken indul meg kell szellőztetni mindenféleképpen, de valami szenzációs, nagyon szeretik az emberek.
1: Szakembert jönnek ezek a mondatok, elvágják a fürtnek a szárát, azt vágják be egy picit.
2: A tőkéknek és a fürtöknek a szárát bevágják így félig, és akkor egy 2-3 hétig úgy hagyják, és nem tud több nedvességet felszívni, és az a legfontosabb, hogy egy tőkén 1,2 kg szőlő marad rajta.
1: Ez már tudomány, itt is, de ott aztán tényleg. Igen. Van-e valami titka még az olasz boroknak ízbe? Van-e olyan ízvilág, amit csak az olasz borok tudnak?
2: Igen. Igen, a rozét tudnám említeni, és abból is a Fantininak a Calamenta rozéját, az egy roppantásos eljárással készül, aminek az a lényege, hogy rengeteg szőlőt egymásra raknak, és az alsó sor, amikor megroppan és kifolyik a lé, abból lesz a rozé, a többi megy másik borba, és ezáltal van az, hogy amikor nem veszük észre, hogy annyira világos a rozénak a színe, hogy papírlapot kell háta mögé rakni, hogy észrevegyük, hogy rozéborról van itt egyáltalán szó. Tehát ők ez a minőségi rozéborokat roppantásos eljárással készítik.
1: Tehát csak a saját súlya alatt,
2: ami megroppan, így van, saját súlya alatt, amit megroppan, azt teszik a palacba, tehát azt kezdik el erjeszteni.
1: A kedves hallgatók, hát ilyen is ez a bőségkosara, közben picike szabad egyetemen is részt veszünk, hogy hogyan készülnek az itt látható borok. Most elmegyünk, zenélünk, aztán folytatjuk és beszélünk a kávéról, mert amit én ittam, az tényleg egy picike Olaszország volt, sőt azt is elárjuk, hogy hol pörköd a kávét, most még nem, zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: I'm sorry. Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint a milyen remek helyen vagyunk mi. Hát ezzel, amikor a felvétel készül, hogy mondtam, picikét őszi borongós, de most ránk süt a nap csöpnyi Itáliába vagyunk itt, a Tazza d'Oro arancsésze, ugye jól éreztem meg. Na, beszéljünk a kávéról, hiszen az olaszoknál a kávé nemzeti kérdés. Úgy tudom, de Javicski nyilván jobban tudod, hogy most emelték fel 1 euróról 1 euró 10-10-20-ra a kávét, és ez kisebb fajta botrányt okozott, tehát olcsón lehet kávézni, és ez egy nemzeti ital, ugye? Hogy állnak az olaszok a kávéhoz?
2: Pontosan, ahogy mondod, de teljesen jól mondtad, de úgy állnak a kávéhoz, hogy konkrétan otthon nem is főznek kávét. Tehát az az első, fölkelnek, fölöltöznek, és mindenki egy kávézóba lemegy, és megissza az első presszó kávéját. És így kezdi a napot.
1: Rengeteg kávés, ugye van, ők azt a nagyon kis presszót iszák, ha minden igaz. Nem laikusok, a ristretón, azt szeretik ők legyen, csak az első pár csepp igazából, és azt mondják, ez megadja az egész napnak a hangulatát, amit csak egy a szájukba tartanak. Itt hányféle kávéval találkozhat a kedves betérő vendég?
2: Kétfajta kávéval dolgozunk, egy sötét pörkölésű igazi olasz kávéval, egy karakteres ízvilág, egy csokoládé és lecsengéssel, meg egy világos és egy közép pörkölés közé mondanám, nem az igazán savanyú, egy ilyen gyümölcsösebb jelleget tudnak megkóstolni még a kedves vendégek, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: És ugye azt beszéltük, hogy ez nem is ott pörkölődnek Itáliában, hanem itt Magyarországon. Miért lett ez a választás, hogy nem pörkölnek jól az olaszok, vagy egyszerűbb esetleg itt, vagy itt tudtál beleszólni a pörkölésbe esetleg?
2: Ez így van, ahogy mondod. Sajnos az olasz kávét, amivel kezdtünk, nagyon szerették, Nápolyba pörkölték, semmi gond nem volt vele, de ez nekem egy általános iskolai osztálytársam, Angyalföld Ricsi, hogyha megemlítettem a nevét neki, eljött és mondta, hogy segít nekem ebbe a pörkölős témába, mert látja, hogy nagyon megy az étterem, és csináljunk valami különlegeset, ami máshol nincsen, és ezért mondta, hogy próbáljunk egy olasz és egy sötét pörkölés, és egy világos pörkölésű kávét, és ő megpróbálja, és másfél hónap próbálkozás után, vagyis pörkölés után megszületett a kis gyerekünk, úgyhogy van egy igazi olasz pörkölésünk, ami India Sherry kávéból van, és van egy világos pörkölésünk, az pedig brazil kávéból van.
1: Úgy képzeljük, hogy Angyalföldi Ricsinek van egy üzeme, és hogyha neked kell pörkölni, akkor van egy ilyen titkos füzet, kinyitja, hogy akkor gondolom, milyen paraméterek mellett születi meg ez a kávé. A másfél hónap mit jelent, hogy addig mentél, kóstolgattátok?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok embert be kellett ebben avatni, mert amit lepörkölt, vagy kávét, azt elhozta ide, volt, amikor 10-14 fajta volt, és kóstolgatni kellett, de hát megteltünk egy idő után, úgyhogy az elég egész családot bevontam, meg a kedves vendégeket, és így született meg az eredmény.
1: Mi az, ami Olaszországban, mondjuk az is olyan ilyen bűnnek számít, hogy valaki ketchupöt kér a pizzára, vagy mondjuk a ananászt teszel, ugye a Hawaii pizza, ami a kávézásban az olaszok ki tudnak akadni. Teszem azt, hogy sok cukorral iszom, vagy sok tejjel, van ilyen iratlan szabály az olasz kávézást illetően?
2: Igen, hát délig csak cappuccinót isznak, vagy teljes kávét, és ennek is megvan a megoldása, mert ők azt mondják, hogy akkor délelőtt tudod feldolgozni még a tejet. Akkor croissant belemártogatják, és úgy eszik meg a teljes kávét, cappuccinót, és délután csak ristrettót és presszó kávét isznak már. Tehát ez a megoldás, semmi más. Erre nagyon haragszanak, meg szólnak is, hogyha esetleg te másfajta kávét kérsz.
1: Azt mondják a brit tudósok, bár ez brit tudós kategória, hogy napi 5 kávét kell meginni az Alzheimer-kor ellen. Te magad, aki egy remek kávézót üzemeltet, mennyi kávét iszol egy nap?
2: Én körülbelül 6-ot. 6 ristrettót iszok, én nem iszok teljes kávét egyáltalán, ristrettót iszok, és a sötét pörkölésből természetesen, és nagyon jól érzem magam, és nagyon fit vagyok.
1: Amit én kaptam tőled, az egy presszó kávé, remek krémája volt, hogy a kedves hallgatók, a krém, ami azt mindjárt Csaba elmondja, de remekül nézett ki, és még a szett is, a szerviz is olasz volt.
2: Így van, a pohár is, az alátét is, a maga a pörkölés is, egy iszonyatos nagy krémával rendelkezik, ez nagyon fontos, mert az öregek, az idősebb olasz úri emberek, de a fiatalok is most már általában, a krémába tesznek egy nagyon kevés kis grappát, azt összekeverik, és úgy isszák meg, úgy fogyasszák el. Tehát egy igazi kávénak föl kell tapadni a krémnek, a pohárnak a szélére.
1: Én egyszer voltam, hogy kávézból 90 cent volt a kávé, és egy tízér volt a másik, mondom, az mi? Na, abban van az a picike grappa, ami ugye szőlő vagy törköpálinka?
2: Így van, szőlőpálinka.
1: Aki ezt akarja megkóstolni, azt lehet nálad ezt is?
2: Azt is meg tudja természetesen, egy prémium szőlőpálinkát meg tud kóstolni nálunk, ami 6 évig érlelt és tölgyfa hordóba. Brutál finom.
1: Mondom, kedves hallgatók, egy csöpnyi Itália, minden van, ami abban a nagy országban. A zene aztán folytatjuk Csabával, megnézzük, hogy mit kínál a csemege pult, mert az is egy picike Olaszország, higgyétek el. Zene aztán folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók. Nekem van egy kedvenc fényképem a telefonomban, egy olaszországi kisvárosnak a csemegeboltjában a sonkapult. Hát ez valami iszonyatos dolog, hogy mint egy tapétát láttam volna, faltól falig sonkák, jó, hogy nyilván nincs annyi féle, de remek sonkák vannak. Ami még tetszik, ahogy ők bánnak a sonkával, ahogy szeletelik a sonkát, hogy szépen nem így összepakolva minden, hanem szépen lapjával és úgy csomagják. Ezt is megörökölted? Ezt is elhoztad Olaszországba? Ugyanúgy csomagoltok, mint Olaszországba? Ez fontos kérdés.
2: Igen, ugyanúgy csomagolunk, mint Nápolyba. Egy ilyen kis virágformát alkotunk, amikor meg levágtuk a szalámikat, és beletesszük a papírba. Szerintem nagyon jó pofa. És igen, sokat küzdöttünk vele, hogy olyan hajszálvékonyra tudjam vágni a sonkát, mint Olaszországba. Hála Istennek sikerült, vettünk egy olyan gépet, amivel tulajdonképpen ezt meg tudjuk tökéletesen oldani.
1: Alapszinten kérdezem, hogy miben különbözik mondjuk egy magyar sonkától, egy magyar szalámitól az olasz. Ahogy látom, ők kevesebb paprikát, vagy egyáltalán nem használnak paprikát.
2: Így van, nagyon sok szalámiuk van, amiben nem használnak paprikát. A magyar szalámikkal sincsenek semmi gond, mert nagyon-nagyon finomak, én is nagyon szeretem őket, de itt az ízvilágbeli különbségeket lehet felfedezni, mint például egy szalámiba a friss édeskömény teszek be, ez a Finocchio a szaláminak a neve, ez brutál finom, vagy amit említenék,

0: Nagyon ízes, fűszeres ízvilágot tapasztalhatunk, mert ezt carpaccionak is meg tudjuk csinálni, szendvicsbe is bele tudjuk rakni, de így magában is nagyon finom.
1: Na és adódik a kérdés, hogy hogy kerülnek ide ezek a cuccok? Te magad mész ki, vagy most már olyan világot élünk, hogy megrendez mindent, vagy összekötöd a kellemeset a hasznossal, és akkor hát egyel többször mentek ki Olaszországban, mert ezeket be kell hozni.
0: Az elején mi mentünk ki, most már behozzák nekünk szállítók, de egyre, amire nagyon büszke vagyok, és törekszem rá, hogy soha nem itt semmit nem szállítatok ki, hanem én megyek el, személyesen fogom meg, és én nézem meg az árut, és utána én bepakolom a kocsiba, és én hozom ki.
1: Ez a választék, ami itt van, ez ugye nyilván vannak fizikai határai, ez változik, vagy ez állandó? Például pancettát, a pancettának hívják a szalonnát?
0: Így van, pancettának hívják a szalonnát.
1: És most nem látom, pedig vettem jajt korábban.
0: Most cseréltünk, mert most guancialét hoztunk, a carbonárának a fő alapanyagát, mert váltottunk egy kicsit, mert ezt kérték a vendégek, hogy most legyen egy kicsit ez.
1: Szóval ez a te szortiment, azért bizonyos időközönként változik ez, nem? Szezonális termék előfordul, mint teszem azt nekünk, mondjuk a kenőmájas, meg a hurkakorbász inkább téli. Van nekik is, amit inkább télen csinálnak?
0: Igen, általában a fő dolgokat, azokat úgy nagyjából el szoktam hagyni nyáron, tehát a mortadella, főt sonka, és télre pedig visszaszoktam, sokkal több sonkánk van, sokkal több marhasonkánk van, érlelt, levegőn szárított sonkánk van, és a főt sonkából is inkább a spekkottót hozom, ami egy érleltebb, füstösebb és tömörebb ízvilágú sonkáról van itt szó. Nagyon-nagyon finom.
1: Már a mortadella a legnagyobb, de ennél van azért sokkal nagyobb mortadella is Olaszországban. Mi ez, ami az benne ott pisztácia, és mi ez a fehér benne? Tehát mi a mortadellának az alaprecepte? Mit tartalmaz? Olyan, tehát ránézésre ilyen kicsit ilyen párzsiszerű valami, de nem az.
0: Igen. Sokan azt hiszik, hogy azt mondják, hogy a olasz párizsi, nem, ők gőzölik a húst több órán keresztül, és amiket látsz benne, azok apró zsírcsomók, és pisztácia van hozzá keverve, naturpisztácia, tehát nincsen megsózva. Nagyon finom neki különben az íze. Tehát egy enyhén sós, enyhén borsos, de megvan hagyva neki a jellege, és tényleg se, az elkészítéshez nincsen semmi köze a párizsihoz.
1: Na, kedves hallgatók, én a húspoltról, ha többet szeretnék megtudni, akkor be kell jönni, meg kell nézni, és meg kell kóstolni, mert azt is lehet. Erről beszélgetünk a következő részben, hogy hogyan és mit lehet kóstolni. Szétnézzünk az üdítőit a fronton is. Zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Tadzadoro aranycsészebeli kalandozásunkat. De hogyha megnézem a pult másik oldalát, akkor itt mindenféle, nevezük őket kencének vagy krémeknek vannak itt. Ugye ez egy reggeliző, vagy hát akár brancsolni is lehet bele. Tehát itt van azt, hogy gyorsan megmondom, hányféle krém, hát több mint 10-15 krém. Ebből bárki tud kérni, meg tud kóstolni. Mik vannak itt, csak a teljesség igénye nélkül elmondod nekem, milyen krémek?
3: Először is szeretném mondani, hogy egyik krémünkben sincs tartósítószer, hozzáadott adalék és színezék. Ezt persze reggelire is meg tudjátok itt tenni, el tudjátok fogyasztani, meg természetesen kis edénybe is, kis dobozkákba el tudjátok vinni. Rengeteg fajta féle van, felsorolni párat, ami nagy kedvencem. Falutatár az például hátszín szuvidálva, csíkokra vágva, hagymán lepirítva, halapenyóval bekeverve, enyhén csípős, gyerekek is szokták enni, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik a vörösboros rókagomba. Ott azt emelném ki, hogy irgalmatlanul intenzív, mert nagyon magas az illóolaj tartalma. Nagyon-nagyon szeretik. Azon kívül padlizsánkrém, sült kápiás feta, parajos feta, mangalica krém, avokádókrém,
2: tormány. Ez is szokott változni? Tehát ez a paletta is? Van egy 30 recept, és most ezt a 12-t tetted ki?
3: Így van, így van. Az is szokott változni. Azt nem mondom, hogy minden hónap, de egy 2-3 havonta egy valami újat mindig beteszünk hozzá, és havi szinten egyszer azt én saját kezüleg szoktam csinálni, az egy fekete szarvasgomba pátét. Nagyon-nagyon szeretik a vendégek, irgalmatlanul intenzív az íze neki, ezért keveset szoktak vinni, és akkor pirítósra megkenik, és akkor megeszik. Nagyon-nagyon finom.
2: És kurisztatjátok, kedves hallgatók, a Csaba kérdez, hogy levegye a zenét, nem mondom, legyen egy olasz hangulat, talán halljátok, él a kávézó, tele van vendégekkel, valaképpen laptoppal dolgozik, kávét iszik, az úriember éppen híreket néz. Törzsközönség már kialakult a 3,5 év alatt?
3: Igen, az első év az nagyon nehéz volt.
2: Itt mindenhol.
3: Igen, de utána szépen lassan alakultunk. És úgy néz ki, hogy megjött az összes törzsközönség.
2: Na, és akkor megnézzük az üdítőket, gyere Csaba, össze-vissza mászkálunk ide. Vannak olyanok, például, ugye nem tudom, van az a híres, most nem mondom ki a nevét, de ez, ehhez a kóla céghez tartozó narancs, ugye, ami még van egy narancsügyi miniszterünk is, aki szóvá tette, hogy Olaszországban több narancs van benne. Úgy tudom, van egy törvény Olaszországban, de javíts ki, hogy a 10 vagy 12%-án kevesebb narancsot nem tartalmazhat az, ami narancsüdítő. De itt vannak olyanok, ami igazából Olaszországban ugye kapható. Ezek is népszerű dolgok, egy ilyen narancsszóda például, vagy lemonszóda, azt például én nem láttam soha, azt a peszkának melyek az őszi barackot?
3: Igen. Igen, peszkának mondják az őszi barackot. Visszatérek az első kérdésedre, a lemonszódára, a lemonszóda mojito, lemonszóda narancsos, és a lemonszóda citromos van, és így van, pontosan, ahogy mondtad, nagyon magas neki a gyümölcs tartalma. Tehát amikor, és egy rostos üdítőről beszélünk, amikor kitöltött pohárba, akkor a pohárba úsznak a rostok. Tehát arra nagyon figyelnek, hogy ne egy ilyen műanyag valamit így áll meg, hanem egy nagyon magas gyümölcs tartalmú italról beszélünk. Azon kívül még a 100%-os gyümölcsleveket megemlíteném, például a Cueg vagy a Yoga márkát, különösen kiemelném belőle a gránátalmát és a mangósat, ami nagyon...
2: 100% gránátalma?
3: Így van, 100% gránátalma, nagyon-nagyon-nagyon finom.
2: Melyik a része van? Amalfi környékén vannak az emberfej nagyságú citromok, a limoncello hazája, és a limoncello az az ital, ami szerintem megosztó, Olaszországban elfogadja az ember. Itt népszerű dolog a limoncello, egy nagyon édes citrom likőrről beszélünk, ugye nagyon sűrű. Hogy szeretik a magyarok a limoncellót?
3: A limoncellót magában nem igazán szeretik inni itt nálunk a vendégek, de limoncello spicként viszont nagyon-nagyon szeretik. Egy kicsit felhígítva, egy kis proszekkóval, egy kis ásványvízzel, egy kis citromkarikával, egy kis jégkockával, és ez egy nagyon üdítő tud lenni.
2: Na és végül minden munkának van szépsége, hogyha ezt most munkának fogjuk fel. Milyenek az egésznek a szépsége? Szerintem olyan karakter vagy, akit a törzsvendégek imádnak, szeretnek, szerintem te szeretsz beszélgetni velük, de igazából te nem dolgozni jársz be ide, hanem megélni Olaszországot. Szóval mi a munkád szépsége végül?
3: Nem, igen, jól látod, nekem ez a szerelmem, ez a mindenem. Nekem a hobbik a borok, hogyha kérdezi valaki, hogy foci vagy mi, nekem a hobbim, és mondtam, hogy borok. Imádom kóstolgatni, imádok utána olvasni, és ami itt van, ami az összes termék, azt imádom kóstolgatni, és így fejlesztjük mindig a céget, kérdezzük a véleményeket, és tovább fejlesztjük a céget.
2: Kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek átélni, akkor Tadzadoro itt Zuglóban, nem messze, lehet Csabával beszélgetni, általában mindig, én még nem voltam úgy bent, hogy te nem lettél volna bent.
3: Igen, általában mindig itt vagyok, 7-től este 7 óráig megtalálható vagyok, és nagyon szívesen beszélgetek, és megmutatok mindent, ami...
2: Ha valakit látok a pult mögöttek, úgy néz ki, mint egy szakajtott olasz, akkor az ő lesz, az még szerintem meg a kereted is, olasz az olasz szemüveg kereted, eltaláltuk?
3: Így van, olasz a szemüveg keretem, és igen, megpróbálom ezt az életérzést visszaadni, tehát tényleg szívből jön, tehát ez nem egy produkció, hanem tényleg szívből jön, amit itt hallanak és látnak.
2: Az elmúlt egy órában 100% Itália volt a Bőség kosarában, köszönöm szépen, mit kell kívánni? Hát még sokszor 3,5 évet, jó legyen itt, és kávézunk itt még sokat. Köszönöm, Csaba.
3: Nagyon szépen köszönöm.

0: Nyisd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az árstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az árstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
3: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt West-tel lógtam, a Kentucky-ben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt, hogy őrültség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérni. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb Úr.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed akkor is, amikor semmi kedved hozzá. Olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Ma este arról fogunk beszélni, hogy miként öltözzünk fel a harchoz. Háborúban vagyunk. Az elménk a harctér. Ez az első hely, ahol a sátán megpróbál majd megtámadni téged. Van köztetek valaki, akinek időnként igen furcsa gondolatai támadnak, és közben arra gondolsz, mikor lesz ennek vége? Időnként meg arra gondolsz, hát ez meg honnan a csodából jött? Időnként megszűnni nem akaró támadások érik az elménket. Félelem és valamiért való aggódás formájában. Meg kell tanulnunk kinyitni a szánkat, és azt mondani, távozz tőlem, sátán. És aztán idéznünk kell valamit az igéből, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben, és nem szabad többé passzívnak lennünk, mert azzal nem viselkedünk Isten seregének valódi katonájaként. Mi harcosok vagyunk Isten seregében, és Jézus a hadsereg parancsnoka. Ő nekünk adta az ő nevét. Nekünk adta az igét és az ő vérét. Nos, nekem éveken keresztül fogalmam sem volt arról, hogy a gonosz létezik, és problémát jelent. Volt egy halvány fogalmam arról, hogy létezik a gonosz, de nem volt igazi megértésem vagy kijelentésem erről. Aztán végül valaki elkezdett tanítani engem, én pedig elkezdtem megérteni, hogy a gonosz állt a legtöbb problémám mögött, bár néhányat én magam okoztam, de ő állt a legtöbb mögött. És hogy nekem hatalmam van felette. És akkor a 70-es, 80-as években hallottam néhány tanítást erről, és elmentem néhány szellemi harcról szóló szemináriumra. Akkoriban a legtöbben azzal töltöttük a következő 5-10 évet, hogy állandóan a gonosszal ordibáltunk, meg üvöltöztünk. Megdorgállak téged, megdorgállak! És őszintén szólva, ez még mindig nem sokat segített. Ezután is ugyanazokkal küzdöttünk. Aztán végül a Szent Szellem odavont magához, és azt kérdezte, miért nem jössz hozzám, és tanulod meg, hogy hogyan végezte Jézus a szellemi harcot. Szóval ma arról szeretnék beszélni, hogy miként viseljünk szellemi harcot Isten szerinti módon, és nem pedig ordibálással és üvöltözéssel. A gonosz egy szellem, nem vehetsz elő egy fegyvert, és nem lőhetsz rá. Nem tudod megragadni és folytogatni. Nem tudod orba vágni, nem tudod kiverni a fogait. Ő egy szellem, és a szellemi dimenzióban kell vele harcolnod. Isten adott nekünk fegyvereket és páncélzatot. Ezekkel a fegyverekkel megyünk ellene a gonosznak. A páncélzattal pedig megvédjük magunkat tőle. Tudnunk kell, hogyan használjuk a fegyvereket, és meg kell győződnünk róla, hogy rendszeresen viseljük a páncélunkat. A szellemi harc szellemi embereknek szól. Hányatoknak van elege az ellenségből, és vagytok készen megtanulni, hogyan vágjatok vissza, és nyerjétek meg a háborút. Jól van. Nos, a jelenések 16-15-tel fogjuk kezdeni, ami egy igen furcsa igevers, ha nem tudod jól értelmezni. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, áldott és irigylésre méltó, aki vigyáz, aki éber és őrzi a ruháját. Hát ez meg mi a csodát jelent? Maradj éber és őrizd a ruhádat. Kíváncsi vagyok, mit gondoltál volna, ha ma kisétáltam volna ide, és azt mondtam volna, ma arról fogok beszélni, hogy maradjunk éberek és őrizzük a ruhánkat. Azt gondoltad volna, mi a csoda folyik itt? Azt mondja, azt akarom, hogy ne aludj, maradj éber, maradj agresszív, járj a hatalmadban, és tanulj meg vigyázni a ruháidra, hogy a te mezintelenségedet senki se lássa. Nos, hadd mondjak valamit, mi itt mindannyian fel vagyunk öltözve. Sokan közületek nagyon odafigyeltetek, hogy az öltözéketek pont megfelelő legyen. Én tudom, hogy időt fordítottam a sajátomra. Már nagyon régóta nem volt rajtam szoknya. Szeretném tudni, hogy tetszik-e nektek a szoknyám. Tetszik a szoknyám? Régen mindig szoknyát hordtam, és soha nem vettem fel nadrágot. Aztán rászoktam a nadrágokra, és végül arra is rávettek, hogy farmert hordjak, de most azt gondoltam, szerezni fogok néhány szoknyát. Adjatok egy ruhát, csak hogy ne tudjanak eligazodni rajtam az emberek, amen? De sok energiát fordítottam erre az öltözetre. Ennek ellenére elmondhatom, hogy a gonoszt egyáltalán nem érdekli az öltözékem, és a tiét sem érdekli. Nem nyűgözi le őt. Az sem számít neki, ha minden egyes darab összepasszol színben. Nem érdeklik őt a fülbevalóid, a cipőid, az ékszereid, a karkötőd. Egyáltalán nem érdeklik ezek a dolgok, de van rajtad egy másik öltözet ruha is. Vannak rajtad szellemi ruhák is. Szóval, amikor a jelenések 16-15 azt mondja, ne aludj, maradj éber, légy okos, örködj, légy figyelmes, és vigyázz a ruháidra. Akkor a szellemi ruházatunkról beszél, és hogy meg kell bizonyosodnunk, hogy mindenkor viseljük-e őket. Micsoda betekintés és kijelentés ez, ha még soha nem hallottál ilyesmiről. A Biblia használja felölteni és levenni kifejezéseket. Én is felöltöttem a ruháimat, mielőtt idejöttem. Felvettem a ruhámat, amikor idejöttem reggel. Amikor visszamentem a hotelba délután, akkor levettem őket. Aztán választottam egy másik öltözetet, és felvettem azt. Amikor visszamegyek a hotelba ma este, akkor ezeket leveszem majd, és felveszem a pizsamámat. Amikor reggel felkelek, felöltök majd néhány új ruhadarabot. Aztán, amikor hazaérek, leveszem őket. Senkivel sem történt az, hogy megáll a ruhás szekrény előtt, és a ruhái csak úgy ráugranak. Tudatosan ki kell választanod, és fel kell venned őket. Meg kell tanulnunk céltudatosan élni. Muszáj, hogy ez legyen az életünk egyik első számú törvénye. És azt is fel kell ismernünk, hogy a

fel Jézus Krisztust. Öltsetek fel szeretetet. Öltözzetek irgalomba. Öltsetek fel kedvességet. Öltsetek fel szerény véleményt önmagatokról, ami az alázat. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert, öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét. Nagyon érdekes. Meg szoktátok tenni ezt? Öltsétek fel Jézus Krisztust. Ez azt jelenti, hogy reggel mielőtt kilépnél a házadból, felkelsz és hozol egy döntést. Én Istenhez tartozom, nem önmagamhoz, és amikor kimegyek ebből a szobából, és elkezdek foglalkozni a családommal, amikor kimegyek a bejárati ajtón, és elkezdek érintkezni a társadalommal, akkor én az Úr Jézus Krisztus személyes képviselője vagyok. És olyan viselkedést kell magamra öltenem, amit ő képvisel. Krisztus értelme van bennem. Isten szelleme van bennem. Nincsen kiváltságom és jogom ahhoz, ami nem is igazán kiváltság, hogy kimenjek és úgy viselkedjek, mint bárki más. Én egy idegen vagyok egy másik bolygóról. Nem ide tartozom, csak átutazóban vagyok. Én tartok valahová, és az itt létem valódi célja nem az, hogy a magam kedvében járjak, hanem hogy Istent képviseljem. És az Isten szerinti viselkedésemmel másokat is hozzávezessek. Értitek ezt? Szeretnék a hétvégén besorozni néhány embert az Isten hadseregébe. Ha szeretnél jelentkezni, akkor írd alá a szellemi értelemben vett szaggatott vonalon. Istenem, ideje van, hogy megfeledkezzek magamról, hogy rád nézzek, rájöjjek, hogy mit akarsz, mit tegyek, és elkezdjem azt tenni. És az Isten akaratát tenni nem azt jelenti, hogy prédikálnod kell egy pulpitus mögül, vagy hogy a tiszteletes szónak ott kell állnia a neved mögött, vagy hogy dicsőítő vezetőnek kell lenned. Azt jelenti, hogy a társadalom bármely rész szére is helyezett téged Isten, oda ki kell menned, és úgy kell viselkedned, mint Jézus. Ez ennyire egyszerű. Kolossé 3:12. Öltözetek fel, mint Isten választottai, és az ő képviselői, akik megtisztultak, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek magatokra a megfelelő viselkedést. Tehát a viselkedés nem olyan, hogy csak meglátjuk, épp hogyan érezzük magunkat, aztán majd aszerint viselkedünk. Mi felöltjük a viselkedést. Előre eldöntjük, hogy Istenem, a te segítségeddel nyugodt akarok maradni, akármi is történjen velem a mai napon. Hányan veszítitek el a békességeteket meglehetősen gyakran? Na gyerünk, ne lapuljatok. Oké, tudtátok, hogy a békesség is része a ruházatotoknak? Valójában szellemi cipőkről van szó. Tehát, ha békesség nélkül jársz, akkor az a veszély áll fenn, hogy a lábfejed csupa vágás és zúzódás lesz. Az Istennel való életedben is akadály lesz, ha nem maradsz békességben. Vannak bizonyos viselkedési formák, melyek nem mutatnak jól egy hívő esetében. Tudjátok ezt? Mint ahogy bizonyos színek nem állnak jól egyes embereknek. Ez a zöld jól áll nekem, de egy bézs színű ruha egyáltalán nem néz neki jól rajtam. Néhányatoknak nagyon jól áll a bézs, és lehet, hogy ez a zöld nem állna jól nektek. Odafigyelünk, hogy a megfelelő színeket viseljük, a megfelelő stílust, a megfelelő dolgokat, amikben jól nézünk ki, de mégis felöltünk olyan viselkedést, ami nem áll jól nekünk. Olyan viselkedéseket, amivel egy hívőnek sem kéne rendelkeznie. A megbocsátatlanság nem mutat jól egy hívő. A keserűség, neheztelés, harag, rossz hozzáállás nem áll jól egy hívőnek. A türelmetlenség sem áll jól neki. Hallottok engem? Amikor legközelebb kiírsz a sodrodból, akár meg is hallhatod, hogy Isten azt mondja, épp most veszítetted el az egyik ruhadarabodat.
és a szellemvilágban most fél

0: Még messzelen vagy, és ebből mindjárt baj lesz. Ha az utcán sétálnátok, és leesne a nadrágotok, hányan sietnétek visszavenni azt? Nem kerülne sok időbe, igaz? Megfognátok, visszarántanátok, és meghúznátok az övet. Nos, az Efézus 6 azt mondja, övezétek fel derekatokat igazság szeretettel. Mi történik, ha szellemi értelemben leesik a nadrágod? Néhány ember csak tovább megy, és nem is foglalkozik vele. Pedig fel kell ismernünk, hogy létezik egy szellemi dimenzió, ami valójában sokkal valóságosabb, és sokkal fontosabb, mint ez a dimenzió. Azért hagyjuk figyelmen kívül, mert nem látjuk. De attól még ott van. Amen. És ez az a valóság, amiben örökké ott élünk majd, ezért valamelyest hozzá kell szoknunk. Felemelnétek a kezeteket, ha egy kicsit is értitek, amiről beszélek? Jól van. Öltsük fel a viselkedést. Efézus 4, 22-24, 22-24-ig. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket. Tudjátok, miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, utána rögtön mondott neki valamit. Azt mondta, vedd le a halotti lepledet. Mondhatok valamit? Néhányatokon még mindig halotti lepel van. Olyasmit viseltek, ami nem áll jól nektek. Még mindig viseltek néhány dolgot a régi életből. Még mindig a régi hozzáállást viselitek, ami állandóan csüggett és elesett. Jézus nem csak azt mondta Lázárnak, hogy gyere ki és támadj fel a halálból, hanem azt is, hogy vedd le a halotti leplet. Ideje van elengedni a múltat, minden halotti ruhát, depressziót, csüggedést, félelmet, a rossz hozzáállást, az áldozati szerepet. Le kell vetnünk a halotti ruhákat, és fel kell öltenünk a feltámadás ruháit. Szinte hallok néhány embert közületek, olyan, mintha idegesítenélek titeket. Azt gondoljátok, nos, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam. Hallak ám, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam, és nem tudod, hogy mind mentem keresztül. Ne gyere ide, és ne tömj engem ilyen szirupos üzenettel, hogy mennyire boldognak kéne lennem. Nézzetek rám, és hadd mondjak valamit. Mindig mosolyoghatsz, akár van kedved, akár nincs. Sőt, hadd mondjak még valamit. Kedves is lehetsz, akkor is, ha nincs hozzá kedved. Igen, lehetsz. Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja, hogy az legyél. És hadd mondjak még valamit. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed, akkor is, amikor semmi kedved hozzá, olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Soha nem növekszünk, ha mindig csak azt tesszük, ami könnyű. És tudjátok, én ismerek olyanokat, akik boldognak születtek. Én nem vagyok olyan. Én nem születtem boldognak. Nekem dolgoznom kellett ezen. Én egyike voltam azoknak, akik mindig mindenben találtak valami hibát. Kemény életem volt. És ismerek olyan embereket, akiknek állandóan jó kedvük van. Állandóan boldogok. Ismerek olyan embereket, akik olyan édesek, hogy szinte elolvadnak. És néha arra gondolok, szerintem, amikor Isten kedvesség géneket osztogatott, akkor te kaptad az enyémet is. De tudjátok mit? Bár természetemnél fogva semmi nem volt bennem ezekből, mégis megörököltem ezeket Jézus Krisztustól. Amikor újjászülettem, Isten természetét kaptam meg. Amen. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten természetét kapod meg, amikor az ő gyermekévé válsz. És a szellem gyümölcseit is öröklöd. És a megbocsátás képességét is. Azt kérdezed? Akkor miért van ennyi problémám? Azért, mert sokkal inkább a lelkünkből élünk, mint a szellemünkből. Nem a szellemednek van problémája, hanem a lelkednek. És a lelket meg kell újítani. Olyan munka ez, amit céltudatosan kell végeznünk, és megfontoltan. A Szent Szellem által kell elvégeznünk, de csak akkor lesz meg, ha együtt működsz vele, és tanulmányozod az igét. Nem elég, ha csak meghallgatod, amit valaki prédikál neked hetente egyszer, hanem tanulmányoznod kell az igét. Bele kell ásnod magad, tanulmányoznod kell, éhesnek kell lenned az Isten igéjére, szeretned kell azt, és meg kell tanulnod dicsőítővé válnod. Amen. Ma este Izrael készíteni akart velem egy rövid interjút a műsorához, a dicsőítésről, és azt kérdezte, miért szereted a dicsőítést? Azt feleltem, ha különböző dolgok lehúznak, akkor a dicsőítés hamarabb felszabadít, mint bármi más. Amen. Kérlek, figyeljetek rám. Nem alapozhatsz arra, hogy mit érzel, mit gondolsz, és mit akarsz. Mindezek a lelkedben vannak. Nem akarom, hogy többé így viselkedj, és nem leszek boldog, amíg meg nem változol. Tudjátok, régen azt gondoltam, hogy nem lehetek boldog, amíg ez, meg az, meg amaz nem történik meg velem. Aztán végül rájöttem, hogy most kell boldognak lennem. Van itt valaki, akinek most boldoggá kell válnia? Oké, figyeljetek, mondok egy jó dolgot. Nem irányíthatod, amit mások tesznek, de azt igen, amit te teszel. Igen, képes vagy rá, azt feleled. Ó, nem, nekem nincs önuralmam. De igen van. Nem, nincs, de igen van. Ez az utolsó a lélek gyümölcsei között, amit a Galata 5 sorol fel, melyeket akkor kaptál, amikor befogadtad a Szent Szellemet. Ez az önuralom. Az önuralom azt jelenti, hogy irányítani tudod önmagad. Nem a más embereken való uralom lelkét kaptuk. Az itt jelenlévők egyike sem kapta Istentől a más embereken való uralom lelkét. Az önuralom lelkét kaptad. Halleluja, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert. Menjünk vissza az Efézus 4:22-24-hez. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket, akit a régi életmódotok jellemez, és amely a család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és folyamatosan újuljatok meg lelketekben és elmétekben, vagyis legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Hozzáállás. És öltsétek fel az új embert, tehát azt mondja, vegyétek le a régi természetet, és öltsétek fel az újat. És mi az a híd, amin eljutsz egyikből a másikba? Az, hogy változtasd meg a gondolkozásodat azzal, hogy megújítod az elmédet az Isten igéje által. Például, ha reggelente felkelsz, és semmi mást nem teszel, csak a hibáidon, meg az összes problémádon gondolkozol, és hogy mennyire elrontottál valamit előző nap, hogy milyen rosszul érzed magad, és mi minden hiányzik az életedből, akkor szinte garantálhatom, hogy aznap senkivel sem leszel képes kedvesen viselkedni. Na gyerünk! Amikor felkelsz reggel, muszáj, hogy tudatosan gondolkozz. Ne gondolkozz és elmélkedj bármin, amit a gonosz megpróbál a fejedbe ültetni. Kezdj el úgy gondolkozni, ahogy Isten akarja, és saját magad is gondolkozhatsz. Nem kell bármin elgondolkoznod, amit a gonosz kínál fel neked. Gondolkozhatsz saját magad is. Az egyik dolog, ami a segítségedre lesz, az az, ha hangosan kimondasz dolgokat. Kelj fel reggelente. És ha képes vagy rá, és örömmel teszed, akkor térdelj le az ágyad mellett, és mondd azt, Jézus. Jézus, Jézus, Jézus. Segíts ma nekem úgy viselkedni, ahogy te szeretnéd. Tudod, te Istennek dolgozol, ő ad neked fizetést. Ha mész, és minden nap azt teszed, amit tenned kell, akkor megkapod a fizetésedet. Isten gondoskodni fog rólad. Na gyerünk, hozzátok beszélek. Isten gondoskodni fog rólatok. Mindannyian Istennek dolgozunk. A Bírák 6:34 azt mondja, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont. Halleluja! Ez a legjobb ruha, amit viselhetünk. Bírák 6:34. Isten lelke önmagával ruházta fel Gedeont. Isten felruház minket az ő szellemével. Aztán azt kéri tőlünk, hogy menjünk és képviseljük őt. Jobb 29:14-16. Nézzük meg. Jobb azt mondta, igazságot öltöttem magamra. Hogyan öltött fel az igazságot? Ahogy majd tovább haladunk az este folyamán, meglátjuk, hogy az igazságosság az egy kettős dolog. Először is azt jelenti, hogy jó kapcsolatba kerülhetünk Isten előző kegyelme, irgalma és meg nem érdemelt jó indulata által, hogy semmit nem kell tennünk és nem kell kiérdemelnünk ezt. Másodszor pedig az, hogy meg kell élnünk ezt az igazságosságot a mindennapi életünkben. Mind nagyon lelkesek leszünk, amikor meghalljuk, hogy Isten hogyan tett minket igazzá Jézus Krisztus vére által. De legalább ilyen lelkesen kéne megtanulnunk, hogy hogyan tegyük a jó dolgokat a mindennapjainkban. Figyelsz-e arra, hogy minden nap az Isten szellemébe öltözve járj és kelj, hogy a megfelelő szellemi ruhákat viseld, Istent képviseld, és a helyes dolgokat tedd. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, mert a maga idején aratunk majd, ha meg nem lankadunk. A Biblia azt is mondja, hogy akik szeretik az igazságot, azoknak különleges kenetük lesz Istentől. Szeressétek az igazságot. Akarjatok helyesen cselekedni. Helytelen, ha megbocsátatlanságot hordozunk. Tanulmányozz azt a területet, amíg áttörést nem tapasztalsz. A szolgálatom során még soha, kb. Most is ilyen helyzetben vagyunk. A szolgálatom során még soha nem fordult elő, soha, hogy amikor a széthúzásról és megbocsátatlanságról tanítottam, függetlenül attól, hogy hányan voltak a teremben, akár több ezren, mint ma este, és a végén azt mondtam, mindenki álljon fel, akinek meg kell bocsájtania valakinek, akkor soha nem volt olyan, hogy a teljes gyülekezet 70-80%-a ne állt volna fel. Soha, sehol, egyszer sem fordult elő. Te kire vagy mérges? És amikor ilyen halkan tapsoltok, lehet, hogy azért esik nehezetekre hangosan tapsolni, mert talán ti is beleestek ebbe a kategóriába.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Az árrestop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az árrestop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrestopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.
5: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 17-e van egyébként. 182 éve, 1844-ben született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Puskás a bécsi és a pesti műegyetemen folytatott tanulmányai után Londonban és Amerikában élt hosszú évekig, ahol megismerkedett a vezetékes távíróval és az Edison-féle szénmikrofonnal. 1876-ban tért vissza Európába, hogy Bell vadonatúj találmányát kihasználva telefonközpontot létesítsen, amely több vonalat képes összekapcsolni. Pénzért és kísérleti lehetőségért Edisonhoz fordult New Yorkban. 1877-re elkészült a telefonközpont terve, 78-tól Párizsban irányította az első telefonhálózat és központ építési munkáit. Budapesten saját tőkéből valósította meg 1884-re a világ negyedik telefonközpontját. 84-ben átvette a budapesti telefonhálózatot, de a további fejlesztések vagyona javarészét felemésztették. Új fellendülés jött azonban 1892-ben, amikor az osztrák-magyar monarchia szabadalmi hivatalában és még 18 országban bejelentette a vezetékes rádió ősének tartható telefonhírmondó szabadalmát. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig, egy hónappal a szolgálat beindulása után 49 évesen szívrohamban elhunyt. 644 éve, 1382-ben Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. Apja első nagy Lajos magyar és lengyel király halála után koronázták meg. 1371-ben született, és 1378-ban nővére Katalin halála után lett trónörökös, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, a Szuga Hedvig kapta meg. 1382-ben magyar királynővé koronázták, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. 89 éve 1937-ben született dr. Kamuti Jenő világbajnok törvívó igazgató főorvos. Törvívásban és párbaj törvívásban egyaránt versenyzett. 1957-től 76-ig mindkét fegyvernemben. Összesen 160-szor szerepelt a magyar válogatottban. 1957-ben a párizsi világbajnokságon tagja volt a világbajnoki címet nyert magyar törcsapatnak. Később 1960 és 76 között 5 olimpián vett részt. Egyéni törvívásban elért 2 ezüstérme mellett még 4 alkalommal ért el pontszerző helyezést. Visszavonulása után 1977-ben kapta meg az UNESCO Fair Play díját. 2012-ben beválasztották a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe. Emellett sebészszakorvos, majd főorvos is volt. 82 éve Budapesten született Bicskei Bertalan, labdarúgó edző, szintén a mai napon. A testnevelési főiskolán végzett szakedzőként. 1959-től az FTC, a MOM, a Veszprém, a Budapest Honvéd, majd az MTK kapusa volt, egyszeres válogatott. 1976-tól az MTK ifjúsági edzője, Mezei György mellett pályaedző. 1982-től ifjúsági szövetségi kapitány és az utánpótlás válogatott edzője is volt, majd a Budapesti Honvédnél dolgozott edzőként. 1989-ben szövetségi kapitány és a Magyar Labdarúgó Edzők Testületének elnöke volt, 90-től pedig a dél-koreai Daewoo Royals edzője. 143 éve Nagygeresden született Balázs Sándor író. Magyar latinszakos tanárként Szent Gotthárdon, Székelyudvarhelyen, majd 1917 és 40 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attilát. Színpadi műveket, 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt. Közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte az írásait.

0: olyan szép felem.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy a Hollywood nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább. 2026 őszén Budapesten kőbányán tör felszínre. Ahogy eddig is, a projekt egyik legfőbb célja a kulturális placemaking, azaz helyteremtés. Az elhagyatott bazaltbányák után ezúttal a főváros egyik legerősebb ipari karakterű város részében gyűjti össze a kreatív energiákat, hogy újra aktiváljon egy alulhasznosított nyers, industriális környezetet és használaton kívüli villaépületet, miközben a kortárs kreatív kultúra sűrű egyvelegével tölti fel a jelenleg üresen álló tereket. A háromnapos esemény október 2-a és 4-e között egyszerre lesz zenei és kulturális fesztivál, dizájn és építészeti projekt, közösségi platform, gasztronómiai kaland és városi kísérlet egy újjáélesztett gyári területe. Idén a Kráter a kőbányai Havas Villa régóta alvó épületébe és elvadult kertjébe költözik, ahol a fesztivál nem csak új találkozási pontot teremt, hanem könnyebben elérhető városi formában kapcsolja össze a kreatív széna különböző rétegeit. A budapesti helyszín lehetőséget ad arra, hogy nagyobb és sokszínűbb közönséghez jusson el. A nappali és éjszakai programokat egyetlen folyamatos élménnyé fűzi össze, aktívan bevonja a kőbányán működő közösségeket és vállalkozásokat, miközben októberi időpontjával új szint és lendületet visz az őszi kulturális programkínálatba. A fesztivál ideiglenes városában újra felgyúlnak a fények, az elektronikus zene széles merítése mellett kiállítások, workshopok, szakmai programok, színházi előadások, koncertek, design és vintage vásárok különleges ízek teszik pezsgővé a teret. A zenei széna húzó nevei közül élő koncerttel érkezik például Senna, aztán a Várhegy utca és a Sakár trió, tudatosan bevonva élő hangszereket és új hangzásokat az elektronikus felhozatalba, többek között Obadu, Onakom és Szirt is fellép. Közben mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál. A lakók szeptember 15-től már elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen a parkban, amelynek egy részét a tervek szerint 2028 végén vagy 29 elején vehetik birtokba. A 13. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, a fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Hozzátették, hogy a kerületiek elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen az új közparkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepciótervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2028 végére átvehetik a kerület lakosai. Arról is írtak, hogy a fejlesztési terület 9 különböző telekből áll. 3 telek a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút, 1 pedig az E.ON tulajdonában lévő, mintegy 14 ezer négyzetméteres terület, amely az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül egy szándéknyilatkozat alapján. Arra is emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Ezek között van az 1 hektáros vízafogó park, a fél hektáros turzópark, a fél hektáros közelítő Rokolya Park és a most épülő Szent László úti játszótér is. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy a hónap során 61 fővárosi megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. A közleményük szerint az első digitális táblák telepítését már elkezdték a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök, tudatták. A központ hozzátette, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Nemrég az ATV.hu is beszámolt róla, hogy új fizetési lehetőség jelent meg több budapesti buszjáraton. A BKK szeptember 8-ától lehetővé tette, hogy a járművezetőnél bankkártyával is meg lehessen venni a helyszíni vonaljegyet. Az elmúlt években a közösségi közlekedésben is folyamatosan nőtt a digitális értékesítési csatornák használata, és egyre többen választják a bankkártyás fizetést is. A Budapesti Közlekedési Központ újabb fejlesztéssel teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a jegyvásárlást. Szeptembertől egyes autóbuszokon a járművezetőnél váltott helyszíni vonaljegy bankkártyával is megvásárolható, írták közleményükben. Azt is hozzátették, a fejlesztés illeszkedik a BKK azon céljához, hogy a már minden fővárosi metró vonalon elérhető Budapest PNK szolgáltatás teljes körű bevezetéséig is minél kényelmesebb és gyorsabb fizetési lehetőséget biztosítsanak az utasok számára. A Budapesti Történeti Múzeum új időszaki tárlata a főváros területéről előkerült középkori szakrális emlékeket és régészeti leleteket tárja a látogatók elé, közben a kiállítás Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódva mutatja be a vallásos élethez köthető tárgyi örökséget. A főváros területéről származó középkori szakrális emlékekről a Budapesti Történeti Múzeum bármúzeumában nyílik időszaki kiállítás. Az eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről címmel megrendezett kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik, mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész. Hozzátéve, megújult a múzeum állandó tárlata is. A kiállítás kőfaragványok, díszítő elemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be. Az időszaki kiállítás október 25-ig látható. A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész muzeológus, a középkori kőtár gyűjtemény vezetője és Terei György régész muzeológus, a középkori főosztály vezetője mutatta be. Újra Budapesten a Motionless in White, ezúttal még nagyobbat szólhat majd a koncert. A Chris Motionless vezette zenekar 2025-ben már bizonyította a magyar közönség előtt, hogy koncerten is elementáris erővel működnek. Június 13-án pedig ismét Budapestre érkeznek, ezúttal a Budapest Park színpadára. A visszatérés különösen izgalmas, hiszen a zenekar azóta új albumot is adott ki. Sötét, monumentális, filmszerű és kompromisszummentes, a Motionless in White az elmúlt másfél évtizedben a modern rock és metal szintér egyik legkarakteresebb zenekarává vált. A pennsylvániai Scrantonból induló csapat az industrial metal súlyosságát, a gothic pop grandiózusságát és a horrorfilmek látványvilágát egyesítve épített fel egy olyan univerzumot, amelyben a zene és a vizuális világ elválaszthatatlan egységet alkot. A Motionless in White pontosan attól működik, hogy nem akar beleférni egyetlen műfai kategóriába se. Ők érkeznek tehát 2026. júliusában, népszerűsítve az új albumukat a fővárosba. Hamarosan újabb programajánlatokkal készülök.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 17-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Budapesten rendezik a Konferencia Liga 2029-es döntőjét. Akadálymentesítik a járókelő közterületi hiba bejelentő oldalát. Új iskola tereket alakítottak ki a II. János Pál pápa téren. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest rendezheti a labdarúgó konferencia liga 2029-es döntőjét. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága a szerdai szaloniki ülésén döntött arról, hogy a sorozat fináléjának a Puskás Aréna adhat otthont. A konferencia liga az UEFA 3. számú európai klub versenye, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga után. A sorozatot 2021-ben indították, hogy több európai klub számára teremtsenek lehetőséget nemzetközi kupa szereplésre. A döntő megrendezésével a Puskás Aréna újabb jelentős európai kupa finálénak adhat otthont. A budapesti stadionban 2023-ban az Európa Liga döntőjét rendezték meg, 2026-ban pedig a Bajnokok Ligája fináléjának is a magyar főváros adott otthont. A mostani döntés értelmében 3 év múlva ismét egy európai kupasorozat győzteséről döntenek majd Budapesten, ezúttal a Konferencia Liga fináléjában. Digitálisan akadálymentessé teszik a járókelő közterületi hiba bejelentő oldalát. A fejlesztés célja, hogy a szolgáltatást a jövőben a fogyatékossággal élők, köztük a vak és látássérült emberek is könnyebben és önállóan használhassák. A járókelő 2012 óta működik, és abban segít a városlakóknak, hogy az általuk észlelt közterületi problémák eljussanak az illetékes szervekhez. Az oldalon többek között lekopott gyalogátkelőket, hibás burkolatokat, elhagyott autókat, megrongálódott utcabútorokat vagy szemetes közterületeket lehet bejelenteni. A platformon az indulás óta már több mint 200 ezer bejelentést tettek. A szolgáltatás jelenlegi felülete azonban nem minden funkciójában akadálymentes. Egyes vizuális elemeket a látássérült felhasználók nehezebben érhetnek el, és nem minden funkció kezelhető megfelelően billentyűzettel vagy képernyőolvasó programokkal. A fejlesztés során ezért a járókelő weboldalát egy akadálymentességi követelményhez igazítják. Ennek célja, hogy különböző fogyatékossággal élő emberek számára is egyszerűbben használható legyen a felület, és ők is ugyanolyan módon jelezhessék a lakókörnyezetükben tapasztalt problémákat. Az átalakításhoz a járókelő a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázatán nyert támogatást. Az alapot Terézváros, Józsefváros és a Fővárosi Önkormányzat közösen finanszírozza, és évente közel 300 millió forinttal támogat olyan programokat, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják. A járókelő szerint az akadálymentesítés nem csak az egyenlő hozzáférés miatt fontos, azzal, hogy többen tudják használni a szolgáltatást, több közterületi probléma juthat el az illetékesekhez, és szélesebb kör kapcsolódhat be a városi környezet alakításába. Megkezdte a BKK az M3-as metró északi meghosszabbításának előkészítését. A tervek szerint első ütemben Újpest központtól Rákospalota Újpest vasútállomásig épülhet tovább a vonal, mintegy 1900 méteres új szakasszal és két új metróállomással. A BKK jelenlegi tájékoztatása szerint az M3-as északi meghosszabbítása tervezett fejlesztés, amelyhez engedélyezési tervek is rendelkezésre állnak. Az új szakaszon a Rózsa utcánál, valamint Rákospalota Újpest vasútállomásnál alakítanak ki megállót. Utóbbinál közvetlen átszállási kapcsolat is létrejöhetne a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal. A hosszabbítás későbbi célja, hogy az M3-as egészen Káposztásmegyerig eljusson, a teljes korábbi koncepció 4,8 km-es hosszabbítással és 5 új állomással számol. A beruházás előkészítése során a BKK áttekinti a már rendelkezésre álló terveket, valamint vizsgálja a kivitelezés várható időigényét és kockázatait. A szükséges vasúthatósági engedélyeket korábban meghosszabbították, így azok 2028 végéig maradnak érvényben. A következő feladatok között szerepel a kivitelezési tenderhez szükséges dokumentáció összeállítása is. A munkák megkezdése előtt ugyanakkor jelentős területrendezésre is szükség lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 a tervezett nyomvonalat érintő ingatlan tulajdonjogát kell megszerezni, többségük lakóingatlan. Ezek megvásárlását vagy kisajátítását a lehető leghamarabb el kell indítani. A 2021-es becslés még mintegy 2 milliárd 800 millió forintra tette ennek költségét. A BKK szerint a beruházás megvalósítása rendkívül szoros ütemezést igényel, ezért az állami, fővárosi, valamint a 4. és a 15. kerületi szereplők együttműködésére is szükség lesz. A társaság az elmúlt években már részletesen foglalkozott az M3-as Káposztásmegyer felé történő meghosszabbításával, amely Budapest közlekedésfejlesztési terveiben is szerepel. A hosszabbítást a jelenlegi metró flottával tervezik kiszolgálni, vagyis a két új állomás megépítésével egyelőre nem számolnak új metrószerelvények beszerzésével. A fejlesztés konkrét kivitelezési kezdőidőpontja még nem ismert, jelenleg a műszaki és közbeszerzési előkészítés zajlik. Biztonságosabb és zöldebb iskola tereket alakítottak ki a Józsefvárosi II. János Pál pápa téren. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School környezetét úgy alakították át, hogy az intézmények előtt nagyobb, elsősorban a gyalogosokat és a gyerekeket szolgáló közösségi területek jöjjenek létre. Az iskolaterek kialakításakor parkolóhelyeket szüntettek meg, így tágasabb érkezési és gyülekezési területeket hoztak létre. A gyalogos átkelőhelyeket középszigetekkel tették biztonságosabbá, emellett új közlekedési táblákat és kerékpártámaszokat is kihelyeztek. A tervezésbe az iskolásokat is bevonták, a gyerekek ötletei alapján készültek el az aszfaltra festett színes minták, részt vettek az utcabútorok kiválasztásában, valamint a festésben és a növények elültetésében is. A fejlesztés célja az volt, hogy az iskolák előtti terület ne csupán közlekedési térként, hanem a diákok és a környéken élők által használható közösségi helyként is működjön. Az átalakítással az autók távolabb tudnak megállni az iskola bejáratától, így csökkenhet az intézmények közvetlen környezetében a veszélyes manőverek száma. A feltűnő lilás-sárgás útburkolati minták egyben arra is figyelmeztetik az autósokat, hogy iskola közelében járnak. A környéken már tavasszal további közlekedésbiztonsági változtatásokat vezettek be. A Csarnok negyedben és a Népszínház negyedben óránként 30 km-es sebességkorlátozást rendeltek el, több utcában pedig a kerékpárosok számára lehetővé tették a kétirányú közlekedést. Több helyen rövidebbé tették a gyalogos átkeléseket, szűkítették a kanyarodási íveket, és forgalomlassító elemeket is kialakítottak. Az új iskolaterek elkészültét szeptember 18-án délután egy mini fesztivállal ünneplik meg a II. János Pál pápa téren. A programok között tűzoltóautós felvonulás, számháború, kötélhúzás, póló és arcfestés, valamint zene is szerepel. Új kirándulóhely várja a természetjárókat Budapest közelében. Szeptember elején átadták a rozsdafarkú kilátót Csömörön. A 20 méter magas építmény a Szent István hegyen a település legmagasabb pontján áll, és egy új 16 állomásos tanösvényen keresztül közelíthető meg. A Levendula utcától induló sétaút elsősorban a környék természeti értékeit mutatja be. Az állomásokon a látogatók megismerhetik a helyi növény és állatvilág jellegzetes fajait, valamint a hozzájuk kapcsolódó érdekességeket és történeteket.

0: lehetőséget kínál a főváros közelében. A fejlesztés célja pedig az volt, hogy az építmény a különleges megjelenése mellett a környező tájhoz és annak élővilágához is kapcsolódjon. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belváros

kiklósi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakesz és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu
vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a Bükkös patak sebesen zúdul a lágy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítása a Kult Hét galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot vezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény Dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll, annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: FM Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és stoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Refort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömszer. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A jelentős történelmi eseményeink közé tartoznak szerintem a szórakoztatóipar jeles művészei, művei, filmjei és bizonyos időpontjai és történetei is, így például Mickey Eger és Walt Disney is. Már bőven elmúlt Mickey Eger 90 éves, és a történet az nagyjából onnan indul, hogy Oswald nyúlból Mickey Eger lett. Ugye Mickey Eger Walt Disney egyik legnépszerűbb rajzfilm figurája. November 18-án szokta ünnepelni a születésnapját. 1928 végére ez a kis rákcsáló igazi amerikai ünnepelt sztár lett, és mind a mai napig az. A mozipénztárak előtt kígyózó sorok álltak, az emberek csak akkor vettek egyet az előadásra, a film előtt Mickey Eger kalandjait vetítették, mert hogy ő volt, mondjuk úgy, hogy a rajzfilm előzenekar. No, kérem szépen, ugye Mickey Eger születésnapját tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden évben megünneplik a világon. Nyilván az Egyesült Államokban sokkal nagyobb partikkal és exkluzív ruhakölteményekkel is szoktak ünnepelni. Ez a vidám arc továbbra is a világ egyik legismertebb ábrázata, a Mickey Eger arca, és a közismertségével talán még a Mikulást is lekörözi, legalábbis ezt szokták mondani. Érdekes módon Mickey Eger története nem is vele egyébként, és itt kezdődik az érdekesség, hanem egy nyullal kezdődik. A Disney Brothers stúdió csak egy fogaskerék volt ugyanis a Universal Studios gépezetében, amikor 1927-ben Walt Disney megalkotta Oswald, a szerencsés nyúl karakterét, amelynek jogait a Universal birtokolta. A kerek fehér fejével, gombszerű orrával, lógó füleivel, a mosolygó kis Oswald rövid idő alatt népszerű lett, és a Universal rendelt is belőle egy sorozatot. 1928-ban azonban jogi és művészeti vitába keveredtek Disneyvel, az embereit átcsábították egy másik munkára, fizetését pedig lecsökkentették. És egyedül Ab Iwerks tartott ki Disney mellett. Egy veszekedéssel, ötleteléssel terhelt sűrű éjszaka után a két rajzoló zseniális változtatásokkal állt elő. Lerövidítették a nyúl fülét, középen kikerekítették, átrendeztek rajta néhány vonalat, és a nyúlból egyszer csak egér kelet. Mortimer Mouse-nak keresztelték el, de Disney felesége Lillian rendkívül ellenszenvesnek tartotta az ódivatú nevet, és addig-addig agyaltak, míg végül megszületett a Mickey Mouse. A becsületes magyar nevén Mickey Eger. A főszereplésével készült első két rövid filmet említésre sem méltatták, na de aztán jött a Steamboat Willie, az első animáció, amely zenét és hangeffektusokat is tartalmazott. Az alkotás premierje 1928. november 18-án volt New Yorkban, és óriási siker, de tényleg elsőprő sikert aratott Mickey Eger, és hát nyilván innentől kezdve nem volt megállás, nem tett bele egy hónap, és Mickey Mouse filmek sorozatgyártására már gőzerővel jöttek a megrendelések, és folyt is maga a gyártás. 20 év alatt 120-at készítettek. A főhősnek maga Walt Disney kölcsönözte a hangját, csak úgy, mint a csinos cipőt és masnit viselő szerelmének, Mininek is. 1928 végére a kis rákcsáló igazi amerikai sztár lett, ahogy már mondtam korábban, a mozipénztárok előtt hosszú-hosszú-hosszú kígyózó sorok álltak, és csak akkor vettek az előadásra jegyet az emberek, hogyha Mickey Eger volt az előzetes, hogyha az ő kalandjai előzték meg a vetített filmet, legyen az bármilyen film is. Ekkor aztán Disney bevetette a csoda fegyverét, azaz az ő zseniális marketing fogásait, Mickey Mouse termékek egész sorát dobta piacra, és aztán két éve később meg is alakult az első Mickey Mouse klub. Mickey Eger első újra álmodója Fred Moore volt, aki 1935-ben megváltoztatta a figura mozgását. A korábbi rajzolók a rákcsálót körök sorozatából állították össze, amely korlátozta a mozdulatait. Moore viszont körte alakúvá formálta Mickey Eger törzsét, pupillát rajzolt a szemébe, fehér kesztyüket húzott a kis kezére, megrövidítette az orrát, hogy csinosabb legyen, és az, akit mi most Mickey Egernek, manapság Mickey Egernek ismerünk, az már ez a figura volt Fred Moore-nak köszönhetően. Az ő nevéhez, Fred Moore nevéhez egyébként az 1940-ben készült Fantázia című zenés film legemlékezetebb részletének a megalkotása is. Mickey Eger főszereplésével készült el a Varázsló tanonc epizód. Aztán 35-ben a The Band Concert című kisfilmben mutatkozott be Mickey Mouse először színesben. A pályafutása során a legkülönbözőbb foglalkozásokat öltötte magára, volt többek között Mickey Eger focisztár is, vadász, szabó, sőt karmester. Arturo Toscanini odáig volt azért a filmért, amelyben Miki egy Liszt magyar rapszódiáját vezénylő karmestert alakított, egyébként ezt nem tudom, hogy tudták-e. Rajzfilmjei pedig hemzsegtek a bohózati elemektől és szójátékoktól, és mivel a nézőközönség jelentős részét gyerekek tették ki, Mickey Eger mindig egyenes jellemű és becsületes maradt, szemben a folyton civakodó és izgága Donald kacsával, aki mindig bajt bajra halmozott. 55-ben a Disneyland megnyitásán Mickey Mouse főszerepet kapott nyilván, az élményparkba látogatók erekjeként vitték haza vele készült képeket. Az amerikai elnökök életében is fontos helyre került, Harry Truman óta Lyndon B. Johnson kivételével minden amerikai elnökkel találkozott. Barack Obama úgy nyilatkozott a csúcs találkozó előtt, hogy érdekes lesz a világ vezetői közül olyas valakivel összefutni, akinek nagyobb a füle, mint az enyém. Ez is jellemzően olyan kedvesen Obamás egyébként. A sorozatban bemutatott Disney mozifilmek egyebek mellett a Bambi vagy a Csipke Rózsika, aztán hamarosan ellopták a Rivalda fényt a népszerű egértől, ami a mozipénztáraknál is megérződött. Az utolsó rövid filmje, The Simple Things 1953-ban készült, aztán 30 év hallgatás után 1983-ban látható újra a közönség a Mickey's Christmas Carol című rövid játékfilmben, a Mickey karácsonya, Mickey Egér karácsonya című rövid filmben, és aztán miközben félig nyugdíjba vonult, fülei még a 21. században is a leghíresebb kulturális ikonok közé tartoznak. A divattervezők egész sorát ihlették meg a Szex és New York egyik epizódjában, például Sarah Jessica Parker mellkasán feszülnek a póló Mickey Egér fülei, aztán legutóbb Mini Egér öltött ott kütűt a Lanvin divatház ruha költeményén, aztán az 50. születésnapján helyet kapott a hollywoodi hírességek sétányán, csillaga a Hollywood bulvár 69-25 alatt található. A rajongók természetesen képregény formájában is találkozhattak rendre Mickey Egérrel, az új időköz alkalmazkodva videó és számítógépes játékokban is szerepet vállalt, de az kétségtelen, hogy mind a mai napig újra és újra szeretjük őt, újra és újra szeretjük nézni a filmeket, a meséket Mickey Egérrel, és imádjuk azokat a dolgokat, ami Mickey Egér van. Mindegy, hogy ez egy papucs, egy zokni, egy pohár, egy toll, vagy egy táska. Hát ez Mickey Egér története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sok embert érint a magas vérnyomás, több mint 1,3 milliárd ember küzd magas vérnyomással világszerte, és Magyarországon is 3,5 millió embert érint a probléma. Az enyhe formában olyan tüneteket okoz, mint a fáradékonyság, a szapora szívverés, a rossz közérzet, fejfájás, izzadás, szédülés, vagy a koncentrációs zavarok. Azonban nem csak a hétköznapokat nehezíti meg, rendkívül veszélyes tud lenni, mert súlyos tüneteket, sőt akár halálos szövődményeket is okozhat. Vannak olyan tippek, amik a természetes vérnyomás csökkentéshez alkalmasak, de először tudnunk kell azt, hogy mivel is van dolgunk. A magas vérnyomásnak természetesen vannak tünetei, azon túl is, amit az imént soroltam. Eleinte nem, vagy csak alig észrevehetően okoz panaszokat a magas vérnyomás, de hogyha kezeletlenül hagyjuk, akkor számos szerv fokozatos károsodását okozhatja. Éppen ezért fontos a vérnyomás rendszeres mérése, még akkor is, hogyha semmilyen tünetet nem tapasztalunk. A jól érzékelhető tüneteket viszont érdemes számba venni, előre haladott állapotban lévő betegségre utalhatnak. Ilyen például a gyakori fejfájás jellemzően tarkótájékon korlátozódik, ott kezdődik. Ez lehet heves, lüktető, de tompa formában is jelentkezhet. Az erek károsodása és beszűkülése okozza ezt. Aztán ott van a szédülés, ami szintén az erek állapotának a romlására vezethető vissza, illetve a belső fül keringési zavara is kiválthatja. Fáradékonyság és koncentrációs zavar, ami szintén a magas vérnyomás tünete lehet. Ilyenkor például, ugye, hogyha így érezzük magunkat, akkor ez a bizonyos konstans magas vérnyomás kifárasztja a szívet, zavart okozhat az agyi keringésben is. Felerősödő szívdobogás szintén a magas vérnyomás tünete. Nagyobb nyomással szemben a szívnek erősebben kell ugyanis pumpálnia. Mellkasi fájdalom, ezt a szív vérellátásának a csökkenése okozza. Aztán ott van a légszomj. A magas vérnyomás hatással van a szív és a tüdő működésére is, ami légszomjat okozhat. Ez könnyen detektálható aktív testmozgásnál. Aztán ott van az orvérzés, mint tünet, a hajszálerek falát érő megnövekedett nyomás okozhat visszatérő orvérzést, vagy a homályos látás, a retina nem megfelelő vérellátása az, ami ezt a homályos látást okozza, és a későbbiekben ez akár látásvesztéshez is vezethet. Az egészséges testsúly elérése és fenntartása az első a 9 természetes vérnyomás csökkentő módszer között, a felesleges kilók leadása az egyik leghatékonyabb vérnyomás csökkentő módszer. A túlsúly és az elhízás, különösen a hasi zsír, erős kockázati tényezője a magas vérnyomásnak és szív- és érrendszeri betegségeknek. A zsírszövet gyarapodása komplex változásokat idéz elő a szervezetben, a hormonrendszerben, az idegrendszerben, a vese működésben, amitől kialakul vagy rosszabbodik a magas vérnyomás. Egy 25 kutatást összefoglaló tanulmány szerint 1 kg súlycsökkenéssel kb. 1 higany milliméter csökkenés érhető el a vérnyomásban. A rendszeres sportolás és a testmozgás a második a 9 tipp közül, erősíti a szívet, javítja az erek állapotát. Legalább 30 perc mérsékelt testmozgás javasolt a hét legtöbb napján. A megfelelő légzőgyakorlatok végzése is csökkentheti a stressz hormonok szintjét, és így természetesen a vérnyomásunkat is. A csökkentett sóbevitel szint úgy segíthet, tehát a szakemberek naponta legfeljebb 1500-2300 mg nátrium bevitelét javasolják, ne fogyasszunk több sót ennél a mennyiségnél. A fokozott kálium bevitel is segíthet, segíti a testet a felesleges nátrium eltávolításában, segíti és támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Az ajánlott bevitel naponta 4700-5000 mg kálium. A kiváló forrásai között ott van a banán, a narancs, a grapefruit, spenót, avokádó, burgonya, édesburgonya, sárgarépa, a levelez zöldségek és a dió is. Az elegendő pihenés szintén képes csökkenteni a magas vérnyomást, és egy csomó minden mást is képes javítani, gyógyítani. Minden éjszaka 7-8 óra pihentető alvás javasolt, mivel minél kevesebbet alszik valaki, annál jobban emelkedik a vérnyomása. Fontos, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk és keljünk, legyen kényelmes a fekhelyünk, sötét, csendes és hűvös a hálószobánk. Kerüljük a túlevést, a koffeint és az alkoholt, a nikotint is az esti órákban, a képernyők és a kijelzők bámulása helyett pedig csináljunk valami relaxálót, olvassunk, vagy vegyünk egy meleg fürdőt a lefekvés előtti órákban. A stressz csökkentése, a gyógynövények használata és a Q10 koenzim pótlása szintén képes felvenni a harcot a magas vérnyomással, de természetesen nagyon oda kell figyelni magunkra, mert a magas vérnyomás napjainkra annyira gyakorivá vált, hogy sokan nem is veszik elően komolyan. nagyon komoly szövődményeket rejt magában, és a vérnyomás csökkentés és az egészséges vérnyomás fenntartásának alapja természetesen, mint minden egyéb hasonló esetben az életmódváltás, de mindenképpen orvoshoz kell fordulni a tarkótáji, a gyakori tarkótáji fejfájásnál, ami lehajoláskor fokozódik és spontán csillapodik, a szapora szívverésnél, az ok nélküli verejtékezésnél, az állandó fáradékonyságnál, fulladásnál, légszomnál, gyakori tompa mellkasi fájdalomnál, nem forgó jellegű szédülésnél, kéz vagy láb zsibbadása és gyengesége esetén, illetve a koncentráció képesség csökkenésekor. Ilyenkor mindig forduljunk orvoshoz, és mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat. Nagyon fontos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma Puskás Ferenc, a legendás Puskás Ferenc, a valaha élt legismertebb és legnépszerűbb magyar ember. Budapesten a Rókus kórházban született 1927. április 1-én. A család első szülött gyermek érkezését követően Kispestre költözött, ahol aztán az édesapa idősebb Purcelt Ferenc állást és labdarúgóként félprofi szerződést kapott a várostól. Öcsijék közvetlenül a pálya mellett laktak a szerény szobakonyás szolgálati lakások egyikében. A szomszédban nevelkedett a másfél évvel idősebb Bosik József, aki aztán később a Kispestben és a válogatottban is együtt emelkedett Puskással a világhírig. A helyi fiú környékbeli grundokon rúgták naphosszat a saját készítésük is rongylabdájukat, közülük a legügyesebbek, köztük a kis Puskás, a Kispest kölyök csapatában pallérozódott, tovább aztán a későbbiekben jó részt Puskás papa irányításával. Annyira szerették a kisfiúk a játékot, hogy még a világháború idején is mindent megtettek azért, hogy különféle Levente bajnokságokban futballozhassanak, holott már megbénult a sportélet az ország nagy részén. Öcsi 1943-ban 16 évesen bemutatkozott a Kispest NB1-es felnőtt csapatában, és a háború után meghívást kapott az újra összeálló válogatottba is. Aztán 20-22 évesen megkísérelték elcsábítani a nyugati sztárklubok, ő azonban annyira erősen kötődött a Kispesthez és Kispesthez, tehát nem csak a futballklubhoz maga, hanem magához, a budapesti helységhez is, hogy eszébe sem jutott külföldre költözni. Puskás maradt, a válogatott Helsinkibe utazott. 1952-ben olimpiai bajnoki címet nyert a magyar együttes, amelynek immár Puskás Ferenc volt a csapatkapitánya. A következő évben az olaszok legyőzésével Magyarország megnyerte az Európa-bajnokság elődjét, majd az évszázad mérkőzésének kikiáltott rangadó legyőzte az otthonában addig veretlen angol válogatottat. A csapat sorra nyerte a meccseit ezt követően is, egészen ez az 1954-es világbajnokság döntőjéig így volt, ahol váratlanul és rendkívül balszerencsés módon vereséget szenvedett Nyugat-Németországtól. Így Puskás nem a világbajnoki trófeát, hanem csak az ezüstérmet vehette át a FIFA elnökétől Bernben. Puskás Ferenc 1950-ben esküdött örök hűséget feleségének, az akkor 18 éves Hunyadvári Erzsébetnek, egyetlen leányuk Anikó 1952-ben született Budapesten, aztán a szüleivel együtt 1956-ban elhagyta az országot. A válogatott az elveszített VB döntő után magához tért, és aztán Puskás vezérletével újabb ragyogó sikereket aratott. Az 1956-os forradalom viszont mindent megváltoztatott, de amikor november végén öcsi és a többi honvédi játékos elhagyta az országot, még nem gondolták, hogy néhányan közülük évtizedekig nem térnek majd haza. A forradalom bukása és a hazai sportvezetés rugalmatlansága, irítsége, no és a csábító nyugati lehetőségek az aranycsapat több világsztárját is arra az igen nehéz döntésre késztették, hogy ne térjenek haza, próbáljanak külföldön szerencsét. Puskás Ferenc Bécsben és Olaszországban vészelt át a FIFA eltiltásával, a családtagok veszélyes kioktatásával és csalódásokkal járó bizonytalan időszakot, majd mindenkit meglepve szerződést kapott a Real Madridtól, a korszak első számú csapatától. 31 évesen újra megfeszítette minden erejét, leadott 18 kg súlyfelesleget, és a kezdeti nehézségek ellenére helyet követelt magának a világklasszisokkal teli Real Madridban. Az pedig szinte hihetetlen, hogy csak nem 10 évig tudott még a világ élvonalában maradni Európa legsikeresebb klubjának a szupersztárjaként. A magyar válogatottban a korszak politikai dogmáinak megfelelően soha többet nem szerepelhetett, ám 85 mérkőzésen lőtt 84 gólja, így is máig is virágcsúcs. Elképesztő gól rekordjait a Madridnál újabb megdönthetetlen csúcsok követték, az 1960-as Bajnokok Ligája döntő 4-szer, a 62-es fináléban 3-szor volt eredményes, Magyarország után Spanyolországban is 4-szer nyert gólkirályi címet, és az összesített teljesítményt nézve minden idők legsikeresebb góllövője lett, és maradt az a mai napig.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pihenéssel kapcsolatban sokszor szoktunk már beszélgetni ugye az alvás fontosságáról, de úgy tűnik, hogy vannak pihenés típusok, és nem tudom, hogy hányan vagyunk tisztában azzal, hogy hányféle pihenésre van szüksége az embernek a szakemberek szerint. Ahhoz, hogy elégedett és egészséges legyen az ember, nem elég az alvás. A pihenésnek számos típusa létezik, és ezek megléte mind-mind fontos ahhoz, hogy az ember elkerülje a kiégést, és valóban energikusnak érezze magát. Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy hiába aludt többet a megszokottnál, mégis fáradtnak érezte magát, és ennek az oka abban az egyszerű tényben keresendő, hogy bármennyire sokan is tekintenek rá úgy, hogy az alvás egyenlő a pihenéssel, most el kell, hogy mondjam nektek, hogy nem. Sőt, ami azt illeti, van olyan szakember, aki szerint hétféle pihenés típusra mindre szükségünk van ahhoz, hogy a mindennapok során jól funkcionáljunk, elégedettek legyünk, és megőrizzük az egészségünket, és amennyiben tudatosan törökszünk rá, ugye minden ilyen dolognál a tudatosság az alapvető kulcsszó, tehát amikor tudatosak vagyunk arra, hogy pihennünk kell, és ezt a hét pihenés típust figyelembe véve mindegyiket

0: megtesszük magunk kedvéért, akkor tudni fogjuk, hogy elkerülhetjük a világszerte egyre több embert érintő kiégést, és nagyon sok betegséget is. Na mi ez a hét típus? Ugye általánosságban kijelenthető, hogy a pihenés nem kellőképpen megbecsült tevékenység a kultúránkban, sőt, gyakran egyenesen a lustasággal azonosítják, pedig pontosan jól tudják például a keleti népek, hogy mennyire nagyon fontos megadni magunknak, a testünknek, a legjobb szolgálónknak azt a mennyiségű és minőségű pihenést, és ezt a többfélét is, aminek a segítségével szépen el tudunk ketyegni a nap során, anélkül, hogy tönkre mennénk, kiégnénk, vagy megbetegednénk. Az emberek a társadalom, de főként a közösségi média nyomására az életük szinte minden helyzetében teljesítménykényszert éreznek, sajnos ez a civilizáció átka, és ez sok esetben a kikapcsolódást akadályozza meg, sőt, mondhatjuk, hogy ki lehet jelenteni, hogyha valahonnan el kell venni időt, akkor mindig a pihenésből és az alvásból csípnek le. Dr. Sondra Dalton-Smith 2017-ben megjelentetett egy könyvet, ami bemutatja a pihenés hét különböző típusáról szóló elméletét. Ennek a központi eleme, hogy a kiégés elkerülése érdekében az embereknek be kell azonosítaniuk, hogy mi hiányzik az életükből, mármint melyik típusú pihenés, és tudatosan tenni kell érte, hogy pótoljuk ezt a mindennapok során. A fizikai pihenés az első típusa a hét közül a pihenésnek, ez ugye a pihenés mindenki által ismert formája, ez lehet aktív vagy passzív, az utóbbi az tartózhat például a joga vagy a masszázs, az előbbihez pedig az alvás, illetve a siesta. Aztán a mentális pihenés, ez a második a hét közül, aminek a kimerültségének a jele lehet az például, hogy az éjszakai álomban merülés a gondolataink kicsapongása által akadályozott, valamint, hogyha nappal hiába is aludtunk eleget, nem tudunk koncentrálni, elfelejtünk dolgokat, összeakad a nyelvünk, nem tudunk normálisan fogalmazni, beszélni. A szakember szerint érdemes beiktatni rövid szüneteket a munkanap során, ami emlékeztet a lassítás fontosságára, és segít rendezni a gondolatainkat. Szintén hasznos lehet, hogyha az ágy mellett tartunk egy jegyzetfüzetet, amiben felírjuk azokat az elméleteket és ötleteket, amik nem hagynak aludni, mert így kiiktatjuk őket, és talán könnyebb lepihenni. Aztán van az úgynevezett szenzoros pihenés, ez a harmadik a sorban, ugye a mindennapok során rengeteg embert érint ez, és rengeteg inger éri az embert, és fontos az, hogy időnként érzékszerveink is pihenhessenek. A napközben egy kis időre becsukjuk a szemünket, kijelölünk képernyőmentes időszakokat. Ha lefekvés előtt tudatosan kerüljük az okos eszközök és a televízió használatát, akkor már nagyon sokat tettünk ez ügyben. Jó, a következő négyet majd csak az életöröm zene után mesélem el nektek. Ez a kreatív, az érzelmi, a szociális és a spirituális pihenés, tehát a pihenés hét fajtájával folytatjuk majd. Jön a negyedik, tehát ez a szenzoros pihenés a következő a sorban.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Eszlátó Judit kinológus, kutyagazda, mentáltréner, és hogy pontosan ez mit jelent, és miért fontos beszélgetni a kutya neveléssel kapcsolatban az engedelmességről, de leginkább az együttműködésről, nekem ez egy kicsit szimpatikusabb. Erről lesz szó ma. Hello Judit, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy kutyagazda, mentáltréner, és akkor ehhez még azért hozzávarnám azt is, hogy ezek szerint mégiscsak igaza van azoknak, akik azt gondolják, hogy soha nem az állat, és soha nem a gyerek a hibás, hanem mindig a szülő vagy a gazda, szóval, hogy először a gazdival kell zöldágra vergődni.
2: Ez szó szerint így van. A kutyagazda, mentáltréner kifejezést azt én találtam ki, pontosabban a férjem és én, mert hogy van egy mentálhigiénés végzettségem, és erre jött pluszban, vagy ehhez jött pluszban ugye maga a kiképzői végzettségem is, és hogy valami más legyen. És már amikor elkezdtem jobban foglalkozni, és máshogy foglalkozni a kutyákkal, és elkezdtem ezt egy kicsit jobban belásni magam ebbe a témába, akkor rájöttem, hogy nagyon sokan csak a kutyára fókuszálnak, és azokra a feladatokra, amiket megtanítanak nekik az iskolákban. Tudod, ez az ül, fekszik, stb. Uh-huh. Pórásséta. És én a képzés során is azt láttam, hogy az elakadás a legtöbb esetben a gazdáknál van. Különböző traumák lehetnek, amik akadályozzák, hogy valóban kapcsolódni tudjanak a kutyájukhoz. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt teljesen máshogy akarom csinálni, mint az átlag trénerek. És így jött maga az elnevezés is. Gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt kifejezőbbé tenni, hogy valahogy úgy mindenki megértse, vagy kérdés ott legyen a fejében, hogy na de vajon mi ez? És akkor így jött ez a kutyagazda mentáltrénerség. És nagyon jól mondod, hogy igen, a problémák, amikor már rehabilitációról van szó, akkor én az én állításom az a tapasztalataim alapján, az elmúlt években gyakorlatilag 0-24 órában csak ezzel foglalkozom, hogy igen, a gazdából fakadnak a problémák.
1: Meg abból mondjuk, hogy a gazdinak milyen pszichés problémái vannak, például ugye, aki ugyan befogad egy kutyát, vagy vesz egy kutyát, vagy magához vesz egy kutyát, mindegy, hogy hogyan kerül hozzá, de hogy ő gyakorlatilag azért kell neki egy állat, hogy valaki felett uralkodhasson. Tehát ez a ledominálom, lenyomom az alkalommal a földre, én vagyok a hatalmasabb, tanulja meg, hogy ki a gazda, én ezektől az emberektől konkrétan rosszul vagyok. Tehát ezeknek az embereknek nem való állat. Hatalmaskodjon maga fölött, mert hogyha ő tehet, akkor hatalmaskodna mások fölött is, csak nem teheti, ezért a kutyát kínozza.
2: Ezt nagyon jól látod, és az a rossz hírem, hogy ebben nagyon sok tréner a mai napig még partnere a gazdáknak. Mert hogy olyan technikákkal, ezt úgy nevezzük szakkifejezéssel, hogy averzív eszközöket használnak, és olyan tréning technikákat. Ugye ez egy régi módszer, ez a parforce módszer, ami abból fakad, vagy úgy tanították régen ugye a vadászkutyákat, hogy kvázi elkerülje azt, hogy kellemetlen érzést vagy fájdalmat érezzen, ezért megcsinálja azt, amit a felvezető vagy a gazdája kér tőle.
1: Félelemből.
2: Így van, félelemből. Gratulálok. És fájdalom elkerülésből. Ez volt régen, na azért ezt ma már meghaladta a tudomány, hála jó Istennek, tehát a kutatásoknak, az etológiai és a kinológiai kutatásoknak köszönhetően ma már sokkal többet tudunk a kutyákról. Pont 2 éve végeztem egy ilyen nyári egyetemet online a Duke Egyetemen, a Brian Hara professzornál, és ő mondta azt, hogy egy nagy kutatója a kutyáknak meg a kutyaviselkedésnek, hogy az elmúlt 10 évben sokkal többet tudtunk meg a kutya viselkedéséről és pszichés működéséről, mint az elmúlt 20-30 évben összesen. Na most ezt kell alkalmazni, és kell használni, és egyébként az a baj, hogy még mindig nagy vita van a kutyatrénerek, kutyakiképzők, ki minek nevezi magát. Szóval, hogy a szakemberek között is, hogy mit és hogy kell csinálni, az egyik tábor fúj a másikra, miközben én a hétköznapi munkámban is tapasztalom, hogy a türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel, de tudatos neveléssel, egyértelmű kommunikációval a kutya felé sokkal eredményesebb munkát érhetünk el hosszú távon, mert rövid távon te is tudod, hogy a verés, a fenyegetés az sajnos működik.
1: Hát a gyerekeknél ugyanezt csinálják. Alapon. Tehát, hogy én azt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért élvezi azt valaki, hogy tőle félnek. miért jó az neki, hogy fél tőle a gyereke, és fél, vagy fél tőle a kutyája, és most fel lehet háborodni, hogy egy lapon említem a gyerekeket és a kutyákat, de azt gondolom, hogy mind a kettő felé, akár gyerekről, akár kutyáról beszélünk, a viselkedésünknek a kiinduló pontja a szeretet, vagy annak a nem léte. Tehát, hogyha én szeretettel fordulok a kutyán felé, akkor én nem örülök annak, ha látom a rettegést és a félelmet a szemében. Aki rettegésből és félelemből dominálja a kutyáját és él vele együtt, az az ember nem jó ember. Ezt kijelentem helyetted,
2: ha akarod. Nem sok tudása van. Tehát, hogy
1: de pláne rossz.
2: Tehát a tudás hiánya az, ami jelen van egyébként még a szívtelenség mellett, mert ma már tényleg nagyon sokat tudunk a kutya tanulási folyamatáról, és arról, hogy milyen biológiai, kémiai és hormonális folyamatok zajlanak a kutya szervezetében a tanítás során, és hogy csak magunkra gondolunk, és igen, teljesen jó hasonlatod, nagyon hasonló a kutya az emberhez, egyrészt, mert ugye idomul hozzánk, tehát egyszerűen a viselkedésünket is nagyon sok szempontból másolja. Nyilván a kutya nem ember, tehát senki nem állította, de a működése, a megfelelni akarása az egyetlen olyan élőlény, amelyik együtt akar működni az emberrel. Tudom, hogy te nagy macskás vagy, és pontosan ezért
1: de
2: tudod,
1: nagy
2: hogy a macska
1: is.
2: Az egy teljesen. De már kutyás is, igen, tudom, hogy sok kutyád van. De hogy egyszerűen teljesen más a két állat. A macska jól el van, nagyon klasszul kötődik a gazdájához, de ő köztök jól el van. Tehát a kutya élhal azért, hogy a gazdájának megfeleljen és a gazdája kedvébe járjon, ha olyan a kapcsolat.
1: Hozzáteszem egyébként, hogyha a macskával valóban szeretettel foglalkozunk, figyelünk rá, nem csak etetjük, figyelünk rá, beszélünk hozzá, ahogyan egyébként még ezt a növényeknél is bebizonyították, hogy a kedves beszéd, a jó energia, a jó vibe, az a vibráció, az a hullám, ami felé megy, az megnöveszti, virágzásra serkenti, a macska ugyanúgy tud és akar a kedvedben járni egyébként. Uh-huh. Szóval, hogy természetesen ez is igaz, de ez is megint mitől függ? Tőlünk függ. Na, hogy hogyan tudunk együttműködni a kutyánkkal? Hogyan tudunk jól együttműködni vele? Hogyan lehet kellemes, szeretettel és vidám az engedelmesség a kutya részéről, és örömteli nekünk is? Ezzel folytatjuk majd. A vendégem Peszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner. Hamarosan tehát újabb kutya érdekességek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kutyadolgok szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, akivel az együttműködésről, a kutyával való együttműködésről és a finom, jóleső, könnyed engedelmességről beszélgetünk. Mik ebben a sarokpontok, Judit?
2: Az elsődleges, ami a legfontosabb, én minden gazdinak ezt mondom, akivel elkezdek dolgozni, akár kutyanevelésről van szó, akár rehabilitációról, hogy a kutya kapcsolatból működik. És ezzel gyakorlatilag csatlakozom az előzőekben beszéltekhez, tehát amiről ugye szó volt, hogyha nincs meg köztünk az a bizonyos aranyfonál, így ami a szívtől szívig ér, tudod, akkor tényleg az olyan, mint egy ilyen katonaság a kutyának, hogy oké, megcsinálom, amit kérsz, de egyébként nem annyira jó kedvel, vagy nem olyan nagyon lelkesen, és ez fajtánként egyébként eltérő, hogy ki mennyire nagy kedvel dolgozik. De hogy a kérdésedre a válasz, ugye mik a sarokkövek, ezt kérdezted az együttműködésben, tehát én mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne a kutyájától, milyen lesz a hétköznapi életük, mi az, amire fel kell készíteni a kutyát. És az én véleményem az, hogy nem az ülfekszik a legfontosabb, hanem az, hogy kialakuljon köztünk egy kapcsolat, és tudjon rám figyelni a kutyám, nézzen a szemembe, és ez mindennek az alapja, a bizalom. Azt pedig fel kell építeni, és idő kell hozzá.
1: Mi kell ahhoz, hogy egy gazda észrevegye magában, hogy ahhoz, hogy ez felépüljön, amit az imént mondtál, kiépüljön, meglegyen, működjön, mennyire és milyen mélyen kell magába néznie annak az adott gazdának, és ezt hogy tudod nekik megmondani?
2: Az lenne a legjobb, ha már a kutya vásárlás vagy örökbefogadás előtt megkeresztem.
1: Inkább legyen az örökbefogadás? Igen. Támogassuk
2: a menőt. Tehát, hogyha az örökbefogadás előtt, tehát mielőtt egy társat választunk magunkba.
1: Az életünkbe, így van.
2: Az életünkbe. Akkor egy szakemberrel, egy tényleg megfelelő tudással rendelkező szakemberrel üljünk le, és beszéljük át, szedjük össze azokat a pontokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen közös életre, vagy sem. Mert tudod, amikor valaki elhatározza, hogy igen, szeretnék egy kutyát, akkor ennek sok gyökere lehet ennek a vágynak, sok oka lehet, hogy miért, de hogy mennyire tudok utána reálisan ezzel együtt élni, és nem csak abban a lilaködben, ami nagyon gyorsan azért eltűnik majd, hogyha jönnek a hétköznapi problémák. Tehát ez lenne a nulladik kilométer, hogy üljek le, és gondoljam át, ha kell szakember, vagy egy barát segítségével, aki mondjuk adott esetben kutyatartó, mert ő tudja, hogy mik a kiadások, és mik a váratlan dolgok, amikkel szembe kell nézni. Na és akkor itt a második lépés, ez az önkritika, vagy hogy mennyire vagyok magammal őszinte, hogy mindezek a pontok, amiket összeszedtem, és tök jó lenne, ha leírnánk egy papírra, hogy az ott úgy előttünk van. Hogy erre én tényleg alkalmas vagyok-e? És ez azért nagyon kemény, hogy önmagammal tudok-e annyira őszinte lenni, hiszen itt felelősséget vállalok egy másik életért.
1: Tisztában vannak ezzel az emberek? Mit látsz?
2: Azt mondom, hogy ha csak az elmúlt egy évet nézem, hogy nézzünk egy ilyen szűkebb időintervallumot, akkor egyre több a megkeresésem kutya örökbefogadás előtt. Tudom, hogy ezt hangsúlyozunk, de a vásárlás előtt állók is kerestek már meg, hogy milyen fajta kutya passzol a családhoz, és hogy valóban mik azok, amik így a hétköznapi életben adódnak. Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és szeretném hinni, hogy ez a tendencia egyre csak fokozódik. Majd én pozitívan szeretném ezt látni, tehát mondhatnék negatív példákat is, de nem, én azt gondolom, és nagyon remélem, hogyha a hallgatók is most így velünk vannak, és éppen ebben a szituációban vannak, hogy ó, de szeretnék egy kutyát, mert láttam a tévénben, mert láttam a szomszédasszonynál, mert láttam, szembe jött az interneten egy nagyon helyes kis videó, hogy az nem annyi, az sokkal több. Az együttélés az, annak vannak nehézségei, kihívásai, de szerintem csodálatos egy négylábú élőlénnyel együtt élni.
1: A kutyák varázslatos jelenlétéről beszélgettünk, ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, ők hogyan tudnak jól együttműködni velünk, és hogy tulajdonképpen az együttélés hogy lehet a legkönnyebb, hogy a saját magunk életviteléhez legyen az bármilyen, és hogyan tudjuk hozzászoktatni a kutyust, és hát nyilván ebben nagy nagy szerepe van az engedelmességnek is, a szónak a kedves, jó, puha értelmében vett engedelmességnek. Erről is beszélgetünk a továbbiakban mai vendégemmel, Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál trénerrel, a Mancs mentorral, aki segíteni fog nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tudunk úgy jól lenni a kutyánkkal, hogy bármit tanítunk is neki, az neki vidámság legyen. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kutya dolgok, arról beszélgetünk, hogy az együttműködés és az engedelmesség hogyan tud szépen összefonódni, hogy az együttműködés a kutyánkkal hogyan lehet könnyed és szeretetteli, úgyhogy nem csak minket elégít ki, hanem attól a kutya is boldog, és ami a legfontosabb, nem fél. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, a Mancs mentor, akivel most akkor ezen a nyomvonalon haladunk tovább. Hogyan tudjuk megtanulni a kutyánkat? Mert szerintem ugyanúgy össze kell barátkozni vele, akkor is, hogyha örökbe fogadunk egy idősebb kutyust, hogyha veszünk egy kutyát, egy kis kölyök kutyát, vagy azt fogadjuk örökbe, meg kell őt tanulnunk.
2: Ez olyan szép, ahogy mondtad. Én azt mondanám, megint egy picit előrébb lépnék ebben a történetben, hogy legyen meg az az első látásra szerelem. Szerintem ez nagyon fontos. Ha ránézek, akkor szerelembe essek. Nem tudom ezt már.
1: Jaj, de tudom, hát ránézel, és azt érzed, hogy annyira igen. Szeretem, hogy most meg, nem tudom, én is, most ez hülye hangzik, de igen, és én is, hogy megmosdatnám, megnyalogatnám, megpuszilgatom, mint ahogy egymással csinálják. Mint ahogy a gyerekre ránézel, és azt érzed, hogy megeszem, annyira cuki.
2: Igen, tehát, hogy azt érezzem, hogy ő az én társam. Igen, ő az. És van ez az érzés. Van ez az érzés, nekem többször is volt, szerintem ehhez te is tudnál csatlakozni, és én azt gondolom, abszolút, hogy a hallgatók közül nagyon sokan most felteszik a kezüket. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már sok mindent nem is nagyon kell magyarázni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ó, rutinos gazdi vagyok, már sok kutyám volt, több kutyám volt, még akkor is persze okozhat meglepetést az új négylábú társunk, és ilyenkor én azt javaslom, hogy keressünk meg egy trénert, na de nem mindegy, hogy miért. Legyen a pozitív megerősítéssel dolgozó tréner, akik ugye már tudományos alapon közelítenek a kutyához, és a megerősítés, tehát a jó dolgok megerősítésére helyezik a hangsúlyt, mert nagyon fontos, hogy az első, gyakorlatilag onnantól, hogy ő hozzánk kerül, onnantól mi és hogy történik, hogy én szoktam javasolni, hogy az első két napon szánjuk rá az éjszakánkat. Én a Dömper, ugye egy angol buldog kutyánk van most, aki most már 4 éves lesz, és amikor hozzánk került, akkor én 2 éjszakán át virasztottam a kutyámmal. Mert nem akart aludni, mert szomorú volt. És ott ültem mellette, és csak ücsörögtünk, és néztük a sólámpát. És én azt gondolom, hogy ezek az első napok, bár azt gondolná az ember, hogy jó, hát ez nem annyira fontos, de hogy nem. A legfontosabbak, hogy kialakuljon a kutyában is a biztonságérzés a gazdája felé, hogy neki is jó legyen, és azt érezze, hogy nem csak elvárás van, hanem megértésre is találok itt az új környezetemben, ehhez pedig idő kell. Legyünk jelen a kutyánk életében, az első nap első percétől, ahogy ő már megérkezik hozzánk az életünkbe. Ez a legfontosabb. És aztán nyilván a további lépések azok már inkább a tanításról szólnak, és nagyon-nagyon sok jutalomfalat felhasználással, megfelelő felhasználásával, hogy tudjam, hogy ne csak etetőgép legyek a kutyámnak, hanem tudjak jutalmazni, de hogyha én adhatok egy gyors tanácsot, egy feladatot akár a hallgatóknak, ha megengeded, akkor hát, ha valaki most éppen ebben a helyzetben van, hogy most viszi haza éppen az új kis kutyáját, vagy készül hazavinni, 1-2 napig etesse kézből, adja neki a tápot szemenként, üljön le a kutyához, minél közelebb legyünk, tehát nem föntről, ugye, hogy magasan vagyunk, az ijesztő lehet, üljünk le, vagy feküdjünk le a kutyánkkal szemben, és adogassuk neki szemenként, és közben beszélgessünk vele, és dicsérjük. Ez mindennek az alapja. Én így építettem fel az én kutyámat, és gyakorlatilag angol buldog, az egyik legnehezebb fajta önfejűség szempontjából, de elképesztő dolgokat elértem vele. Tehát dog dancinget is tanultunk, bármit kérek, megteszi. Komolyan meglepődnek sokan, hogy angol buldog létére mennyire együttműködő, és semmi nem történt, csak szeretettel neveltem, és segítettem őt az első perctől.
1: A Kutya dolgok sorozatban fogunk még találkozni mai szakértőnkkel, Eszlátó Judit kinológussal, kutyagazda mentál trénerrel, a Mancs mentorral, akivel szépen sorra vesszük majd, hogy hogyan tudunk jól lenni a kutyával. Eloszlatjuk majd azokat a tévhiteket, a városi legendákat, amik a fejünkre ülnek évtizedek óta, és sok érdekességet is meg fogunk tanulni, de a maiakat is köszönjük szépen neked.
2: Én köszönöm, és mindenkinek szép napot!
0: Manna FM, további információért adásért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mit kell a pattanásokra tennünk? Házi módszerekről beszélek, hogy gyorsan és reggelre lehetőség szerint ez el is tűnjön. Ugye nem csak tiniként keseríti meg ez az ember életét, de bármikor előfordulhat, főleg a hölgyeknél, bár az uraknál is. Egyébként ez a hormonális állapottól függ, hogy éppen hogy és mi jelenik meg a bőrünkön, akár felnőtt korban is. Sok tényező áll egyébként a zavaró kis piros pöttyök megjelenése mögött, egy rossz kozmetikum arc, az arctisztítás hiánya és a stressz mellett még akár az egészségtelen táplálkozás, illetve hát ahogy mondtam, a hormon problémák is okozhatják őket. Ha állandóan ugyanazon a helyen jelennek meg, vagy szinte mindig égtelenkedik néhány az arcodon, akkor érdemes utána járni az okainak, és a gyökerénél elfolytani a problémát, de ha csak néha-néha bukkan fel egy-egy pukli a bőrön, akkor néhány házi kencs azért segíteni tudna. Mik ezek? Képzeljétek el, szerintem mondjuk ez nem meglepő. Egyébként a konyhánkban nagyon-nagyon sok olyan csodaszer van, ami annak számít, mármint csodaszernek, egyrészt, másrészt pedig, ami nagyon hasznos tud lenni, nem csak takarításnál, de bizony a bőrápolásnál is. Például akár a kezdeti ráncok, vagy a pattanás megelőzésére, vagy megszüntetésére. Persze a pattanások ellen nagyon sok hatásos hozzávaló van, nem csak a konyhánkban, de az otthonunkban is. Például az apróra őrölt zappehely és a mész keveréke az, ami képes megszüntetni a gyulladást, csökkenti a pirosságot, és hogyha összekeverünk egy-egy evőkanállal belőlük, bekenjük az érintett területet, rajta hagyjuk minél tovább is, lemossuk, nagyon jót fog tenni a bőrünknek, egyébként ez pattanás nélkül is igaz. Aztán ott van az almaecet, amit már ünnepeltünk többször itt a beauty rovatban a mannapköziben, ez képes kiegyensúlyozni a bőr pH értékét, eltávolítja a felesleges fagyút, össze kell keverni vízzel és szépen áttörölni vele a pattanást egy vattával, majd az ujjainkkal felvinni rá még pluszban egy keveset, ha nem az ujjunkkal, akkor egy fültisztítő pálcikát kell jól átitatni almaecettel és azt bekeregetni a pattanást közvetlenül vele. Aztán a másik nagy varázslat a teafaolaj, aminek baktériumölő hatása van, gyulladás csökkentő hatása van, és így képes nagyon gyorsan eltüntetni a pattanást. Ha teszünk belőle egy picit egy vattapamacsra, vagy pedig ugyanígy ugye a fültisztítő pálcikára, célzottan tudjuk nyomkodni a pöttyre, és hagyjuk hatni, ennyi a feladat, fertőtlenít, gyulladás csökkentő, ezért lehet vele egyébként jól takarítani is, de az már egy másik történet. Ha van otthon banán, ki ne dobd a héját, de ilyenkor is, ahogyan a citrusoknál is elmondom, itt is elmondom, kezeletlen héjú biobanánnal dolgozzunk akkor, hogyha elkezdjük vele dörzsölni a pattanást, mármint a banán héjával, mert ugye ez tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és ennek köszönhetően segíti a bőr regenerálódását és a pötty eltüntetését egyébként. Ez pattanás nélkül is jól működik, csak mondom, kezeletlen héjú, tehát kemikáliamentes banánhéjjal szabad csak dolgozni, ez tényleg nagyon fontos. Aztán ott van a sör, ha mézzel és tojásfehérjével összekeverjük, akkor egy nagyon hatásos pattanás elleni pakolást kapsz. A kencét felviszed szépen a puklikra, hagyod hatni legalább 15-20, inkább 30 percig, aztán szépen lemosod langyos vízzel. Ugye a természetes anyagoknál mindig az a megoldás, vagy az a titok, hogy többször és rendszeresen csináljuk. Ott van még a varázslatos aloe vera növény, ami ebben az esetben is nagy segítségünkre lehet. A belsejében található gélt szépen rákenjük az arcunkra, a pattanásokra, a foltokra, és hagyjuk hatni egész éjszakára. Meglátod reggelre, teljesen elhalványul, vagy akár el is tűnik. Aztán ott van az aszpirin, képzeljétek el, ez nem csak fejfájás ellen jó, ha összetörünk két aszpirin tablettát, hozzáadunk egy pici vizet, csinálunk belőle egy pasztát, és akkor ahhoz még hozzáadunk egy evőkanál mézet, ezt kell a pattanásra kenni, 5 perc után lemosod, és gyakorlatilag reggelre nyoma sincs a pattanásnak a pöttyöcskének. Miért? Mert zseniális gyulladás csökkentő hatása van. Aztán ott van a szódabikarbóna, szintén beválik a pattanások ellen, hozzákeverünk annyi vizet, hogy kapjunk egy ilyen sűrű fogkrémszerű masszát, fölvisszük a puklira, 15 perc után leöblítjük, és ezt is rendszeresen lehet alkalmazni nyugodtan. Nagyon fogjátok szeretni, és a nyers reszelt krumpli szintén hatásos. Megmosod, megpucolod, félbevágod, ledörzsölöd vele a bőrt, vagy lereszeled a krumplit és rárakod a pöttyre, tök jól működik. Pár percre kell csak a pattanásra nyomni, megszárít az arcod, és jóval később mosd le róla azt a kis nedvességet, amit rajta hagyott a reszelt krumpli.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Szerintem mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen volt, amikor mentünk zsúrra, vagy amikor vittünk sós és édes süteményt, rákcsákat, házi készítésűt, amit vagy az anyukánk, ugye nagymamánk készített be az oviba, meg az iskolában, amikor születésnapunk volt, vagy amikor otthon tartottuk a zsúrt. És aztán ez nyilván tovább ment, és felnőtt korunkban is, amikor már például lagziba mentünk, vidékre, igazi lagziba, akkor láttuk, hogy ott milyen sós sütemények készülnek. Hát ugye ott volt jellemzően szerintem minden asztalon, minden egyes ilyen említett alkalomnál az a bizonyos sajtos rúd, aminek az eredeti receptje a zsírral készül, úgyhogy ezt most meg is tanuljuk elkészíteni. Ez az omlós sajtos rúd zsírral begyúrva, puha a tésztája, napokig áll, és nagyon-nagyon finom, klasszik sós süteményízű. Úgyhogy rögtön a recept ajánlása szerint is, ahogy Sági Kün Zsófi írja a Sóborson, dupla adagot kell rögtön sütni belőle, mert pillanatok alatt el fogják kapkodni, ha pedig mégis marad belőle, akkor napokig omlós marad, de ez az a jó kis csemeg, amit érdemes a munkahelyre is bevinni, hogy legyen 10 óraink mondjuk, vagy a kocsiban tartani, hogyha mondjuk nagy a dugó, késünk vagy megéhezünk, akkor legyen nálunk valami finomság. Szóval, ha valaki szeretné elkápráztatni magát, a családját vagy a vendégeit valami sósnasival, akkor ezt érdemes elsőként letesztelni, ezt a sajtos rudat, garantáltan elkérik majd a receptet. Napokig puha, napokig omlós, nyilván azért, mert a tésztájában valódi zsír van, úgyhogy ez most nem a vegetáriánusoknak és nem a vegánoknak készül. Sima sertészsírt vagy sült zsírt érdemes használni, annak még finomabb az íze, de ki lehet próbálni mangalica zsírral, kacsa zsírral. Igazából ez kell, tehát ehhez a klasszik tésztához kell a zsír. Egy kicsit érdemes csavarni például a szokott receptem, mert hogyha van otthon töpörtyűkrém, akkor azt is érdemes belegyúrni a tésztába, attól még finomabb lesz tőle, de ha valaki kihagyja, akkor ugyanannyi zsírt kell használni, tehát akkor nem kell a zsírnak valamennyi hányadát helyettesíteni a töpörtyűkrémmel, hogy igazán sajtos legyen, nem csak a tetejére, de a tésztájába is kerül bőven sajt, gouda, és hogyha még cifrázni akarjuk, akkor egy kicsi, egy olyan két evőkanálnyi parmezán is. Szóval, a tésztát egyébként már akár előző nap is, vagy két nappal korábban össze lehet állítani, nagyon jót tesz neki a hűtőben történő pihenés, legalább 3 órára érdemes idegre tenni, tegyük is be, mielőtt dolgoznánk vele. Egyébként például az én nagynéném az így gyúr pogácsa tésztát, lefagyasztja adagokban, és akkor nem kell minden egyes alkalommal, amikor eszébe jut, hogy pogácsát enne, begyúrni a tésztát, csak kikapja a fagyóból, kialvasztja, aztán kinyújtja, szaggatja, süti. 60 darabhoz elegendő mennyiségnek a hozzávalóját mondom most. 15 deka zsír, sertészsír, 15 deka reszelt gouda, 50 deka liszt, egy tojás, 10 deka töpörtyűkrém, vagy pedig akkor még 10 deka zsír, másfél teáskanál só és 5 evőkanál tejföl. A tetejére kell még pluszban 10 deka reszelt sajt és egy tojás, hogy megkenegessük. A lisztet elkeverjük a sóval és a reszelt sajttal, összemorzsoljuk a zsírral és a töpörtyűkrémmel. Hozzáadunk 4-5 evő kanál tejfölt, hozzáadjuk a tojást is, és aztán szépen összegyúrjuk a tésztát, ha nem áll össze, akkor mehet még hozzá tejföl. Becsomagoljuk folpakba, betesszük a hűtőbe legalább 3 órára, de inkább egy egész éjszakára, ugye, ahogy ezt a recept elején mondtam, érdemes pihentetni egy egész éjszakát, vagy akár egy egész napot is előző nap elkészíteni. 220 fokra előmelegítjük a sütőt, és ekkor félbevágjuk a tésztát, hagyjuk, hogy melegedjen a sütő, mi pedig közben az első részt egy lisztezett felületre tesszük, kinyújtjuk, kb. Fél centi vastag tagra, lekenjük tojással, megszórjuk a sajt felével, felvágjuk 1 centis csíkokra, hogyha valakinek van régi nagymamától származó dereje vágója, ez a kis recés szélű úgy lesz igazán csinos, de ha nem, akkor késsel teljesen jó. A hosszú csíkokat még félbevágjuk, vagy harmadoljuk, attól függően, hogy milyen hosszú kis rudacskákat szeretnénk. A rudakat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, betoljuk a sütőbe 10-12 percre, míg az alja szép aranybarna nem lesz, aztán

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az őszi nagy takarítás, vagy az őszi nagy takarítás, ami nem feltétlenül egy nagy takarítás, csak egy nagyobb takarítás, érted, mire gondolok, az magába foglalja azt is, hogy felszámolunk úgynevezett hotspotokat, vagyis ezeket a kupipontokat, ami általában szekrény tetején, sarokban, a bejárati ajtónál lévő komódon, vagy azoknak a fiókjaiban szokott lenni. Úgyhogy itt van 5 olyan tipp, amivel hát elméletileg, ha ügyesek vagyunk, minimálisra csökkenthetjük a kacatok számát otthon. Nyilván nehéz elejét venni a rengeteg limlom megszaporodásának, különösen miután gyerekek is vannak a családban, és hordják haza a holmikat. Éves lomtalanítás sokat segített természetesen, de többnyire nem jelent végső megoldást. A kulcs a kacatok begyűjtésének, illetve megelőzésének a miben létében áll. Úgyhogy itt van ez az 5 tipp, aminél egy-két azért kitételt és kiegészítést én fogok tenni. Én kacatkedvelő vagyok, megmondom őszintén. Többet is kell portalanítani, törölgetni, emelgetni, rakosgatni, de annál nagyobb öröm ránézni egy-egy tárgyra és felidézni azt, hogy ezt kitől van, vagy mihez kötődik, stb. Nyilván van olyan, amikor az ember elkezd otthon is lomtalanítani, vagy egy kicsit szanálni, vagy szelektálni, de én mindig amondó vagyok, hogy ajándékozzuk el a dolgokat, tiszteljük meg azokat a tárgyakat, amiket valaha nagyon szerettünk, és sokat jelentettek azzal, hogy találunk nekik egy új gazdit, ahol újra örülnek nekik. Nem, nagyon csúnya dolognak tartom azt, hogy azonnal mindent kihajtunk a szemétbe. Na, az első és legfontosabb tipp az okosok szerint, hogy mondjunk nemet az ingyenes termék mintákra, mert hogyha te is azok közé tartozol, akik tonna számra fogadod el az ingyenes termék mintát, még akkor is, hogyha biztosan nem fogod használni, akkor ezen változtatni kell, mert csak foglalják a helyet a szekrényben, vagy a fiókban, vagy a szekrény tetején, vagy a konyhapult sarkában, abban az acskóban, amiben elhoztad úgy, ahogy volt még 2 évvel ezelőtt. Azért tegyük a szívünkre, a kezünket.

0: van ilyen. Aztán azt mondják, hogy érdemes a csekkeket online fizetni, ugye, mert hogy leginkább ugye elektronikus formában tud ez praktikus lenni. Online sok cég kiküldi még mindig papír alapon is az elszámolást, ezzel az az igazi probléma, hogy a sárga csekkek is csak tengődnek ám a lakásban, úgyhogy érdemes rászánni magunkat egy délután, hogy lemondjuk az összes papírszámlát, és onnantól kezdve intézzünk mindent elektronikus úton. A környezet is hálás lesz érte, hiszen gondoljunk csak bele, hogy hány oldalon át nyomtatják ki, vagy hát hány oldalon át fut a telefonszámlák. Mondjuk, ha jó esetben csak egy, vagy kettő, vagy maximum egy dupla oldal, ugye? De hát, hogyha parkolgatunk itt ott, ott, akkor azonnal már két oldalra ugrik a méret. Az ajándékozást. Köszönöm szépen, én is ezt mondom. A lomtalanítások, szanálások alkalmával a jó állapotban lévő ruhákat, tárgyakat elajándékozzuk. Másnak még kincs lehet, de ne csak a lomtalanítások alkalmával kerítsünk sort erre, hanem érdemes rendszeresíteni például egy dobozt, és fölrakni a szekrény tetejére, vagy elrakni a sarokba, ahova mindig beletesszük szépen az elajándékozandó tárgyakat. Aminek én megmondom őszintén, kinevethettek, de én azt szoktam csinálni, hogy én megköszönöm, hogy ennyi örömet szerzett nekem, és hogy eddig az enyém volt, és megígérem neki, hogy most találok neki új embert, aki szeretni fogja. Én így szoktam. Szerintem ez így korrekt. Szóval biztos, hogy talál magának új embert, újra szoruló családot, ahol jó jön a segítséglet, legyen ez bármi. Aztán érdemes listával vásárolni, ez szintén egy jó tanács különben, mert ugye csomó felesleges dolog megvásárlását meg tudjuk spórolni magunknak, hogyha mindig listát írunk a vásárláshoz, hát igen, most én is itt egy kicsit belepirulok ebbe, de érdemes egyébként nem csak a heti nagy bevásárlásnál ragaszkodni ehhez, hanem akkor is, figyelj, amikor dekorációt vagy lakberendezési kiegészítőt szerzünk be. Nem ám, mint megyünk neki töknek passzújnak, ezt is megveszem, aztán utána két nap múlva már megy az elajándékozós dobozba. Tudom milyen. Szóval próbáljunk meg ragaszkodni ahhoz, hogy csak a listán lévő dolgokat vegyük meg, úgyhogy semmi nem kerül haza feleslegesen. Vagy figyelj, a párodat, férjedet küld el vásárolni, ő tuti nem fog felesleges dolgokat megvásárolni, ha csak nem olyan lelkületű, mint te, hát akkor nem tudom, egyikötök fogja vissza a másikat, valami ilyesmi. Aztán ott van a még egy, ez jön egy jön egy megy szabály, ugye ezt sokszor hallottuk már, ennek az a lényege, hogyha valamiből beszerzünk egy újat, akkor a réginek mennie kell. Különösen hasznos ez a ruhatárunk, illetve a dekoráció területén, mert hogy ezekből gyűlik föl a legtöbb nem használt darab, úgyhogy próbáljátok meg bevezetni otthon is, és ragaszkodni hozzá szigorúan. Ha valaki ragaszkodós típus, mint én, akkor ez a módszer, ami könnyíthet ezen a dolgon, hogy a dobozba belerakod és elajándékozod azt, ami a régebbi darab, és már nem használod.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontat Manna FM, életöröm zene, és itt a Mannap köziben az állatbarát rovat, ahol a nagy kérdést meg fogjuk most vitatni, kell-e vajon a kerti kutyát sétáltatni? Újvári Viki azt írta, hogy gyerekkorában, amikor a kutya után nyafogtak, akkor mindig azzal szerelik le az ember, tudja, hogy a kutya nem lakásba való, kert kell neki, ahol egész nap jó levegőn van, szabadon van, szaladgálhat. Sokan azt mondják, hogy a kerti kutyát nem kell elvinni sétálni, hiszen jól érzi ott magát, őrzi a házat, elnézelődik egész nap. Mások viszont rendszeresen viszik a kertben tartott kutyákat sétálni, és biztos vagyok benne, hogy ezek a gazdik tudják is, és ezt én is tanúsíthatom nektek, hogy ezzel mekkora ajándékot adunk a kedvencünknek. Sőt, milyen jót teszünk magunknak is a sétával, különösen akkor, hogyha nem viszünk mobiltelefont, zárójelbe zárva. De hogy miért is jó a séta a kerti kutyáknak és a gazdiknak is? A kutyának egyébként nem a kert a legnagyobb öröm, vagy a séta a legnagyobb öröm, hanem együtt lenni a gazdival, elmenni valahova együtt, mint a gyerek. Menjünk, csináljunk együtt, játsz velem, legyél velem, nézd, milyen ügyes vagyok. Játszani, szaladgálni. Aztán ott vannak még a négylábú barátainknak a mentális szükségletei, ugye, hogy új helyeket fedezzen fel, és új szagokat ismerjen meg. Aztán séta közben ugye a kutya találkozik másik kutyákkal, találkozik más emberekkel. Ez szintén hozzájárul a testi-lelki kiegyensúlyozottságához. Fontosak nekik az információk, amiket séta közben szereznek be. Aztán ott vannak azok a kutyák, akik egyszerűen boldogok, hogy a szabadon szaladgálhatnak, esetleg visszahozhatják a botot vagy a labdát a gazdinak. Aztán, hogy a gazdinak miért jó? Hát ugye korábban már lehetett olvasni a neten sok helyütt, hogy a kutyások egészségesebbek, és ennek az oka nem csak az egész a kutyával való bensőséges érzelmi kapcsolat, hanem az, hogy sétálunk együtt és sokat. Egyrészt segít a séta a fogyásban, jót tesz a keringésnek, kedvező hatása van a vércukor szintre és a koleszterin szintre, serkenti az agyműködést, jót tesz az immunrendszernek, csökkenti a stresszt, arról nem beszélve, hogy a folyamatos visszacsatolás a kutyus részéről is, látni rajtuk, hogy mennyire boldogok, az az embert úgy tölti föl, mint a rá lennél kötve valami akkumulátorra, ami ontja beléd a szeretetet. Szóval érdemes ezen gondolkodni is, és hát aztán persze, hogyha sikerül a családtagokat rávenni, hogy tartsanak velünk, akkor ők is részesülnek a séta egészségre gyakorolt jótékony hatásában, meg nem csak abban, hanem annyira jókedvű lesz tőle az ember. Igazán, tehát tényleg nagyon-nagyon jó érzés sétálni a kutyával. Sőt, ugye a családtagokkal is sokkal harmonikusabbá válhat a kapcsolat. A séta mindig kiváló alkalom, hogy beszélgessünk, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó valóban együtt lenni mindenféle hülye kütyű nélkül, amiket egyébként folyamatosan az ember a kezében vagy a zsebében tart. Érdemes telefon nélkül elmenni, hogy csak a kutyára, vagy csak a családra figyeljünk, hogy meglegyen az a kapocs, ami ezt működteti, mármint magát a sétát, a sétának az élményét. És hogy miért mondjuk azt, hogy a kutyások vagy a kutyatartók sokkal egészségesebbek? Hát azért, mert hogy van ennek természetesen a szervezetre, az egészségünkre, a mentális egészségünkre is gyakorolt jótékony hatása. A séta például egyrészt segít barátkozni, másrészt az, hogy a rendesen és sokat és rendszeresen mozgunk, csökkenti a koleszterin szintet, a fájdalmat, a vérnyomást, de legelsősorban, és ami a legfontosabb, csökkenti a stresszt. Érzelmileg fejleszti a gyerekeket az, hogyha van kutyájuk, sőt, még akár, ahogy egy tanulmány találta, az állattal együtt élő 5-7 évesek évente 3 héttel kevesebbet hiányoznak az iskolából vagy az óvodából betegség miatt. Jó hatással van a kutya az immunrendszerre, segít megelőzni az allergiát is. De természetesen ennek az egyik legfontosabb sarokpontja az, hogy menjünk és sétáljunk a kutyával, akkor is, hogyha kertben lakik a kutyánk, és akkor is, ha csak egy minimálisat tudunk vele sétálni, ez legyen rendszeres, csak nézzétek meg, hogy micsoda öröm látszik a kis pofájukon, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, gyere, megyünk sétálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz. Manna Hits.